0: Ennek a könnyű zenei előadók és zenekarok a budapesti Füles Bagoly Trip tehetségkutatóra, amelynek döntőjét július 12-én tartják az A38 hajó tetőteraszán. A zsűri fesztivál fellépésekről, stúdiózásról, média megjelenésekről és klipkészítési lehetőségekről dönt. A 10 döntős 15 perces koncerttel mutatkozhat be. A díjazottak több nagy fesztiválon léphetnek fel, részt vehetnek szakmai programokon és értékes tárgynyereményeket is kapnak. A tehetségkutató a Füles Bagoly alapítvány szervezésében 37 zenei szakmai partner együttműködésével valósul meg. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatos

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Nagy Szabolcsot köszöntöm, nagy szeretettel, rég találkoztunk, Szabolcs. Örülök
2: igen,
1: neked.
2: Igen. Szia, üdvözlök mindenkit.
1: Hogy visszatértél, és amikor visszatérsz, az mindig egy jó ügy.
2: Igyekszem.
1: A tehetségeket támogatod, jó régóta.
2: Így van.
1: Kiállsz értük, és azért ez egy másfajta tehetségkutató, mint amiket a tévében látunk.
2: Igen, ugye a Füles-Bagoly tehetségkutató sorozatról beszélünk.
1: Mondod ezt egy Red Hot Chili Peppers-es pólóban.
2: Igen, tehát szeretem a jó zenét, azért vagyok Red Hot Chili pólóban. Alapvetően ez egy könnyű zenei verseny, most már a 10. évadát éljük.
1: Hát szívből gratulálok, azért az nagy szó a mai világban, amikor valami így fent marad.
2: Hát köszi szépen, nem kis menet volt azért megszervezni, ugye átmentünk mi is egy Covid-on, mindent megtapasztaltunk, és mindent túléltünk. Lényegében Covid alatt is megtartottuk az összes eseményt, csak éppen közönség nélkül volt, hogy maszkban. De itt vagyunk most a 10. évaddal, jelenleg a jelentkezési időszak van.
1: Meddig lehet jelentkezni?
2: Június 25 az első jelentkezési határidő. Könnyű zenei produkciók jelentkezhetnek, legyen az pop, rock, jazz, funky, hip-hop, két saját dallal. Van 4 tehetségkutatónk idén, és mind a 4-re lehet jelentkezni június 25-ig, aztán, hogy telik az idő, úgy egyre kevesebbre.
1: Uh-huh. Na, hol lesz a legközelebbi?
2: Július 12-én, ez
1: vagy
2: egy vasárnapi nap, az az első, akkor kezdünk Budapesten az A38 hajón, aztán lesz egy dupla napunk Martonvásáron, a Brunswick-Beethoven Kulturális Központ rendezvényterén. 25-én, július 25-én lesz a hagyományos Füles-Bagoly tehetségkutató, tehát a zenekaroknak. Másnap pedig egy Füles-Bagoly Kid a 18 éven aluliaknak. És itt a Martonvásári Önkormányzatnak a segítségével meg is ünnepeljük a 10. évadot egy Ájri Mafia és egy Konyha koncerttel, és aztán a sorozatot pedig augusztus 8-án Keszthelyen fejezzük be.
1: Na, tehát egy szép nyár lesz.
2: Igen, igen, hát mozgalmas, munkával teli. Végre nem kell pihenni, juhú.
1: Igen, ja, igen. Na, de milyen jó, hogy a Martonvásár mellétek állt ilyen szempontból.
2: Igen, tehát Martonvásáról indult az
1: tudom,
2: egész.
1: Tudom, ezt akarom kérdezni, hogy ők teljesen a magukénak érzik?
2: Igen, tehát a rövid történet az az, hogy Martonvásáról indult 2017-ben, és akkori alpolgármesterhez, most már polgármester Horváth Bálint bekopogtattam, és tárt kapukkal várta a rendezvényt, és azóta is az ügy mellett áll, támogatja mindenben.
1: De neked ezt te találtad ki egyébként? Magát a tehetségkutatót?
2: Nem, tehát ugye tehetségkutatás az nem is tudom mikor kezdődött,
1: hát
2: időszámításunk
1: az
2: előtt 100 millióval.
1: Az, hogy ez legyen.
2: Maga a Füles-Bagoly tehetségkutató az igen. Tehát úgy indult
1: miért
2: az egész.
1: Miért volt ez fontos neked?
2: Alapvetően én már középiskolás koromban is szerettem kazettákon mutogatni a zenéket az osztálytársaknak. Ez lényegében ugyanaz, csak nagyban. Tehát, hogy vannak tök jó zenekarok, meg zenék, amiket a kutya sem ismer.
1: És te megmutatod őket
2: és
1: a
2: nagy világnak. És ezáltal igen.
1: Aha, értem. Igen. Azért ez egy komoly misszió, meg vállalás.
2: Az, de alapvetően testhez álló, tehát hogyha nekem kozmetikai szereket kellene mutogatnom a közönségnek, és elmagyarázni, hogy ez már pedig nagyon jó, az nem lenne testhez álló, és nem szívesen csinálnám, de én egész nap zenét hallgatok, tehát munka közben is szól a chill out, edzés közben szól a metal, kocsiban szól a komoly zene, tehát mindig hallgatok zenét.
1: Mert hogy az tölt, az ad erőt, az kapcsol ki?
2: Nagyjából ezek az érvek, tehát attól függően, hogy mit csinálok, ahhoz képest választok zenét. Tehát van, hogy tölt, van, hogy erőt ad. Tehát az Ellipszis tréneren kizárólag new metal tudok hallgatni.
1: Megérte, hogy miért. No, azt arról beszéltünk tavaly is, de hát egy újszülöttnek minden, meg egy új hallgatónak minden információ új, hogy azért te kineveltél, vagy

0: jött ki tőlünk, és jutott el állandó fesztivál fellépésekig, fesztivál szereplőkig, vagy YouTube-on, Spotify-on, listákon jelenlévőnek.
1: Hát de azért jó, ugye, hogy itt van egy csomó rendezvény, amit biztosítotok számukra, tehát hogy hozzátok a közönséget is.
0: Abszolút.
1: Meg a színpadot.
0: Igen, bár ugye azért maguk a tehetségkutatón döntők ugye úgy zajlanak, hogy jelentkezik rengeteg zenekar meg előadó, és történik egy előzsűrizés, és a döntőkön már a 10 legjobb produkció mutatja meg magát a közönség és a zsűri előtt, és azért ez a műfaj nem az, amikor tömegek állnak a színpad előtt, mert fú, most biztos nagyon nagy tehetségeket lehet látni, és akkor én annyira nyitott vagyok, és annyira nyitott fülű, hogy én ezeket meghallgatom vasárnap délben az A38 hajón. Nyilván van közönség is, de ennek az utóélete, ami fontos lehet elsősorban a díjak tekintetében, tehát idén 13-14 fesztivál fellépést adunk át például.
1: Az szép.
0: Tehát nagy a tét, 3 klippet, stúdiózást, social media és sajtó megjelenéseket.
1: Tehát ezek mind nagy értékek.
0: Igen, nagy értékűek, meg nagy számúak is, tehát nagyjából egy 160 díjat adunk át.
1: Mennyit foglalkozol te ezzel? Ebben benne van egy év?
0: Persze, tehát az idei sorozat augusztus 8-án fejeződik be Keszthelyen. Utána én még benne vagyok a pályázati elszámolásokban, a partnereknek a riportolásban, ez mondjuk eltart szeptember elejé közepéig, és utána már kezdődik a következő évadnak az előkészítése, partnerek megkeresése, pályázatok írása, szponzorkeresés, zsűri összerakás, abszolút, tehát nincs olyan nap, amikor ne foglalkoznék vele.
1: Ki van benne most a zsűriben?
0: Ugye 4 döntőről beszélünk, átfedés az alig van a zsűriben. Neves zenészek, zeneipari szereplők, fesztiválszervezők, zenészek között ott van a Méringer Marci, a Lábas Viki, Krisa, aki a Pazónak az énekese, meg az Azaria menedzsmentjében van benne, a Katona Tamás, a Művészetek Völgyének a szervezője, vagy a Bóna Márk, a Sziget Fesztiválnak a szervezője, Andrássy Kremó, Varnus Zsuzsi, Lajtai Kati. Majd, hogy nem mindenkit felsoroltam.
1: És gyakorlatilag a szakma elfogadta ezt a tehetségkutatót?
0: Nézd, én a tehetségkutató indítása előtt nem kértem ki a szakma véleményét, és nem volt egy közvéleménykutatás arra vonatkozóan, hogy ezt mi most csinálhatjuk, és ha igen, akkor mi a véleményetek róla. Az mindenképpen a szakmám részéről szerintem egy pozitív visszajelzés, hogy 37 zeneipari szereplő az, aki mellénk állt partnerként. Ott van a Sziget Fesztivál, a Művészetek Völgye, a Szegedi Ifjúsági Napok, Campus Fesztivál, a MOME, a zeneszöveg.hu, a VMMD, és még sorolhatnám, tehát kiadók, klipkészítők, szervezők, tehát én azt gondolom, hogy nagy utálat nem övezi a mi munkánkat.
1: Azt gondoltam, természetesen. Bocsánat, te minden évben ugye ez valahol egy misszió is neked.
0: Abszolút, igen, igen.
1: Ezt így megismertem veled kapcsolatban. De mi az, ami motivál újra és újra minden évben? A növekvő számok, tavaly arra emlékszem, hogy itt azt mondtad, hogy évről évre egyre többen vannak.
0: Igen, tehát érintettük ezt a témát, tehát a fő motiváció erő az az, hogy én szeretek zenét hallgatni, ismert és kevésbé ismert előadókat, külföldieket és magyarokat is, olyan magyarokat, akik alig ismertek, és azt gondolom, hogy van sok olyan magyar produkció, ami megérdemli azt, hogy nagy nyilvánosságot kapjon, meg elinduljon egy irányba. Tehát ez az egyik. A másik nyilván motivációt jelent az is, hogy sikerül évről évre növekednünk. Ez jelentkező számban is megmutatkozik, abban is, hogy egyre több a partner, egyre több a nyeremény. Van

0: olyan partner, aki az első években kivárt, eleinte nem akar csatlakozni, aztán látta, hogy ez egy komoly ügy, és aztán ők is mellénk álltak, és akkor ez nyilván erőt és lendület ad a szervezéshez. Meg hát vannak olyan szervezőtársaim, akik alapvetően nem csak munkatársak, hanem az elmúlt években barátokká is váltunk, és ők is sokat segítenek, legyen az a Szenkovics Árság, a Vignóri, vagy a Preczniki, tehát ők is ugyanazt a lendületet képviselik, mint én. És ugyanabba az irányba toljuk a szekeret, nem kell senkit sem nógatni a munkában.
1: Hát képzeld, amíg én vártalak itt, meg készültem a veled való beszélgetés, azon gondolkodtam, hogy azért is jó, meg nemes ez a fülesbagoly, nevezzük nevén a gyermeket, a tehetségkutatás a részedről, az részletekről, mert a mai világban, ahol tényleg azért legfőképpen online tartják egymással az emberek a kapcsolatot, és inkább nyomkodják a telefont, meg az üzenetküldő rendszereket, azért itt lehet találkozni egymással. Tehát felületet adtok annak, vagy helyszínt, ahol azonos érdeklődésű emberek összegyűlhetnek. Tehát abszolút. Közösségépítő szerepére.
0: Abszolút, utalom. Tehát ugye a nyeremények miatt szerintem van ebben egy motivációs erő is, hogy jelentkezzenek. Ha már jelentkeznek, akkor úgy vannak vele, ha addig nem is tették volna, hogy akkor ideje intenzívebben próbálunk dalokat írni és jelentkezni a Fülesbagoly tehetségkutatóra. Alapvetően itt mi a zenéről beszélünk, tehát ez a zenének többek között a közösségépítő ereje. És igen, aztán a döntőbe eljönnek a zenekarok, egymást megnézik, közös koncerteket beszélnek meg, közös jammelések, több esetben is előfordult, hogy a egyik zenekarból a másik leigazolt zenészt, vagy vendégszerepeltetett, tehát elindul egy közös gondolkodás és alkotás is sok esetben a döntős produkciók között. És igen, tehát, hogy ez nem egy online, hanem egy fizikai offline tehetségkutató, tehát itt ki kell mozdulni otthon otthonról a szobából, a monitor elől, el kell jönni, másokkal beszélgetni, együtt zenélni, így működik.
1: Hát és én majd lassan be is vonultok a zenei történelem könyvekbe.
0: Hát legyen úgy,
1: hivatkoznak rátok, hogy ott
0: igazából, hogyha egy negyed oldalt kapunk egy lexikonba, akkor én már nagyon boldog vagyok.
1: Ez így volt annak idején, soha nem értettem, mindig mindenki a zenészek közül a Salgó-Bányai rocktáborokat emlegette. Ami a Salgó tanányoknak semmi nem volt, mert fel se fogták, hogy mi történik a városban annak idején. Ez még jóval gyerekkoromban történt egyébként, de a legtöbb zenei történelem könyv hivatkozik rá, hogy az Exotikot jött össze, és stb. És hosszan sorolhatnám.
0: Ilyen például az elmúlt évekből a Gitármánia tábor is, amit Andrássy Kremó csinál most már, nem tudom, 30-valahány éve.
1: Nagy találkozások.
0: Nagy találkozások, ott bontotta ki a szárnyait. Margaret Island, Subscribe, az AVS, és még csomó más zenekar.
1: Úgyhogy be fogtok vonulni szerintem előbb-utóbb.
0: Na,
1: de mostan az a lélektani pont, mondd el, hogy hogyan lehet jelentkezni, hol találják meg az összes létező pontos információt.
0: 2 darab MP3-mal lehet jelentkezni, ez fontos, hogy saját dalok legyenek, biográfia, fotó, kontaktok, van egy leprogramozott felületünk, aminek a kitöltése 40 másodperc, minden információ fent van a fülesbagoly.blog.hu oldalon, és jelentkezés után pedig történik a szervezők és a zsűri részéről egy előzsűrizés, és kiválasztják minden döntőre a 10 legjobbat.
1: Na, szóval 40 másodpercről van szó.
0: Abszolút.
1: Összesen, ami a regisztrációt illeti. Hát a dalírás az már egy picit bonyolultabb.
0: Igen, abban érdemes több időt belefektetni.
1: Vannak kedvenc dalaid az elmúlt 10 évből? Kifejezetten a Fülesbagolyból?
0: Vannak különböző playlistjeim ugye a Spotify-on, és ezekben vannak az elmúlt 10 évből Fülesbagoly tehetségkutatós zenekarok, illetve dalok szép számmal. Én a kezdetek óta minden produkciónak, minden dalába belehallgatok, tehát ez most már biztos, hogy több ezer dal, ebből azért jó néhány kiszűrődött és felkerült a listáimra.
1: Stílusok. Melyek az átlag stílusok, amiben a legtöbb zenekar vagy előadó jelentkezik?
0: Ugye ez egy olyan könnyű zenei verseny, mert értelemszerűen a könnyű zene bármilyen ágából fogad el jelentkezőt, ahogy említettem, ez lehet pop is, jazz is, rock, metal, bármi. Az jól látszik, hogy ez az alternatív rock az továbbra is nagyon él. Az elmúlt években a hip-hop vonal is megerősödött, illetve a finom zenék, a jazz az is szemmel láthatóan jelen van a nevezésekben.
1: Általában magyarul, vagy idegen nyelven, akár angolul énekelnek?
0: Ilyen jellegű kutatást nem csináltunk, ilyen statisztikát nem csináltunk. Szerintem azért valamivel több a magyar nyelv, illetve sok esetben jelentkeznek úgy dalokkal, hogy az egyik angol nyelvű, a másik magyar nyelvű, vagy mind a kettő angol, vagy mind a kettő magyar.
1: És előadók vagy együttesek vannak nagyobb számban?
0: Hogyha 3-4 évvel ezelőtt kérdezted volna, akkor azt mondom, hogy hát azért előfordul egy-egy olyan produkció, ahol egy szál gitáros énekes jelentkezik, és túlnyomó részt 95%-ban zenekarok. Ugye a világzenei trendje abba az irányba mozdult el, hogy egyszemélyes produkciók vannak a fesztiválok nagy színpadán is, meg a Spotify listán is, ha megnézel egy Sziget honlapot, ahol felsorolják a fellépőket, és látható a fotójuk is, akkor 10-ből 9 képen egy darab ember szerepel, és a többin zenekar, és ez nyilván befolyással van a fiatalokra is, a jelentkezőkre is, tehát most már egyre többen vannak, akik egyedül otthon alkotnak, és úgy jelentkeznek.
1: De pont a közös zenélés élménye veszik így el.
0: Nincsen ezzel semmi gond. Az a fontos, hogy zenéljen, zenét alkosson, aztán eljön a tehetségkutatóra, és legfeljebb a zsűri elmondja neki, hogy figyelj, tök jó, amit csinálsz, de hogy ebbe még szuper lenne egy gitáros, vagy ide tök jó lenne még egy basszusgitáros, vagy fuvolista, vagy egy dobos, vagy ilyesmi. És több esetben előfordult, hogy aztán így indítottunk el egy szóló produkciót zenekar irányába.
1: Na szerinted az AI-jal mennyien próbálkoznak? Illetve adnak-e be olyan dalokat, amiről kiderül, hogy AI?
0: Én megmondom őszintén, az idei dalokban még nem hallgattam bele. Biztosan lesz rá példa, de én azt gondolom, hogy idén nem fog problémát jelenteni nekünk az AI.
1: Tényleg?
0: Aha, igen, igen. Ja, tehát ugye arról beszélünk, hogy csináljátok zenekart, és építsetek közösséget, akkor ebbe az üzenetbe azért annyira nem fér bele az AI.
1: Jó, én értem.
0: Nyilván próbálkozni fognak vele, meg jelenleg szerintem még ott tartunk, hogy az AI zenéket ki tudjuk szűrni, 2 év múlva már nem biztos.
1: Igen.
0: De azért most még a fül meghallja az AI-t.
1: Igen. Zenében is egyébként, meg hát az énekben meg pláne.
0: Igen, igen,
1: ahogy
0: igen.
1: Van. Na jó, de a lényeg az, hogy kreativitásra ösztönzitek a fiatalok, idősebbek is vannak egyébként?
0: Igen, tehát jelentkezhet óvodáskortól lényegében, tudom, 100 éves korig bárki. Erre azt a közhelyet tudom mondani, hogy a zene mindenkié. És
1: legyen mondani valójuk hozzá.
0: Legyen mondani valójuk hozzá. Élnek is lehetőséggel, tehát van olyan, az elmúlt években olyan zenekar, aminek a tagjai 40 éve ugyanabban az üzemben dolgoznak, ugyanannak a szakszervezetnek a tagjai péntekenként összejönnek garázsba zenélni, ők is jelentkeztek.
1: És milyen jó, hogy megmaradt ez a szenvedély.
0: Abszolút, tehát jellemzően azért a 20-as korosztály jelentkezik, aztán ahogy megyünk fölfele a korba, ugye egyre kevesebb, meg azért a 10 évesek között is van egy jól látható létszám.
1: Izgalmas lesz ez idén is. Igen, Füles igen. Bagoly tehetségkutató, kedves hallgatóink, fülesbagoly.blog.hu.
0: Igen, ott van minden info.
1: Megtalálnak mindent. Nagy Szabolcsal beszélgettem. Sajnos jó társaságban repül az idő. A végén vagyunk, de sok tehetséget, sok csillogó szempárt a közönség soraiból, és akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog.
0: Köszi szépen.
1: És szívből gratulálok a 10. A jubileumhoz, jövőre úgyis találkozunk.
0: Nagyon kedves vagy, köszönöm
1: a 11-nél. Kedves hallgatóink, Nagy Szabolcsal beszélgettem, és Szabolcstól most elköszönök. Önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Gesztei Nagy Zsuzsát köszöntöm, képzőművész nagy szeretettel. Először találkozunk az életben, meg az éterben is, de örülök
2: én
1: neked,
2: is,
1: hogy itt vagy. Az apropónak meg még inkább, úgyhogy igyekezzenek a hallgatók az új kiállításra, mert nem látható olyan nagyon sokáig.
2: Sajnos nem, igen, csak 3 hetes fugában nagyon pörög az élet.
1: Tudom, sok helyen pörög az élet, de egyébként ez egy képzőművésznek ilyenkor tényleg szívfájdalma, hogy csak 3 hét, mert az se kevés idő.
2: Nagyon nagy szívfájdalom, igen, bár elég fura ezzel kezdeni, hogy szívfájdalom, mert hatalmas öröm,
1: hogy ez egyáltalán
2: hatalmas
1: létezik.
2: Ünnep, csak hát 2 év munkája van benne, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen napi 14-16 órákat dolgoztam, alig volt hétvégém, amikor ne dolgoztam volna. Hétvégénként dolgoztam a legtöbbet, mert akkor ugye nem lehet más csinálni, és akkor... Szóval olyan sok munka van benne, és nem csak az én munkám, hogy egy picit fájdalmas, tehát hogyha mondjuk így 2 hónap lenne, akkor azért több lehetőség lenne.
1: Oké, de az ember, vagyis az alkotó tudja azt, hogy ez 3 hétre készül?
2: Igen, igen.
1: Tehát az a 2 év munka, az 3 hét.
2: Igen, tehát amikor megkaptam az időpontot a fugától, onnantól már így mindent tudtam.
1: A kiállításra járó közönség ezt tudja? Hogy
2: nem.
1: Itt ebben mennyi munka van?
2: Nem.
1: Hát azért jók az ilyen beszélgetések,
2: igen,
1: hogy ezt el tudjuk,
2: igen,
1: akkor szépen mondani. Örülök neked tényleg. Mesélj, kérlek, a kiállításról.
2: Hát én 2004-ben diplomáztam a Képzőművészeti Egyetem festőszakán, tehát 22 éve, és egészen másból jöttem. Hoztam is neked egyébként egy katalógust, hogy mivel diplomáztam.
1: Hát
2: meg így
1: én, amit lehetett, azt én már felfedeztem, megnéztem, meg elolvastam rólad, és pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak, hogy ennek a 22 évnek melyik volt a legszebb időszaka, amit a legjobban szerettél alkotóilag?
2: Ez nagyon érdekes kérdés. Ez ilyen hullámzó, de mondjuk ez az időszak, ez most nagyon-nagyon...
1: Te szereted a mostanit?
2: Nagyon, nagyon-nagyon szeretem, és végtelen nagy öröm, hogy a Tóth Krisztina nyitotta meg. Végtelen nagy öröm, hogy kaptam egy olyan segítséget a Bendik Zsilinszki Zsófi személyében, aki fél éve anyám helyett anyám volt, tehát tényleg, ha láttál gicses hollywoodi filmet, ilyen művész, híres művész és művészettörténész, aki ott próbálja összelapátolni, akkor az mi voltunk, szóval éjfélkor felhívhattam, tényleg, tehát hogy ez nem egy túlzás, hogy Zsófi, kimaradt egy Y, vagy nem tudom, tehát hogy így mindenre figyelt, mindenben segített. Szóval, hogy 2004-ben diplomáztam, és ez a katalógus, ez a diploma évem körüli anyagomat tartalmazza, ezzel nagyon sikeres voltam, ezzel a sorozatommal, szakmailag is, eladásilag, minden szempontból, de nekem egyszer csak kevés lett, és akkor jött be a gyerekkorom, úgyhogy 15 éve a gyerekkorommal foglalkozom, és ez a kiállítás ennek az egész gyerekkor témának a csúcsa. Ennek ez egy feldolgozás történet, ami ki van állítva.
1: Hát ami mindenkire ráfér, szerintem.
2: Így van, és a Tóth Krisztina beszédében elhangzik egy olyan mondat, aminek a hatására én elsírtam magam,
1: hát
2: és
1: nem csodálom.
2: Legugoltam a... Tehát leültem a föld, egyszerűen nem tudtam ott állni, mert zokogtam, ami, tehát így felépítette a beszédét, és egyszer csak elhangzott, most is el fogom magam sírni, elhangzott az a mondat, hogy és jaj annak, aki nem.
1: Hát igen, mert de hát minden erről szól most, hogy ezzel foglalkozni kell. Ide járnak szakemberek ebbe a műsorba, akik konkrétan azzal foglalkoznak, hogy a hozott mintákat segítsenek feldolgozni. Tehát valahogy ezt az embernek ki kell magából. Sajnos nevet nem mondhatok, de most beszéltem, tegnap hívott egy országosan ismert sztár, aki elmesélte egy történetet, hogy mi történt vele a színpadon. Egy 38 évvel korábbi történetet mesélte a színpadon, és zokogásban tört ki ő is. Tehát azt mondta, hogy 38 év után most engedett el valamit, vagy most dolgozott fel valamit így. Tehát ezt előbb-utóbb ki kell ventilálni valahogy.
2: Igen.
1: És milyen jó, hogy neked itt a művészet erre.
2: Igen, igen. Bár egyébként én nekem ez egy ilyen témám, hogy a művészet terápia-e, mert szerintem egy komplexebb és mélyebb dolog, de nyilván ez is egy megközelítés. Tehát, hogy az ember feldolgoz, csak valahogy a művészet ez nem, tehát én nekem is elég nagyon terápiás tapasztalatom, nagyon sokat jártam. Tehát, hogy pszichológushoz is családállításra 15 évig jártam.
1: Ez a te tudatosságodat jelzi, hogy foglalkozol magaddal.
2: Az az igazság, hogy nekem muszáj volt, mert annyira nehéz traumákat hordoz a család. Elhurcolt nagypapák, mind a kettő.
1: Az a foglalkozni kellett.
2: Abszolút. Tehát, hogy én nem is tudtam az elején, hogy mi bajom van, csak hogy annyira rosszul vagyok, és mélabús, és depressziós, és olyan terheket cipelek, amiket nem tudtam megközelíteni se. Úgyhogy nekem muszáj volt.
1: Szóval szerinted a Fugában látható kiállítás, aminek el kell majd mondanunk a címét is, mert még már beleugrottunk a legmélyebb témákba, én örülök neki, de hogy tudják a hallgatók, hogy akkor pontosan meddig mehetünk a Fugában? Tehát most ugye a héten ez még biztos, hogy tart, de...
2: Persze, persze, még két hétig.
1: De még van két hetünk,
2: oké.
1: Okay.
2: Igen.
1: Szóval ez egyértelmű, hogy segít a látogatóknak is? Mennyire lehet ezt tényleg picit terápiának felfogni?
2: Ez egy annyira érdekes kérdés. Nekem van egy picit egy ilyen tapasztalatom, és inkluzíve saját magam, hogy a képzőművészet nem feltétlenül, tehát hogy nagyon sok ember szereti a képzőművészetet, igényli, jár kiállításokra, vesz képeket, de valahogy nem az a műfaj, ami ilyen katartikusan átmossa az ember. Tehát, hogy én is elég ritkán látok olyan képet, aminek a hatására elsírom magam. Ez tök fura egyébként. De a másik kérdés, amiért ez nagyon érdekes ez a kérdés, de ez engem is nagyon foglalkoztat, hogy végül is kit érdekel az, hogy egy ember feldolgozza a saját gyerekkorát? Tehát, hogy kinek lehet ez érdekes? Rajtam hát kívül.
1: Annak, aki ennek kapcsán, vagy ebbe kapaszkodva szintén el tud indulni az úton.
2: Így van. Tehát, hogy nem azt mondtam, hogy nincs ilyen, van ilyen, csak hogy ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés belülről, hogy én most így kipakoltam a saját feldolgozás történetemet, de hogy ez kinek a számára lehet
1: Zsuzsa,
2: még
1: annyi,
2: érdekes?
1: Ez olyan témákat feszegetsz te is most, amiket én gyakran próbálok a művészektől kérdezni, és akkor most abszolút témánál vagyunk. Hogy ugye nektek, alkotóknak van egy szándékotok, egy üzenet jellege az adott alkotással.
2: Abszolút.
1: De biztos, hogy ugyanazokat az érzelmi gombokat nyomogatjátok a látogatón, ami mondjuk neked a fejedben van?
2: Nem. Biztos, hogy nem.
1: És
2: azért
1: baj?
2: Nem baj. És
1: vagy nekem... ez a szépség?
2: Hát ez a szépsége, és nekem most lesz ugye tárlatvezetésem a múzeumok éjszakáján, a Fugában, és én megmondom őszintén, hogy én nagyon tudok beszélni a művészetemről, és szeretek is nagyon, tehát, hogy így nagyon-nagyon, de számomra az lenne a legizgalmasabb, hogy ha megjönnek az emberek, leültetni őket és megkérdezni, hogy csak őszintén, teljesen spontánul mondják el, hogy ránéznek valamelyik képre vagy a sorozatra, mit gondolnak, mit éreznek, tehát hogy nekem az lenne az érdekes, hogy befogadói élményeket halljak, mert abból nagyon keveset hallok, kivéve ugye a szűk környezet, aki nyilván pozitív.
1: Ismer,
2: és nyilván pozitív dolgokat mond, tehát hogy sajnos van egy olyan része ennek, amit nem ismerek, hogy valójában mit látnak az emberek, mit fogadnak be. Mert ugye csak az ír rám, akinek ez egy nagy élmény. Az nem fog rám írni, hogy hát figyelj, ezt nem értem, nem érdekel. Vagy... Tehát, hogy ebből nem kapok elég visszajelzést.
1: Na hát akkor hát, ha most hallgatnak, akkor tudják, hogy kell, ez mindig fontos.
2: Nagyon fontos, egy és alkotónak. Nagyon érdekes, igen.
1: Hogy vagy most lelkileg?
2: Nagyon-nagyon jól vagyok, de nagyon fáradt vagyok.
1: Azt megértem.
2: De
1: hányszor láttad már magát a kiállítást ott a Fugában?
2: Igazából csak kétszer, úgyhogy holnap
1: mondd
2: is megyek.
1: Mondd el a címét, kérlek.
2: Igen, a kiállítás címe Új Élet Park, és ez egy kerülete Debrecennek, ahol
1: igen,
2: én felnőttem.
1: Igen, ezt tudtam eldönteni, hogy tehát ilyen néven én, ha elmegyek Debrecenbe, megtalálom ezt a parkot?
2: Hát képzeld el, hogy ez egy... tehát, hogy most visszanevezték Libakerté. Ez Debrecen legelső modern lakótelepe, ilyen szocmodern, tehát nem szocreál, hanem későbbi, ilyen 60-as évekbeli, de még téglaépítésű, négy emeletes, rengeteg zöldel, tehát egy ilyen nagyon barátságos környék, és amikor én ott voltam gyerek, akkor Új Életparknak hívtak, és az iskolát, ahova jártam, Új Életparki általános iskolának hívták. De ez régebben Libakert nevű egy kertség volt. Debrecennek ilyen kertségei vannak. Olyan nehéz kimondani ezt a szót, kertség.
1: De milyen jó, hogy elhozol egy szelet hajdúságot ide a fővárosba.
2: Te honnan származol?
1: Hát néhány romantikusabb megyével, arrébb Nógrádból.
2: Oh. De ott gyönyörű falvak vannak.
1: Hát oké, okay, már 25 éve itt nyomom legalább. Ja. Budapesten egyébként, most többet éltem itt egyébként, mint én annak is. Idején. De persze, abszolút, abszolút vannak. De elhozod, és itt most azok is láthatják, akik még az Új Életparkban nem voltak.
2: Igen, tehát, hogy most újra visszanevezték Libakertnek, ami hát elég érdekes, mert hogy libák már nincsenek, de... Uh-huh.
1: De Új Élet meg mindig lesz.
2: Új Élet meg mindig lesz.
1: No, te Új Életet tudtál itt magadnak, ha már itt tartunk?
2: Budapesten?
1: Igen, a fővárosban teremteni?
2: Hát én, tehát 15 éves voltam, amikor felköltöztünk Pestre a kisképző miatt. Uh-huh. Anyukám azt mondta, hogy ne legyek kolis, meg a nővéremet fölvették a konzervatóriumba, tehát egyszerre vettek föl minket, és akkor fölköltözött a család, tehát én is már nem is tudom, hanyadik évtizede itt élek. Uh-huh. Persze, tehát az egész életem itt zajlik, de valami miatt én mindig debreceni leszek, és valahogy ez
1: lélekben.
2: Lélekben. Ez a gyerekkor valahogy nem tudom még elengedni, vagy abba hagyni, még ott valamit még mindig kutatni kell.
1: Hát ha most szakember ülne itt veled szembe, akkor valószínűleg ezt mondaná. Én meg már unom, képzeld el.
2: A saját gyerekkorodat?
1: Hát persze, hogy állandóan arról kell beszélni. Megmutogattunk hátrafelé, vagy nézek, kutatgattunk, hogy nem a jelenleg kellene foglalkoznunk.
2: Igen, inkább. Tehát egy picit én is azt érzem, hogy ez nem annyira egészséges, hogy az ember a múltban van, de valamiféle szükségszerűség visz engem oda, tehát...
1: Nekem most azt ígérték mindenfajta segítő, hogy majd lefogyasztanak, úgyhogy ásogatnak a múltamban, és annyira unom, hogy nekem a múltamról kell beszélni, hát... Érted, foglalkozunk a jelennel.
2: De egyébként de ezek ilyen pszichológiai ilyen módszerek, nem de minden abszolút, pszichológus értem. Foglalkozik a múlttal, lehet, tudom. Hogy másik segítőt kéne keresned, főleg ha unod.
1: Ha unom, oké.
2: Mert lehet, hogy valami teljesen más dolog van. Egyébként a családállítás szívből ajánlom.
1: Már voltam.
2: Mert ott meg nem kell beszélni, ott az a nagyon jó, hogy nem kell, tehát nem az van, hogy így analizálnak, hanem ugye feláll a rendszer, és megmutatja a probléma, a gyökerét.
1: Igen, csak ott meg, amikor elmentem, rajtam kívül volt egy másik férfi, aki egy országosan szintén ismert sztárszínész volt, és ő játszott el engem. Érted? Tehát amikor azt a
2: férfi... Ez nem volt jó.
1: Hát oké, de amikor azt látod, hogy ő nagy színpadokon és másoknak az életét játsz, olyan fura volt az egész, de hát mindegy.
2: Én is voltam olyan családállításon, amin egy nagyon-nagyon ismert színésznő volt.
1: Na, hát ha szeretnéd, én azért nem mondtam, hogy nem tudom, hogy
2: nem,
1: ezt ő
2: nincs, szeretné. Nincs felhatalmazásom, hogy elmondjam, de nagyon-nagyon alázatos volt.
1: Uh-huh. Ja, ott is, hát meg gyönyörű, szeretem is őt egyébként. Uh-huh.
2: Nem játszott, tehát nem színésznőként volt.
1: Én is azt éreztem a sajátomnál. No, de itt te vagy a főszereplő, most nem is az én történeteimet akarom rád erőltetni, hanem inkább az érdekel, hogy például miket alkottál ki magadból. Tehát igen. Mit találunk a fugában most?
2: Igen, akkor elmondom, hogy ez a fugának a főterme, uh-huh. ahol a kiállításon van, Breyer Marcel teremnek hívják, egy aránylag hatalmas tér, de én így is teletömtem, és még maradtak kis képek, szóval jó nagy lett az anyag. Két szárnyra bontható, van egy olyan szárnya, ott vannak a festmények, aminek az a neve, hogy helyek, terek, uh-huh. történetek. Uh-huh. Nem tudom pontosan, hogy a történetek benne vannak. Helyek, terek, tehát ez a, hogy hol volt. Ezek lakótelepek. Nekem van egy ilyen 10 éve festett sorozatom, aminek az a neve, hogy belső balkon. Ez az
1: emlékek,
2: terek. Okay. Igen. Tehát itt vannak az olajvászon képek, és én 2 éve elkezdtem flitterezni, úgyhogy flitteres olajvászon képek. Itt vannak a balkonos képeim, ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy sorozatom, most már több mint 30, sőt, több mint 50 balkonos képet festettem. Tehát ez egy szárny, és a másik szárnyon a kollektív feldolgozás, vagy a kollektív érintettség van. Annak az a neve annak a falnak, hogy dinamika feminina, és egy anyalánya, egy szociál szoborból indul uh-huh. ki, egy sziluett, egy anyalánya egymás mellett előtt, és ennek a sziluettnek a mindenféle megfuttatása, mindenféle
1: izgalmas.
2: Metaforikus buborékokban eltorzítva, elnyújtva, van családállítás című kép.
1: Tényleg?
2: Is,
1: uh-huh.
2: van morfogenetikus mező című kép is, van egy anyalánya frontvonal című kép, anyáim, nem, anyám és barátnőim anyái című képek.
1: Izgalmas
2: téma. Van egy ilyen tizenvalahány képből álló, össze vannak ragasztva egymást fedően, aminek az a címe, hogy egy kudarc emlékműve.
1: Aha, milyen jó címeket adsz.
2: Ja, igyekszem. Úgyhogy az digitális.
1: Aha. Mit szeretsz a legjobban ebben a kiállításban? Melyik részét? Van ilyen? Hát, vagy komplett nagyon az egész?
2: A képekre gondolsz, vagy egyáltalán így...
1: Maradjunk a képeknél.
2: Hát, van egy kép, egy-két kép, amit nagyon szeretek, de ha nem gond, inkább azt mondanám, nem annyira így kiemelve képeket, okay. hogy oké, és hogy nem annyira egészséges, hogy az ember a múltjában van, de hogy szükségszerű, de hogy tényleg van egy ilyen belső késztetésem sok-sok éve, hogy valahogy az, ami volt, azt így nem jó szó, hogy fölmagasztaljam, de hogy megénekeljem, hogy emléket állítsak azoknak az embereknek.
1: Vagy ez neked fontos volt?
2: Fontos nekem ez nagyon fontos volt, és hogy itt ténylegesen, tehát hogyha így meg lehet az embernek énekelni a gyerekkorát, a múltját, akkor ez itt úgy megtörténik.
1: De milyen jó, hogy egyáltalán vannak ilyenek. Mert ez is kell, én nem azt mondtam, hogy most már teljesen tegyünk le mindent, csak ne hassa át teljesen a jelenünket.
2: Így, hát igen.
1: Mert ahogy mondtad, persze, hogy szükségszerű. Úgyhogy van még része a kiállításnak. Az emlékek tereken, történeteken kívül is.
2: Így van. Van a Zsófi.
1: Igen.
2: Hát kaptam ajándékba egy olyan embert, aki jobban beleszeretett az új életparkba, mint én valaha. Ő Bendik Zsilinszky Zsófia, művészettörténész, és olyan kutatást végzett, teljesen saját jogon, pénzen és energián elutazott Debrecenbe, megnézte a helyet, vett könyveket, korabeli könyveket, a városfejlesztés.
1: Bocsáss meg, mikor jártál utoljára?
2: Hát én úgy rendszeresen leszoktam utazni. Tavaly voltam, tavaly ősszel, halottak napján nagyszüleim sírját.
1: De az új életparkban is jártál?
2: Persze, mindig az elmegyek. Mindig, okay. Mindig odaállok az Ibolya utca 18 elé, és körülnézek, fölmegyek a harmadik emeletre.
1: Na de ezt megtapasztalta, ő volt a kurátor egyébként?
2: Igen, Zsófi. Fél éve csatlakozott be a projektbe, és hát komolyan mondom, hogy nélküle nem, hogy a kiállítás nem lenne ilyen magasztos és ennyire gazdag is. Tehát, hogy olyan ötletei voltak, ő találta ki, hogy legyenek videók. Uh-huh. Van két ember, akik ilyen experimentál short videókat, kísérleti rövid videókat csináltak a műveim alapján. Barta Balázs és Harsányi Réka.
1: Nagyon izgalmas az egész egyébként. Én most nézem, vannak egy szavak listája.
2: Így van.
1: Amin
2: hetekig dolgoztam.
1: Hetekig? Sötét pink színnel?
2: Így van. Mert a fő színem, ez a pinkes magentás.
1: Igen. De elképesztő jó a kisugárzása egyébként, még úgy, hogy nem voltam ott a fugában, csak kaptam tőled ugye egy nagyon szép prospektust, így online, és már ezen is átjön, hogy ez azért teljesen más, mint amit megszokhattunk. Emlékszel a szavakra egyébként? Fejből?
2: Valamennyire segítsen. Emlékszem, de volt egy nagyon hosszú listánk, és akkor abból válogattunk, meg a Zsófi még beletett.
1: Úgy kezdődik, fontosak a hívószavak.
2: Nagyon. És mondom, ezt a Zsófi találta ki, hogy legyen, tehát hogy valami kicsi navigálás legyen, hogy mi történik itt. Világos. Mi ez a rengeteg kép, és egymástól nagyon különböző két oldal. Egyébként ilyen, tehát hogy ilyet még sose kaptam emberektől, hogy belépnek a térbe, és megkérdezik, hogy ez egy ember kiállítása, tehát, aha, hogy annyira sok rétű.
1: Igen. No, az előbb beléd folytattam a szót, ne haragudj, azt mondtad, úgy kezdődik, hogy...
2: Hol volt?
1: Igen. Szocreál.
2: Szocreál.
1: Szüzesség.
2: Igen. Kápráz. Visszajutottam a szüzességig.
1: Milyen jó. Balkon. Ez az, amikor kint vagy az erkélyen?
2: Így van. Ebből nagyon sok képen van. Erkély felülnézetből, alulnézetből, belülről kifele, kívülről befele.
1: Szerintem mindenkinek van egy saját erkélye, még akkor is, ha nem volt. Ott belül, végtelen árnyékban, korlát, otthon, akkor, és akkor most csak azért nem olvasom tovább, menjenek el a fugába és nézzék meg a kiállításodat, mert biztos, hogy olyan útravalóval és energiákkal szerintem ez a fontos távoznak, ami feltölt. új életpark. Ezzel a címmel keressék. Sajnos a végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, de azt mondd meg, hogy téged most ez a kiállítás meddig fog feltölteni energiával?
2: Hát jó kérdés. Ez most egy ilyen nagyon nagy kérdés, hogy ezután mi történik. Tehát az is lehet, hogy lezárult ez a gyerek, ahogy te is mondtad, hogy egyszer csak el kell engedni, tehát hogy nem látom egyenlőre, mert még nagyon sokat kell foglalkozni, hál' Istennek, a kiállítással. Tehát lesz tárlatvezetés, jönnek emberek, írnak, hívnak, hogy mikor megyek be velük.
1: De hogy ilyet lehet? Szabad, hogy...
2: Persze.
1: Hogy tehát nem csak a meghirdetett időpontokban, hanem bemész.
2: Persze, én nagyon szívesen hoznak kisképzőből osztályt.
1: Hát kedves hallgatóink, akkor tessenek, a közösségi oldalon elérünk?
2: Persze.
1: Ott akkor Gesztei Nagy Zsuzsát keressék.
2: Így vagyok. Mit magyar tett? Sorrendben. Tehát magyar.
1: Okay.
2: Gesztei Nagy Zsuzsanna. Tehát az is lehet, hogy ez lezárult. És akkor...
1: De egyébként maga a kiállítás az lehetne tovább vihető, mint egy vándorkiállítás?
2: Abszolút, egyébként igen, vannak is tervek rá, Babunából nem mondok semmit, okay. De úgy, ahogy van egyben, így, mint csomag, abszolút, persze.
1: Drukkolok neked.
2: Köszönöm.
1: Nagyon. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: És sok csillogó szempárt kívánok neked, akkor a tiéd is csillagni fog, nagy baj nem lesz. Ezt kívánom. Gesztei Nagy Zsuzsával beszélgettem, kedves hallgatóink, és Zsuzsától most elköszönök, önöktől még nem, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsúzás erejéig még mindenféleképpen visszajövök. Ez a

0: Slágerkultnak.
1: A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Nagy Szabolcsnak és Gesztei Nagy Zsuzsannának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el a péntek hajnali tragikus baleset miatt. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérlet piac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett Év kerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Határozatlan időre lezárták a Dandár gyógyfürdő merülő medencéjét, miközben az intézmény szauna világához közeli falak a szó legszorosabb értelmében förtelmes állapotban vannak, írja az Index. A Dandár gyógyfürdő törzs vendégei számos fotóval illusztrálták az intézmény felújítás utáni, újdonsült állapotát. Szerintük a szauna világ közelében található falakon olykor ismét búrjánzik a penész, rohad a plafon már több mint fél éve. Az intézmény kiírása szerint a lezárásra technikai ok miatt van szükség. A törzs vendégek szerint az ott dolgozók azzal indokolták a merülő medence lezárását, hogy biztonsági szabályok, a medence mélysége miatt van szükség a lezárásra. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan valószínű zápor, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 11-én szombaton este 20 órától az Én szívem játszik címmel érkezik Lábas Viki összművészeti estje. Egy generáció dilemmája a színpadon ritmusból és szenvedélyből szőve. Lábas Viki énekes dalszerző, 6 éves kora óta áll színpadon különböző formációkkal, az elmúlt 11 évben zenekarral járta az országot, lételeme a művészi önkifejezés. A jelenben él és szeret olyan pillanatokat teremteni, amelyek felszabadítják az őt körülvevők érzéseit. Ezúttal egy különleges összművészeti utazásra hív, ahol személyes történetein és belső monológiain keresztül az Y-generáció világába pillanthatunk. Szorongások, felismerések, az elvágyódás dilemmáit boncolgatja. A zene, a tánc és a szavak ereje együttesen rajzolja ki a nőiség különböző arcait. A múltból a jövő felé utazva ezekre a kérdésekre keresjük a választ, hogyan befolyásolja a gyermekkorunk a felnőtt életünket. Lemosható ez a bizonyos generációs por? Milyen kapaszkodóink lehetnek a hétköznapokban? Hogyan lehet megtalálni és meghúzni a saját határainkat? Az előadással az apró, hétköznapi pillanatokat szeretnénk megragadni, mondja Lábas Viki, amelyekért érdemes minden reggel újrakezdeni és tiszta lappal a jövőről álmodni. Az előadás hossza egyébként 75 perc, szünet nélkül, és Viki énekel, táncol ebben a produkcióban, amely beszélget természetesen a közönséggel a maga sajátos módján. Az Én szívem játszik. Azt gondolom, hogy maga a cím is nagyon beszédes. A táncművészek között ott van Baumgartner Krisztina, Buncsuk Vera, Kis Eszter, Kovács Enikő és Nagy Csaba Mátyás. Ne felejtjék, tehát július 11-én szombaton este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon érkezik Lábas Viki, hogy egy összművészeti estel tegye feledhetetlenné a nyár közepét.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Májusban újra élénkült a kereslet az ingatlan piacon. A főváros október 15-éig kapott haladékot a fizetésre. Újabb KAF villamossal bővült Budapest. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett. Pest megyében is szűrik az autósokat. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Míg a jelenlegi hőmérséklet leginkább a májust idézi, a jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt közölték, a következő napokban még kitart a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő. Szombaton meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja a Kárpát-medence időjárását. Hozzátették, eközben azonban délnyugat-Európa felett magas nyomású zóna épül ki. A jövő hét második felében a napi csúcsérték egyre nagyobb területen meghaladják a 30, a hétvége felé pedig akár már a 35 Celsius fokot is. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap a térségben, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legnagyobb slágerek változatosan, éjjel-nappal.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden, ami...

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két színházi előadás a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadon lesz. Az első július 13-án hétfőn 19 órától Csengetett Milord. Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával és két lányával éli a 20-as évek Londonjának felső 10 000-ben életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik, a szobalány legalább olyan színes egyéniségek, mint a ház urai, de ezt pontosan tudják a sorozatból. Kedves hallgatóink, Molnár Piroska játssza Lady Lavendert, ahogy ott van Gyabronka József, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, László Lili, Pataki Ferenc, Bíró Panna Dominika, Rezes Dominika, Cseh Judit, Sipos László Márk Lasbea és Ficere Béla is az előadásban. Orlai Tibor a producere egyébként, és Kocsis Gergely rendezte. Aztán július 16-án csütörtökön 18 órától jön a Piros Esernyő zenés mesejáték a Szentendrei Teátrum előadásában, de ott a Városmajorin természetesen. Pirkó, a kis cica, izgatottan várja a születésnapját. A torta mellé egy csodálatos piros esernyővel is megajándékozzák a szülei. Rögtön ki is próbálnám, sehol egy felhő, hétágra süt a nap. Azért biztos, ami biztos, mégis magával viszi a piros esernyőt. Hogy legalább megmutassa a barátainak, jól is teszi, mert hamarosan kiderül, mi mindenre jó egy ilyen szép esernyő. És mire a nap véget ér, új barátokra is szert tesz. Presser Gábor és Csetényi Anikó kalandokban bővelkedő zenés mesejátékát Lőkös Ildikó szellemes átdolgozásában 5 év fölötti gyerekeknek és szüleiknek szánják, igazi családi színház a Kolibri volt társulati tagjainak előadásában. A fülbe mászó dalok élő zenével csendülnek fel Darvas Bence hangszerelésében. Az előadás látványvilágát és a csodálatos bábokat Mihak Gábor tervezte, sok derűs pillanatot és váratlan fordulatot ígérő produkció rendezője pedig Vidovszky György volt, Pirkót Nyirkó Krisztina, Pumit pedig Nizsai Dániel játsza. Kedves hallgatóink, július 16 csütörtök, este 18 óra.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A vasútnak a fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a vezérigazgató, elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját, elaludhattak a sofőrök az M1-esen történt baleseteknél. Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek aki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet pénteken hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között vélhetően elalvás miatt egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszínen helyszínen már több rendőri egység is intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterre az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz feltehetően elalvás miatt nekiütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának, tették hozzá. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. Új buszsávok segítik a közösségi közlekedést Budapesten, közölte a BKK. A 13. kerületben a Róbert Károly körúti felüljárónál az Árpád híd felül az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején jelölnek ki rövid besorolósávot az autóbuszoknak. A cél az, hogy a járatok elkerülhessék a külső sávban kialakuló torlódást, így az utasok gyorsabban juthassanak el úti céljukhoz. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan valószínű zápor, megélénkül néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Serbán Attilát köszöntöm a legnagyobb szeretettel.
2: Hát én meg a legnagyobb szeretettel örülök, hogy itt vagyok veled újra.
1: Találkoztunk, de mindig örülök.
2: Hát én is nagyon.
1: Te mondtad ki, hogy 25 év? Hát azóta ismerjük egymást?
2: Én szerintem igen.
1: Jó, hát tudom, hogy az évtizedeket tudtam, ennyi. Csak nem tudtam volna megmondani, hogy pontosan mennyi.
2: Andris, ne haragudj, ez ennyi.
1: Na jó.
2: De ebből letagadhatunk fél évet, olyan jól tartjuk magunkat.
1: Te biztos. Téged a színpad konzervál.
2: Szerintem mindenkit amúgy a színészet vagy a színpad az konzervál szerintem. Ha az ember jól érzi magát a bőrében, vagy olyan dolgot csinál, ami a hobbija, vagy amiben szerelmes, mert mondhatom ezt, hogy azért be valamilyen szinten most már ennyi idő után ki lehet jelenteni, hogy szerelmes vagyok, akkor az ember jól érzi magát. Vannak nehéz pillanatok, vannak nehéz időszakok, persze, mint mindig, meg összecsúsznak dolgok, próbafolyamatok, felkérések, stb., de hát alapjában véve ez egy jó dolog, amit csinál.
1: No, és hogyha akkor 25 év van, ennyi hazabeszélést engedjen meg a kedves hallgatóság, hogy én ugye időről időre időnként találkozunk itt a szakmában, de hogy valahogy sose láttam mélypontokat nálad. Vagy nem találkoztunk olyan korszakban, amikor neked mélypontod lett volna. Vagy csak jól palástoltam.
2: Nem szoktam palástolni semmit. Igazából szerintem te sem, meg nagyon sokan nem találkozhatnak ezzel, mert az ember ezt a magánéletében való otthon, ilyen esetben Szentendrén ezt lerendezem egy kerti főzéssel, a gyerekekkel hozzám bújnak, nem tudom, beszélgetünk, olvasok nekik, nem tudom, de az ember számos olyan ponton le tudja ezeket a mélypontokat vezetni, ami esetleg át tud lendíteni, és én ezeket általában így szoktam, nem szoktam dühöngeni, vagy elsírni magam, hanem találok valami olyasmit, ami boldoggá tesz. Tehát igazából a boldogság, vagy a család, most nem akarok ennyire közhelyes lenni, azt szokott kihúzni ezekből a dolgokból, és aztán az ember szépen ezt levezeti otthon.
1: Uh-huh. No, de azért örülök annak, hogy erről egyáltalán most beszélgetünk, mert neked az imádott hivatásoddal szerintem az egyik fő, ha nem is tudatosan, de valahol tudat alatt biztosan a csapás irány az, hogy kihúzd őket a napi őrületből, ugye, a közönséget.
2: Igen.
1: A hatással, igen, az élménnyel, azzal, amit kap tőled, a produktummal a színpadon. Tehát te feltöltöd a közönséget, de téged ők is feltöltenek ezek szerint? Ez egy oda-vissza alapon működő dolog?
2: Biztosan ki tudom jelenteni, hogy ez így van, mert én ezt szó szerint érzem, hogy engem szeretnek. Mint ahogy, bocsánat, hogy egy kicsit így hazabeszélek, de ide jövök hozzád, és találkozunk ilyen x havonta, és érzem azt, hogy kedvel, szeretsz,
1: ja,
2: engem.
1: Abszolút, abszolút.
2: Tehát, hogy ez az ember ugye ez nagyon-nagyon megérzi, tehát szenzitívek vagyunk alapvetően mi színházi emberek is, meg akik ezzel a szakmával foglalkozunk, és én azt érzem, hogy engem úgy szeretnek, és érzem azt, hogy a nézőknek ez átmegy.
1: De azért hogy... te teszel, hogy szeressen.
2: Persze, de hát nekem ez a feladatom, szoktam mondani, hogy ez egy hivatás, ugyanúgy, mint egy orvosnál, hogy nem lehet félgőzzel egy színpadon megcsinálni egy főszerepet, erről már beszéltünk számtalanszor, hogy a néző azért nem hülye, nem lehet őt lebecsülni. Tehát mindenképpen látja azt, hogy mennyire vagy benne, mennyire adott hozzá a lelked, szíved, és akkor ezek a dolgok átjönnek, és szerintem azok az emberek, akik engem szeretnek, vagy követnek, és jönnek engem nézni, azok szerintem ezt látják, hogy én milyen szerelemmel, vagy odaadással csinálom ezt. Szerintem ezt nem is lehet másképp. Én őszintén hiszem, hogy nem lehet.
1: Azzal együtt, hogy mi járunk a legjobban, hogyha ezt te így
2: igen, igen, teszed, de ez nekem nem munka, hanem tényleg egy ilyen hivatásszerű valami. Nekem ez a feladatom, én tényleg egyébként tök őszintén, ha én ezt nem szeretném csinálni, nem csinálnám. Tehát én akkor nem tudom, téglát pakolnék valahol, vagy valamilyen teljesen más szakmát csinálnék, de én ezt szeretem csinálni, szeretem a kihívásokat, és legfőképp azt, hogy ugye így közel 50 évesen is már azt tudom mondani, hogy még mindig vannak olyan felkéréseim, még mindig vannak olyan feladataim, gondolnak rám, szeretnek a színházi igazgatók, számos olyan helyen, színházban dolgozom, ahol ez a dolog, ez a görbe, ez nem lefelé megy, és nem is stagnál, hanem hát szépen emelkedik.
1: Igen, meg állandó. Van egy állandóság, igen, egy stabil alap, amire építkezel, színházilag is, Madács Játékszín, Katona József Színház, Kecskemét.
2: Vagy operett, igen. Igen, abszolút.
1: Merkel Színház is ott, igen, van, tehát, hogy mert azt látom a pályatársaidnál, hogy persze vannak időszakok, aztán megjön a lejtmenet. Vagy valami tök más.
2: Valami tök más,
1: kezdődik.
2: Igen.
1: De
2: igen,
1: hogy igen. Neked azért stabilak a...
2: Hála Istennek, igen, de nem tudom ez miért van, ez talán a pozitív hozzáállás miatt, erről is beszélgettünk, hogy Én semmit sem tekintek egyértelműnek. Tehát én mindig azt a hitvallást vallottam, hogy ugye az embernek a belépője az a teljesítménye, és igazából az emberi mi volt az, hogy hogyan lehet vele együtt dolgozni, szeretnek-e vele együtt dolgozni, mennyire konfliktusos, mennyire konfliktuskerülő, mennyire balhés, nem balhés, felkészült, nem készült, nem tudom. Tehát és én próbálok
1: úgy... Balhéztál valaha?
2: Soha az életemben nem. Markáns véleményem van egyébként egy pohár bor mellett otthon a nappaliban, de egyébként bizonyos dolgokba természetesen, hogyha úgy kívánja a helyzet, akkor bele szoktam szólni, vagy ha kikérik a véleményemet, akkor igen, de amúgy nem. Tehát én bemegyek, szétröhögtetek mindenkit, aha, aki él és mozog körülöttem.
1: Balhékat már kellett egyébként átvészelned?
2: Balhékat?
1: Vagy csak itt a szemtanúként ott lenni?
2: Volt ilyen persze, hogy nehéz helyzeteket végignéz az ember. Meg hát azért volt persze egy-két helyzet, amikor ugye színház igazgatókkal vagy tárgyalásokon, anyagi kérdésekben, vagy bármi másban az emberek azért markánsan kell képviselnie magát, és ott nem szoktam engedni például.
1: Fontos témák ezek, még ha elsőre nem is annak hallatszik a hallgatóknak, de nem véletlenül kezdtem ezzel, mert az oltár is rá

0: összes fiúval, tényleg a Mátéval is és a Szabó Dáviddal, nekünk az egy óriási nagy lehetőség volt akkor, elképesztő mértékű siker, nagyon szerettek minket a nézők, összes teltházas előadás a Thália Színházban, aztán csináltunk, voltunk a Poszton Pécset vele, óriási sikerrel, és csináltunk belőle egy turnét tavaly, és most ugye, ahogy említetted, visszatérünk tényleg most már így utoljára, mindenki szépen betölti a kis maga életkorát, és sem rejtem véka alá, hogy augusztus 6-án 50 leszek, hát úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és egyáltalán nem zavar a dolog, sőt, rettentően büszke vagyok rá. És
1: igen, valahogy így jött át.
0: Igen, igen, igen. Tehát ez szerintem egy tök jó dolog. Vagány. Tehát én azt érzem, hogy ez egy abszolút, vagány dolog abszolút. Férfiként ezt a dolgot megélni. Pláne ilyen szempontból és ilyen kontextusban, hogy az embernek hála Istennek, ilyen színes munkapalettája van meg azt mondhatom, hogy tényleg otthon is a gyerekekkel rendben vagyunk, és tényleg a család is szuper. Úgyhogy nagyon várjuk ezt az arénát majd 27-én hétvégén, és a srácokkal ezerrel készülünk. Természetesen ez egy másik helyszín, egy sokkal nagyobb helyszín, izgulunk is, meg hát azért ennek lesz egy lelki vonzata az, hogy most tényleg így örökre ezt a dolgot letesszük.
1: Ja, hogy most akkor tényleg ez a...
0: Ez lesz a vége, igen. Aha. Bár de a Mészáros Árpi poénkodott, hogy majd ilyen járókerettel 70 évesen vagy 80 évesen visszatérünk, aha, de hát persze legyen így, éljük meg és éljük meg együtt, de most úgy néz ki, hogy a fiúkkal lesz tényleg így a záró
1: koncert. De az egyértelmű volt, hogy lesz ebből aréna is?
0: Nem. Ezt képzeld el, úgy történt, hogy annyira nagy sikere volt a Dupla Erkel színházas koncertünknek, meg azt követő 8 sportcsarnokos koncertnek, hogy egyszer csak a nézők és a kedves rajongók, akik szeretik ezt az előadást meg minket, azok így követelték, hogy legyen még, és akkor a Kerin Miklós Mátinak volt egy ötlete, hogy ebbe ráncsunk be egy szolnoki szimfonikus zenekart, a Bojkiék lesznek a kórus, tehát Balbaliék, nem akárkik, azért nagyon komoly áthangszerelések készülnek, és hát élő nagy zenekar és mi a fiúk, tehát ez tényleg egy ilyen különleges zenei élmény is lesz egyben. Jó lesz szerintem a színpadkép, a látvány, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, tökre izgulunk a fiúkkal, mert azért ez mindig az oltári srácok egy nagy kihívás, azért 20 évvel ezelőtt mi erre próbáltunk közel 4 hónapot. Tényleg. Tele van táncokkal, minden egyes szám nagyon nehéz, rengeteg próza van benne, komoly szólamokat. Tehát, hogy abszolút egy ilyen Backstreet Boys, NSYNC típusú dolog. Igen, tehát igen. Mindenkinek nagyon észnél kell lenni. Tehát nehéz az anyag, úgyhogy most ezt megpróbáljuk egy hét próbával gyorsan földobálni, miközben nekem is számos dolgom van, meg hát ugye a Dolhai Attila igazgató lett Székesfehérváron, tehát el tudják képzelni a hallgatók, hogy mennyi dolga van. Tehát mindenkinek megvan a kis saját élete, a Mészáros Árpi is készül egy premierre a Magyar Színházba, tehát megpróbáljuk ezt a dolgot tényleg nagyon, nagyon szépen összerántani, és a lehető legjobb minőségben letolni.
1: Egyébként az a turné és az a két Erkel színház, az tényleg olyan volt, ami emlékezetes?
0: Andris brutális volt. Brutális.
1: De hogy számotokra?
0: Számunkra is. Tehát annyira mi összefonódtunk a fiúkkal a darab kapcsán akkor, és annyira nagy élmény volt, és annyira újszerű volt az a dolog akkor. Tehát nem volt még arra példa, hogy ilyen fiú zenekaros témájú, bármilyen féle színpadi történet született volna, és akkor ez egy nagy durranás volt.
1: Na jó, de ez az ős korszak.
0: Ez amikor... az ős korszak, igen. És a mostani is. A mostani meg azért volt ugye ez a nosztalgia, meg az, hogy azok a nézők, akik esetleg még akkor fiatalabbak voltak, de nem voltak szülők, de most már van gyerekük, és a gyerekükkel jöttek el, szóval hogy ezek óriási dolgok voltak, meg hát nagyon szerettek minket. Hát figyelj, az Erkel Színház az darabokra esett. Tehát ott a dupla előadás csurig, tehát minden jegyet eladtunk, és minden egyes szám után ilyen 31 perces, másodperc, tehát óriás tapsok, tehát egyszerűen nem tudtunk kijönni a teremből, mert hát az én nagy dalom után, az Epifani után a második felvonásban konkrétan leállt az egész koncert egy 3 percet, tehát ott álltam egy végpuszba, a kollégáim sírtak, nyilván mindenkinek van benne, azt azért el kell mondani, és a nézők tudja, vagy a hallgatók tudják, hogy mindenkinek van a dala előtt, a fő dala előtt van egy pici visszatekintés, egy pici monológ, amit elmond az elmúlt, hát közel 20 évéről. Uh-huh. És azért az szívbe markoló. Uh-huh.
1: De az, hogy kivel mi történt?
0: Kivel mi történt? Például a Kerin Miklós Máté ugye elveszítette az anyukáját nem oly régen, és ő például az anyukája elvesztéséről beszélt, meg arról, hogy ugye mennyire bíztatta az anyukája annak idején, hogy csináljuk meg az oltári srácokat, és hogy megszülessen. Aha. Én például arról beszéltem, hogy az elmúlt 20-25 évben én honnan indultam, és hogy te pontosan tudod,
1: igen,
0: hogy honnan, hova jutott el az ember, és ez mennyire fantasztikus dolog, és mennyire óriási dolog az, hogy van egy ilyen életpálya mögötted.
1: Abszolút, és honnan, hová történetek meg, igen, mindig iskola példák arra, hogy

0: Hát remélem, hát én tudtam ezzel tudunk. Inspirálni abszolút, embereket, hogy teljes mértékben, teljesen független attól, hogy persze vannak hogy is mondjam, negatívumok, vagy egy kicsit az ember a háttérből indul, de hogyha az ember bízik a képességeiben, és hisz magában, és pozitív, és megy előre, és csak azzal kizárólag magával foglalkozik, akkor sok mindent el lehet érni.
1: Uh-huh. Mennyivel, ugye meglett férfi emberek vagytok mindannyian.
0: Így van.
1: Szóval mennyire volt ez, vagy lesz ez elegáns lezárás, akkor így kérdezem az uh-huh. arénában.
0: Én nagyon remélem.
1: Ugyanúgy tudtok?
0: Nézd,
1: vagy nem is kell úgy táncolni?
0: Őszinte leszek, úgy kell táncolni. Igen? Nagyon nehéz az anyag, igen, úgy kell táncolni. Természetesen mindannyian változtunk, mindannyian cipelünk plusz 5-6-8 kilót pluszban, meglett férfi emberek vagyunk alapvetően, tehát hogy is mondjam neked, optikailag persze az ember nem úgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, de én azt érzem,
1: közben nem is kell.
0: Hát közben nem is kell, mert az ember önazonos ebben a történetben, tehát nem azt akarjuk eljátszani, hogy 20 évesek vagyunk, hanem azt akarjuk ugye eljátszani, és inkább átadni a nézőknek egy utolsó olyan élményt, hogy itt van 5 fiú, aki nagyon szereti egymást, van egy élettörténete, van mögöttünk egy darab, ami minket összekovácsolt, és együtt is leszünk szerintem nagyon sokáig még így, de ebben a formában utoljára lehet minket így együtt látni.
1: Uh-huh. Na most ez, ami az arénában lesz, még egyszer a
0: igen, június 27-én este, okay. Igen, az arénában.
1: Az mennyire támaszkodik az eredeti darabra?
0: Teljes mértékben.
1: Teljesen.
0: Teljes mértékben.
1: Csak ez újra lett szabva.
0: Újra lett szabva, picit olyan köntösbe, zenei köntösbe lett helyezve, ami talán egy picit újszerűbb tud lenni, de a darab az tükrözi azt, amit egyébként a nézők láthattak tavaly a tavalyi turnén, de azért vannak a Bojki Baliék, azért van a szimfonikus zenekar, azért van egy csomó olyan gag, még pluszba betéve, hogy ez adjon az arénában ugye zenei élményt pluszba.
1: Igen,
0: még.
1: Igen, igen. Hát maibb, meg
0: egy picit maibb,
1: meg méltó.
0: Méltó, igen, tehát egy kicsit szintre van emelve ez a történet, és remélhetőleg tényleg a nézőknek ez egy különleges élmény lesz.
1: Azért idézzük fel egy picit még a múltat, kérlek, hogy akik nem látták ezt annak idején az operetben, ez mennyi szériát futott egyáltalán?
0: Ez a budapesti operett, szerintem ez úgy emlékszem 100 fölötti előadás volt, ami igen, tehát akkor ez nagy játszásnak számított, miközben ugye dupla szereposztásban játszottuk. Tehát nekünk volt ez a csapatunk, amit egyébként az akkori vezetés nem igazán szeretett összekeverni. Voltak persze helyzetek, amikor betegség volt, de volt egy B szereposztás, tehát volt egy A, meg volt egy B szereposztás, aha. És ugye folyamatosan játszottunk. Úgyhogy,
1: de ez az álszereposztás?
0: Ez az álszereposztás, ez a mi eredeti Dolhai Attila, Keri Miklós Máté, Szabó Dávid, Mészáros Árpád Zsolt és én. Tehát ez volt az eredeti, úgymond álszereposztás, és akkor mellette volt még egy szereposztás. Abban szintén voltak kollégák, akik operaszínházasok is voltak, és voltak benne külsősök is.
1: Ott nincs sértődés? Abból, hogy ők
0: de hogy is nem, szerintem nem. Meg hát az ugye nagyon sok év eltelt, tehát igazából most bocsánat, hogy ezt mondom, de ezt valahol velünk azonosították ezzel a szereposztással, és ezzel futottunk mi nagyon sokat. Ezért is tudtunk a tavalyi évben egyébként hát ugye 2 Erkel színházat, meg 8 sportcsarnokot majdnem megtölteni. Tehát voltak nyilván teljesen teltházasak, voltak kevésbé olyan helyszínek, ahol 3-4 ház volt, de nagyon sokan eljöttek. Tehát azért ez egy óriási érzés volt még pluszban látni, hogy ennyi év után még ennyire nagy az érdeklődés, és ennyire szeretnek
1: minket. Hát abszolút, abszolút. Ugye akik ismernek téged színészi, énekesi kvalitásaidban, pontosan tudják, hogy mire vagy képes, hogy miket tudsz kiénekelni, nem véletlenül leszel ott a Margit szigeten is a Queen.
0: Igen, köszönöm, hogy említed, igen, hát hétvégén ugye Queen koncert a Margit szigeten. Hát a budafoki Doknányi zenekarral, Guido Mancusi karmester vezényletével, ugye Szemenyei Jánossal, Baksa Andrissal hárman, és egy tényleg nagy szimfonikus zenekar, óriási kórus, egy crossover, és itt is a Queen dalok egy olyan köntösbe szólalnak meg, ami szerintem egy nem mindennapi élményt nyújt majd. Ugye szombat este remélem, hogy az idők egyes lesz hozzánk, mert most azt látom, hogy azért hogy lesznek mostanában esők, úgyhogy mindenkit várunk a Margit-szigetre. Nagyon örülök, hogy Bán Teodóra meghívta ezt a koncertet. Egyébként tavaly a Tokaji Fesztiválkatlanban mi már ebből csináltunk egy verziót, nagyon szerették a nézők. Hát a Queen örökérvényű tudott, hát ezen nem lehet túllépni, tehát a Queen az mindig létezni fog. Úgyhogy Freddie Mercury egy nagyon komoly tétel volt az
1: elmúlt. De hogy ezt a komoly tételt te ki tudod énekelni?
0: Legalábbis igyekszünk.
1: El tudod énekelni.
0: De azt mindig hangsúlyoznám, ugye, hogy emlékezünk vissza a Wembley koncertre, amikor George Michael odáll csinált a Somebody to Love-val, és azért nem próbálta meg lekopírozni a Freddie Mercury-t, mert ezt nem lehet. Ezt azt mondom, én ott voltam az Adam Lambertnél, amikor itt volt a Queen az arénában, és nyilván az Adam Lambert, arra nem tudok szavakat találni. Tehát az a csávó, az nem létezik. Tehát korlátlan hangi teljesítmény, hangi kapacitás, tehát az úgy énekelte a Who Wants to Live Forever-t, mint én a Boci-Boci Tarkát. Tehát az mondjuk egy eléggé letaglózó volt. De hát erre szoktam azt mondani, hogy nem véletlenül egy világsztár. Tehát ő tényleg egy olyan top A++ kategóriát képvisel, ami tényleg egy isteni adottság, ami után nem tudsz menni. Tehát, és én mindig ezt vallom, hogy én megpróbálkoztam az évek során ugye Freddie-t énekelni, meg ugye a Csináljuk a Fesztivált is megnyertem a Who Wants to Live Forever-rel, tehát elég jól eltoltam a dalt, de soha nem próbáltam meg Freddie lenni, mert az egy tévút, az egy zsákutca. Egyszerűen nem tudsz. Tehát ő egy fantasztikus zeneszerző, egy elképesztő karakter, személyiség, mögöttes tartalom, egy akkora ember, hogy azt Michael Jackson 2. Ja, tehát okay, nem, okay. Tehát ezekben nem lehet, nem lehet. És most ugye megpróbáljuk ezt majd egy olyan önazonos köntösbe helyezni ezeket a dalokat, ami remélem sikerülni fog, és egy jó zenei élményt tudunk
1: adni. Biztos vagyok benne.
2: Ez a Slágerkult. Ha magyar slágerek, akkor Sláger FM. Sláger FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kivezetik a pedagógus képzést a közszolgálati egyetemről, gyorsabb eljutást kínál a megújuló éjszakai buszhálózat. Biztosította kerozin ellátás a nyári szezonra a reptéren. Molnár Róbert vagyok. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Különleges régi tűzoltóeszközökkel, füstsátorral és interaktív programokkal várja a látogatókat a Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma kőbányán, a múzeumok éjszakáján. A tűzoltó múzeum június 20-án délután 5 órától éjfélig tart nyitva. A programok között lesz tárlatvezetés, koncert, jármű bemutató és tűzoltó fecskendő szimulátor is. A látogatók megismerhetik a régi tűzoltók egyenruháját, az ugróponyvát, a horoglétrát, valamint a magyar tűzoltó találmányokat is. A 12 évnél idősebbek bemehetnek a füstsátorba is, ahol megtapasztalják, milyen érzés füstelteli helyiségbe lépni. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap a térségben, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet sok felé kísérik majd élénk erős lökések. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, Serbán Attilának még inkább örülök, mert ritkán tudunk beszélgetni, de akkor mindig mélyre megyünk, meg szakmázni is tudunk ilyenkor.
2: Azért. Mindenről tudunk, azért veled, jó, hogy... veled mindenről
1: köszönöm,
2: tudunk.
1: Köszönöm, azért jó, hogy itt vagy. Egy icipicit térjünk vissza, szakmailag kérdezem, hogy te anno ezeket a fiú zenekarokat követted, szeretted egyáltalán?
2: Hogyne, persze.
1: Tehát te egy Backstreet Boys-t...
2: Nem azt mondom, hogy napi szinten hallgattam őket, de tisztában voltam a dalokkal. Inkább én azt mondom, hogy Boys to Men. Tehát aha, nekem jó, az a világ. Igen, igen. Okay, tehát ez kicsit okay. az a Rhythm az Blues, R&B, az album, meg egy csomó minden más. Tehát én nagyon sok ilyen típusú zenét hallgattam, és hát bocsánat, hogy ezt kimerem mondani, de én azért is vagyok egy picit sokszínűbb ilyen szempontból, tehát eltérek a tipikus musical vagy a színházi énekléstől, mert én ilyen zenéken szocializálódtam. Uh-huh. Tehát nekem becsípődött, nem tudom, ki 10 évesen a Stevie Wonder, aztán becsípődött az Aretha Franklin, utána becsípődött Máté Péter, becsípődött nem tudom kicsoda a Queen, aztán Metallicát hallgattam, tehát én mindenevő voltam. Aztán
1: azért mondjuk
2: aztán...
1: 10 évesen egy Stevie Wonder becsípődés az,
2: igen, igen, tehát
1: minőségi.
2: Nagyon érdekelt, nagyon vonzott a zene, és emlékszem a kis szobámba, a szüleimnek ezeket végig kellett hallgatni, amíg én a Superstition-t, meg a nem tudom, tényleg a Who Wants to Live Forever-t, meg a Show Must Go-t üvöltöttem otthon, ameddig csak bírtam, lerekedtem nem tudom hányszor. Nyilván egy ilyen kisgyerek az nincs felkészülve arra, ugye anatómiai, hogy ezeket a nagyon szélsőséges magas énekléseket bírja, de én megpróbálkoztam ez, és nagyon érdekelt ez a zenei világ. Úgyhogy abszolút a kérdésedre válaszolva, képben voltam a Backstreet Boys-a, meg az NSYNC-el is.
1: Na, képzeld el, mert itt a rádióban tudják, hogy én nagy Backstreet, ha nem is fenn vagyok, de követem őket, és például most már lassan több, mint egy éve történelmet írnak egyébként Las Vegasban.
2: Tényleg? Ja, a show-val.
1: Igen.
2: Aha, a show-val kapcsolatban, igen.
1: De olyan show, ugye, ami a világ legnagyobb szórakoztat, a Gömbben vannak, érted? És ahova fiú zenekar az életben nem fog bejutni.
2: Nem.
1: Rajtuk kívül 5 előadást terveztek, már talán az 50-nél járnak egy év alatt.
2: Igen, ez olyan, mint a Celine Dion, emlékszel, amikor Las Vegasban volt egy ilyen hosszú nagy show koncertsorozata, az is telt házal, nem lehetett jegyet kapni.
1: Na, de ezt csak azért mondom, hogy gondoltad volna, vagy a hallgatók, hogy egy fiú zenekar. 33 év után, 33 éve van állítólag Backstreet Boys. Sőt, hát ha visszaszámolunk, meg visszanézünk, akkor is a dalok a mai napig szólnak, és akkor most megint az oltári srácokra próbálok visszamenni. Nekem egyébként a Backstreetnél mindig az volt a legszimpatikusabb, hogy ezek öten emberként is egy komoly egységet képviseltek. Egyrészt testvéreknek hívják magukat. Az, hogy minden túléltek, az összes létező botrány, balhét, mindenkinek megvolt a maga őrülete, de itt vannak.
2: Igen.
1: És a mai napig a legsikeresebb fiú zenekar, de érted, amikor azt mondjuk, hogy a legendás Hungária, hú, az mekkora nagy dolog volt itt a magyar popzenében, igen, 2,5 évig tartott. Uh-huh. Nem bírták tovább igen. egymással.
2: Igen, igen, igen.
1: És ezért nagy dolog az, hogy ti akár az oltári srácokkal vissza tudtok jönni időről időre.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ez a fajta szövetség, az megmarad bennetek. De ebben a szakmában, vagy közöttetek, de ebben a szakmában mennyire időtállók ezek a szövetségek? Úgy általában, mit tapasztalsz?
2: Uh-huh. Én azt látom, hogy nagyon ritka. Szerintem
1: ráadásul 6 fiú.
2: Emberi kapcsolatokban is.
1: 6 fiú, férfi, bocs, hát most már meg lehet férfiak
2: férfi, igen.
1: És nem volt soha féltékenység köztetek?
2: Nem. Az igazság, hogy tényleg nem. Tehát őszintén mondom, hogy nem, mert valamiért mindenkinek megvan a saját pályaíve, uh-huh. mindenkinek megvan a saját uta, megvannak a saját sikerei, és valahogy mi tényleg őszintén büszkék vagyunk egymásra. Tavaly is ott álltunk, mindenki mondta a monológiát, és 5-ször sírtunk. Uh-huh. Tehát volt 5 monológ, és minden monológ után sírtunk. Szabó Dávid is ugye ő elment Amerikába, kint él, Los Angelesben próbálgatja magát, saját dalokat ír, stb. De ő is elköltözött lényegében itthonról, és nagyon hiányzik a szakmából, és alig várjuk, hogy találkozzunk és megöleljük egymást. Tehát mi tényleg őszintén ez, amit mondtál, ez a típusú szövetség, mert valószínűleg a Backstreet Boys-nál is él, emiatt tud működni ez a dolog. Mert igazából nem zavarjuk mi egymást. Kicsike ország, kicsike szakma, de nem arról szól, hogy mi ott könyököljünk és letaszítsuk egymást a trónról, mert nincs honnan letaszítani. Mindig szoktam mondani, kicsit csúnya hason, de ez egy pocsoly, amiben mi ott páran állunk. Tehát azért nem szabad ezt összekeverni. Az nyilván a külföldi dolgok, azok nagy terek, azok nagy platformok, de azért Magyarország egy picike hely. Tehát itt szerintem az első lépés az, hogy ember maradsz, és örülsz a másiknak.
1: Jogos.
2: Örülsz a másiknak, és kész, mert azzal csak te leszel több. Az, hogy másiknak keresztbe teszel, vagy irigykedsz, vagy nem tudom micsoda, hát és annyira büszke vagyok az Attilára, hogy igazgató lett. Hát ki gondolta volna ezt Nyíregyházán 99-ben? Ez egy tök jó dolog, és büszke vagyok rá, hogy ott van.
1: És beszélgettek, és ugyanúgy mély
2: dolgok? Abszolút. Hát most is játszottunk Monte Cristo-t az Operett színházban, és rohanunk egymással szembe a folyosón, és megöleljük egymást. Mert örülök neki.
1: És mennyi maradt például benne a régi koliszoba társból?
2: Szerintem ugyanaz. Tényleg? Ugyanaz. Azért, mert ő is egy szabolcsi fiú.
1: Igen, igen, igen.
2: Igen, és valahogy nem tudom, mi valahogy nem felejtettük el, hogy honnan jöttünk. Aha. És ennyire.
1: Na majd, ha itt lesz, megkérdezem
2: jó,
1: rólad
2: mindenképpen.
1: Is,
2: jó, hogy jó,
1: mit
2: jó,
1: mond
2: jó.
1: Erre.
2: Nagyon szeretem.
1: Benned megmaradt a régi
2: kisfiú, aki a Beregszázból? Szerintem igen. Nem is tudok másképp, tehát nem vagyok hajlandó megjátszani magam semmilyen tekintetben, hanem egyszerűen csak jól érezni magam, dolgozni, adni az embereknek, ez a munkám, ez a hivatásom, és leginkább annyit kívánni magamnak, hogy jó sokáig egészséges legyek, és ezt tudjam sokáig csinálni.
1: Azt én is kívánom neked.
2: Igen.
1: No, mondtál egy nagyon fontos hát hívó szót, ezt a hangot, hogy ott voltam az Adam Lambert-en, és azt igen. mondott, hogy úgy énekelte ki ezeket hát, a hatalmas nagyívű dalokat, mint a Boci-Boci tarkát.
2: Igen, igen, igen.
1: Na de téged is egyébként pont, hogy a hangi kvalitásokról ismernek, aki ki tud énekelni dalokat, igen. és én erről szoktam beszélgetni itt estéről estére művész emberek, hogy árulják már, hogy ez hogy van. De azt hiszem legutóbb Szulák Andrea ült itt, és igen. vele beszélgettem erről, mert mondja, hogy pont ő is a Margit szigeten, hogy majd egy nagyívű dallal jön be. De mondom, az első percben? Azt mondja, igen. De mondom, az hogy van? Tehát hogy képzeljük el, hogy ti tudtok nagyívűen énekelni, de az kell edzenetek? Vagy tényleg úgy van, ami nekünk a Boci-Boci tarka, az nektek egy nagyívű dal?
2: Uh-huh. Hát nézd, ez ugye... Picit megpróbálok nem szakmai lenni, de ugye mindenkinek
1: de
2: megvan a
1: most
2: saját...
1: Most egy olyan ember kérdezek, aki operát is énekel.
2: Igen. Figyelj, ez egy állandó kihívás, és ez egy állandó lekövetése a te fizimiskádnak, az életkorodnak, az éppen aktuális lelkiállapotodnak, tehát ez nagyon nehéz. Az éneklés az szerintem egy nagyon őszinte dolog alapvetően, és ha nem vagy jó paszban magaddal, nem fognak menni a dolgok, tehát jó paszban kell lenni, lelkileg is elsősorban, plusz egészségileg. Nézd, ezek csak visszatérve, ha már a szélsőségek, akkor a Queen dalok, azok tényleg nagyon nehezek. Tehát nem mondom azt, hogy 20 évesen vagy 25 évesen nem ment könnyebben, sokkal könnyebben ment, tehát be se kellett hozzá énekelnem, nem kellett hozzá gyakorolnom, bementem és szólt. Azért, mert nekem ez a hang lágén van, ilyen a torkom, ide születtem, ezt kaptam a Jóistentől, és ez az ott szól. Na most az már más kérdés, hogy 25 év után, közel 30 év után, te ugyanúgy megpróbálod azt a dalt elénekelni, úgyhogy megváltoztál, van rajtad, nem tudom, plusz, nem tudom, x kiló, tehát megférfiasodtál, és ugye ez egy anatómia, tehát változik a hangszálad is. Tehát minden változik. Van olyan énekes, akinek, mit tudom én, 20 év után egy kvintel lejjebb, 3-4-5 hanggal lejjebb szól a torka. De ez teljesen normális. Ott van a probléma, amikor valaki ezt nem ismeri föl, és nem követi le, és már valamire nem tudja azt mondani, hogy figyelj, én ezt már nem vállalom. Vagy esetleg azt mondja, hogy én ezt letranszponálom magamnak, de ugyanazzal a művészi értékkel, és ugyanazzal az elánnal, ugyanazzal a minőséggel megcsinálom ugyanazt a dalt. Hát ezért nem énekelte úgy egyébként a Somebody to Love című dalt a Wembley-be, George Michael, mint ahogy énekelte Freddie, mert ő nem az a hangtónus volt. Uh-huh. Itt ehhez kell egy szakmai intelligencia, hogy ezt lekövesd. És ugye ez a nehéz ebben a szakmában, amikor az ember belüvi magát egy polcra, elkönyvelik azt, hogy a Serbán Attila fönt kukorékol, nem tudom, 25 éve, és még 30 év után is elvárják tőle ugyanazt. El lehet, csak az a kérdés, hogy ott te vagy-e olyan lelki, pszichés, fizikai állapotban, mindennel kapcsolatban, hogy azt abban a minőségben ugyanúgy le tudod hozni. Ez itt a kérdés. És ez mindig egy önkontroll, ez mindig egy külsős, hogy is mondjam neked, én hát szeretem
1: ez
2: nagyon...
1: Ez elképesztő fegyelem.
2: Fegyelem, ez full fegyelem, ez full kockaság. Én ezért állok a szakmához úgy, mint egy kocka, mert nekem ez így működik. Uh-huh. Ha elkezdem tépni magam, elmegyek bulizni, nem alszom, most nem akarom sorolni, mit csinálok még mellette, uh-huh. akkor valószínűleg nem ilyen állapotban lennék most. Tehát ez egy nagyon komoly, tudatos, hogy is mondjam neked, életforma.
1: Hát és ahhoz, hogy ezt felfogtad?
2: Hát ezt figyelj, nem tudod másképp csinálni.
1: Na de ez kell a családi életharmóniája is?
2: Egyrészt igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, másrészt pedig neked kell, hogy legyen egy belső önkontrollod, hogyha te olyan színvonalon akarsz teljesíteni, és te Kecskeméten a Katona József Színházban el akarsz énekelni egy bánkbánt, akkor neked ezeket a játékszabályokat be kell tartani, különben nem fog menni. Uh-huh. Legalábbis én nem tudom ezt megcsinálni.
1: És kell még külön edzened is a hangoddal? Vagy maga az edzés az a millió fellépés meg próba?
2: Az nyilván ad egy alap pillért ennek a dolognak, a következő az a pihenés, az alvás. Rendkívül egyre többet számít az, hogy ma például tudtam 10-ig aludni. Ez egy, nem aludtam 10-ig, nem tudom, több hónapja. Nekem ugye a gyerekekkel is kelek, ugye szeretem ugye kivenni a részem, elvinni a kicsit bölcsödébe.
1: Már mennyi idősek, ezt mondjuk már el.
2: Ja, igen. A kicsi ő 2,5,
1: igen.
2: Odett, a Hanka a nagyobbik, ő pedig 9 lett május 5-én.
1: Na, tehát szép, gratulálok.
2: Köszönöm szépen, ő most lesz második osztály, ugye most lesz mindjárt második osztálynak vége, úgyhogy harmadikos lesz majd szeptembertől. Szóval így na, szeretek a gyereke érte menni, elvinni őt edzésre, főzni nekik valamit, este még együtt vagy.
1: Akkor még ez is van.
2: Igen. Okay. Hát hogy ne? Hát mi értelme van ennek az egésznek? Hát miért csinálom?
1: Oké, okay. Tisztában.
2: Tehát most is például nagyon büszke leszek magamra egyébként, mert úgy néz ki, hogy most bocsánat, hogy bekeverek egy másik produkciót, de újra indítjuk a Szécsi Pál koncertünket a srácokkal, és ami ugye volt az arénában 3 évvel ezelőtt, a Szécsi Pál emlékkoncert, és most lesz 3 állomásunk nyáron, és egy koncert keverbe abba csak, hogy nekem legyen 1 hónapos szünetem. Tehát 1 hónapig nem csinálok semmit.
1: Na, ilyen létezik?
2: Ilyet, ezt tavaly is meg tudtam csinálni.
1: Aha, de jó.
2: Akkor voltunk Amalfi parton, meg kettesbe is a feleségemmel tudtunk 1 hetet Olaszországban még pluszban, és most is ugye ezt tervezem, hogy a gyerekekkel leszünk 1 hónapot.
1: Na, hát akkor sok ilyen örömteli, meg élményteli pillanatot
2: nagyon kívánok. Köszönöm.
1: Tényleg igazad van, ezért érdemes, de még nem köszönök el teljesen, még pár percünk van, és akkor azt kihasználom.
2: Jó.
1: Szóval Szécsi Pál.
2: Szécsi Pál, igen.
1: Ott milyen dalokat énekelsz Szécsitől? A Szécsi dalok nehezek?
2: Hát nekem hangfajban nem. Ott a megformálása, ugye a Szécsi Pál ugye...
1: Na de voltak szinte, neki is ilyen nagy ívű dalai.
2: Nagy ívű, például éneklem nem annyira volt ismert.
1: Himnusz anyárhoz, meg ezek.
2: Himnusz anyárhoz az is az enyém. A Boldogság című dal is az enyém, amit rettentően megszerettem. Az Én édes Katinkám az enyém. Meg vannak még sok-sok közös dal, úgyhogy Pál Dénessel, Nagy Sándorral és Miller Zoltánnal visszatérünk, és hát 10-én, július 10-én vagyunk a Tokaji Fesztivál Katlonban, aztán augusztus 1-én vagyunk Egerben az Egri Várban, és utána, úristen, hol vagyunk még, meg vagyunk a Mézesvölgyi nyár keretein belül is. Szóval nagy szeretettel várunk mindenkit, minden információ megtalálható a neten, úgyhogy ezt is felélesztjük, és most tervezünk ugye, majd most alakulnak az időpontok egy ilyen sportcsarnokos turnét vidékre, mert én azt gondolom, hogy a Szécsi Pál dalai megérdemlik azt, hogy a vidéki nézők is hallják.
1: Na, őket. Elhiszed, hogy van Szécsi Pál eredeti autogramon?
2: Nem.
1: 72.
2: Hát figyelj, az...
1: És úgyhogy 79-ben születtem, és akkor már rég nem ért.
2: Ez honnan sikerült beszerezni?
1: A testvérétől kaptam.
2: A testvérétől.
1: Képzeld el, hogy amikor a Cserháti Zsuzsa életéről szóló könyv készült, akkor meg kellett, hogy keressem a testvérét, hát hiszen a Szécsi fedezte fel a Cserhátit egy étteremben. És annyira megszeretett a Szécsi Kati, hogy hozott nekem borítékba egy eredeti autogramkártyát, egy zöld filccel aláírt, majd át fogom neked küldeni.
2: Nagyon jó.
1: És a hátára odaírt pár sort, hogy neki fontos volt a kettőnk találkozása.
2: Komoly gesztus azért.
1: Igen, úgyhogy...
2: Megtisztelő.
1: Úgyhogy Szécsi Pál.
2: Tök jó.
1: Autogrammal.
2: Tök jó. Igen, igen.
1: Ja, jövök, megyek, de az egy... Én szeretem a Szécsi dalokat egyébként is.
2: Én is nagyon megszerettem, és nagyon sok egyébként kiesett az én látókörömből. Tehát a legnagyobbakat nyilván az ember ismerte, tisztában voltam vele, de ez a például a Boldogság című dal, vagy a Himnusz a nyárhoz, ez elképesztő. Igen. Elképesztő.
1: Jó, aztán az élet egy sorstragédia, de
2: sorstragédia.
1: És pont azért jó, igen, hogy veled lehet ilyenekről, és most a hallgatók is hallják, hogy tényleg egy fegyelmezett, tudatos ember, aki felfogta, hogy akkor marad a hangja ilyen, hogyha vigyázz rá.
2: Igen,
1: mert a művészekre minden jellemző csak ezne.
2: Igen, azért nekem is vannak estéim a barátaimmal, tehát hogy ezt azért a hallgatók ne gondolják azt, hogy én nem szoktam megtépni magam, mert én vannak ilyen helyzet, nekem is ki kell kapcsolódnom, vagy ugye le kell eresztenem, és vannak ilyen esteink a barátaimmal, úgyhogy de igen, ez a polc, ez mindig van, tudod. Serben Attila, ezt gondoljuk róla, nagyon jól énekel, magasan énekel, meddig? És ehhez az kell, hogy az ember tudatosan tényleg nagyon tisztállása önmagát, lekövesse önmagát, és betartsa a játékszabályokat, és akkor működni fog.
1: Sokat tanultunk ma is tőled.
2: Jaj,
1: köszönöm, nem. Hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Lesz sok hely most, meg helyszín, ahol találkozni tudunk veled. Úgyhogy kövessék, az oldaladon minden ott van?
2: Igen, igyekszem persze mindent időben felrakni, tájékoztatni, és természetesen, ha beírják ezeket a hívószavakat, hogy akár Oltári Srácok Aréna, vagy akár Queen Koncert Margit Sziget, vagy Szécsi Pál, vagy Evita, majd szeptemberben Madách Színház, mindent megtalálnak.
1: Oké, okay, Serben Attilát szeressék, kövessék, azt a sok energiát, ami beletesz imádott hivatásába, a figyelmükkel.
2: Köszönöm. Viszont
1: hozzák, az előre a legtöbb, amit adhatnak, sok csillogó szempárt neked.
2: Köszönöm, akkor köszönöm, Andi is. Köszönöm.
1: Ugyanígy fog csillogni, örültem neked, Serben Attilával beszélgetem, és Attilától elköszönök, önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Serbán Attilának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Európa egyik vezető sportfővárosa lenne Budapest, megtelt élettel a főváros az ünnepi könyvhétre. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Budapest célja, hogy Európa egyik vezető sportfővárosa legyen, jelentette ki Pusfai Gábor, sportért is felelős belügyminiszter pénteken az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlésén. Beszédében hangsúlyozta, hogy az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlése több mint protokoll esemény. Kiváló lehetőség is egyben megmutatni a sport erejét, erősíteni a nemzetközi együttműködést és megerősíteni az olimpiai mozgalom melletti elkötelezettséget. Felhívta a figyelmet arra, hogy a sport speciális helyet foglal el a magyarok szívében. A sport sikerek nem csak a sport eredményeket jelentik, hanem a nemzeti identitás részét képzik, és generációkat kötnek össze, hangsúlyozta. Hozzátette, a magyarok büszkék a nemzetközi sportéletben hosszú ideje betöltött szerepükre. Könyvek, szerzők, dedikálások és hömpölygő tömeg. Ismét megtelt élettel Budapest belvárosa az ünnepi könyvhét alkalmából. Az idén 97. alkalommal megrendezett esemény a magyar könyvkultúra legnagyobb szabadtéri ünnepe, amely 4 napon át várja az olvasókat és az irodalom szerelmeseit. A rendezvény központi helyszínei idén is a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Duna Korzó, ahol a hazai könyvkiadók standjai mellett író-olvasó találkozók, dedikálások, beszélgetések, kerekasztalprogramok és esti kulturális események színesítik a kínálatot. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használható terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok. Ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ottalvós programokat részesíti előnyben. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan valószínű zápor, megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
3: sávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóágán az Árpád híd felől egy rövidebb szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befele Balatoni úttal a Péterhegyi útig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól, valamint hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád hídon a Váci út felé a víztoronynál csak egy sáv járható, mert itt javítják az útburkolatot. A 6. kerületben az Aradi utcában, a Szinyei Merse utcánál, illetve a Lövölde téren a Király utca felé útszűkületre kell számítani vízzeték javítása miatt. Mától napközben a 8. kerületben a Fiumei úton, a Festetis György utcánál lezárják a külső sávot az Orci tér felé, mert itt csatornát javítanak. Lezárják majd a mai napon a Hősök terét a Kóskároly sétánynál rendezvény miatt. Lezárták a mai napon a 8. kerületben a Népszínház utcát, a Csokonai utca és a József körút között a rendezvény miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 6 óra után pár perccel indul már is a Sláger hétvége. Itt a Sláger FM-en én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként a Blaha Louisiana slágere, ha élni felejtek, ez szól elsőként. Jó reggelt! Sláger!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Székrálok mai adása, mi a Budapesten lakik, és a Gazdagré Törökugrató Általános Iskola tanulója, Merse pedig a 9. kerületi Bakástéri Énekzene Általános Iskolába jár.
1: Egy-két, ha és, ha nem hat meg a hangerő, ha megborzol a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást, arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió hallgatást kívánok.
2: Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Székreállok, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Én Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, a másik műsorvezető társam Ortutai Dóri. Szia Dóri!
3: Sziasztok!
2: Jól vagy?
3: Jó, köszönöm!
2: Annyira imádom, mikor itt vagyunk, és a két fantasztikus vendégünk, Merse, aki 7. alkalommal van itt, mert eddig már 6-szor volt, és Mia, aki először van itt. Sziasztok!
4: Hello!
5: Hello!
2: Mia, azt szeretném megkérdezni, hogy te most vagy először egy rádióstúdióba, és részt veszel egy ilyen podcast műsoron?
4: Igen, most vagyok itt először.
2: Hogy néz ki ez a stúdió? Ilyenre számítottál, amikor bejöttél?
4: Nem, egyáltalán nem. Azt hittem, hogy itt csak nem is lesz mikrofon.
2: Hát nem csak úgy beszélgetünk?
4: Igen.
6: Hát de azt hogy veszik fel akkor a hangot, ha nincs mikrofon? Hogy képzeled?
4: Igazából nem tudom.
6: Persze, hát nem lehet elképzelni akkor még, hogy milyen a stúdió, hogyha nem vagy bent.
4: De egyébként tök jól néz ki.
2: Mi tetszik ebbe a stúdióba a legjobban?
4: Hát nekem a mikrofonok, meg ezek a kütyük tetszenek a legjobban.
2: Ez a keverőpult, és így világít, mint egy ilyen űrhajónak a belső szerkezete.
7: Nekem is ez a pult, meg a mikrofonok.
2: A fejhallgató?
7: Meg a bárszék.
2: A bárszék.
4: Okay. Ja, igen, ezek nagyon jók, ezek a székek, imádom. Csak egy kicsit nehézkés felülni először.
2: El tudjátok képzelni az életeteket, hogyha felnőttek lesztek, hogy egy rádióba dolgozzatok?
4: Hát, el. Igen, el.
2: Mit kell egy rádiósnak szerintetek csinálni, és milyen tulajdonságok kellenek, hogy jó rádiós legyél?
4: Hát szerintem pozitívság, őszintesség, és hogy megbízzál magadban, az kell nagyon.
7: Szerintem is, hogy ilyen kedvesség is, meg...
6: Akkor én jó rádiós vagyok, szerintetek?
4: Szerintem nagyon jó.
6: Jó, köszönöm szépen.
2: Nagyon jó, szerintem is a Dóri. Mit jelent, Mia, hogy megbíz magadba, hogy higgyél magadba?
4: Hát igen, hogy ne add fel, soha.
2: Hogyha kudarc él, mondjuk csinálunk egy rosszabb műsort, akkor ne kenődjek el, hanem azt mondjam, hogy ebből is tanulok, és majd a következő jobb lesz.
4: Igen.
7: Például
4: igen, ez. Hát nekem is először nyilván nem a legjobb, de egyre többet próbálkozol, annál jobb lesz.
2: Van valami olyan az életedbe, ami erre ösztönöz, hogy próbálkozzál, és egyre jobb leszel?
4: Igen, van.
2: Elárulod?
7: Egyik tantárgy a suliban az ének.
2: Aha, és azt francia. Nagyon szereted?
7: Hát azt...
2: Ja, nem szereted, és azt próbálkozol, hogy jobb legyen.
7: Aha, meg egy játék is, amit játszok is. Azt szeretem, csak abban még nem vagyok olyan jó is.
2: De hát ott már ilyen európai játékosokkal játszol együtt, azt mondtad a múltkor.
7: Csak ebben a játékban így... Egyedül játszok abban.
2: Hát egyedül, de többen vannak, nem? Akik online bekapcsolódnak. A múltkor mondtad, hogy hanyadik helyen állsz.
7: Most nem azzal játszottam.
2: Ja, nem azzal?
7: Nem azzal, hanem egy másikkal.
2: Amazzal?
4: Hát nekem pedig az, hogy így pontosabban, hát régebben egyáltalán nem ment le a spárgám, és az volt az álmom, hogy lemenjen, de már nagyon könnyen megy le a bal spárgám, és az nagyon jó. Mert régebben még ettől is fájt, már itt fájt a spárgád.
2: Bocsáss meg, ne haragudj a spárgára, hogy nem ment le a spárgád, azaz a növény spárga, vagy a... hogy nem tudtad megenni a spárgát, de most már lemegy, akkor milyen spárga?
4: A spárga az, amikor így a lábad így kinyújtódik, hogy a egyik lábad itt, ja. A másik lábad itt.
2: Akkor amikor azt mondják, hogy az egyik lába itt, a másik ott, az azt jelenti, hogy...
4: Nagyjából. Hát, hogy a lábaid nagyon kinyújtódnak.
2: Ja, jó.
7: Én még a kezemmel sem tudom csinálni.
2: Spárgázni?
4: Hát, én sem. De lábamban tudok.
2: Mert se tudsz spárgázni egyébként?
4: Egyáltalán nem.
2: Nem baj.
4: Az osztálytársamat egyszer az egyik lenyomta, spárgába, és utána ott üvöltett, hogy miért csináltad ezt. Én is ez a sikító rohamot kapok, hogyha valaki lenyomja a spárgámat, amit még nem tudok megcsinálni.
2: Az a baj, nekem régen jó volt a spárgám, de mostanában már olyan kicsit, olyan nehezen tudom megcsinálni.
4: Hát igen, mert hogyha nem gyakorol sokat, és hogy ahogy nősz így, sokkal nehezebb lesz.
2: Jó van. Na tudjátok jól, hogy itt a Sláger FM-en a mi kis podcast műsorunkban, aminek Székreállok a címe és a neve is, mindig egy hírrel szoktunk kezdeni. Egyrészt azért, mert Merse nagyon-nagyon szereti.
3: Lelesni
2: a papírról, hogy mi a kérdés és a válasz. Másrészt azért, mert a Dóri, az Ortutai Dóri itt a Sláger FM-en szokott híreket olvasni, de ezeket a híreket ő is szerkeszti. Úgyhogy én mindig megkérem a Dórit, hogy hozzon valami olyan hírt, ami talán a ti érdeklődéseiteket is fölkelti.
0: Mindjárt folytatódik a Székreállok majd adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Székrálók mai adása, mi a Budapesten lakik, és a Gazdagréd törökugrató általános iskola tanulója, Merse pedig a 9. kerületi Bakástéri Énekzene általános iskolában.
1: Egy akváriumban egészen lenyűgöző trükköt sajátított el egy polip.
2: Az jó.
1: Megtanulta lecsavarni egy befőttes üveg tetejét, hogy beszerezze a benne lévő falatokat.
2: Az menő, a hosszú csápjaival.
1: És létezik is egyébként, mert a kutatók azt mondják, hogy ez egy nagyon összetett viselkedés.
3: Mi, hogy lecsavarom a befőttes üveg tetejét? Tényleg összetett.
2: A menő, igen, összetett nagyon. Igen.
1: Jó, de a polipoknak ne összetett, nem nektek emberek.
2: Tudjuk.
3: Hát de nekem van egy orpolipom, az le tudja helyettem csavarni majd a befűtés üveget.
2: Lehetne az üveglecsavaró szolga is, hogyha érkel.
4: Amúgy tényleg nem kéne venni ilyen külön üveglecsavarót, hanem kéne hozni a tengerből egy polipot és lecsavarni.
2: Igen, így. Hogy így is mondhatjuk, igen. És lehetne a szolgáld, amikor így te kilúcsz az, hogy és így a polipoddak hozzáadod, és ő így csokod szemmel egy másodperc alatt így ki.
4: Igen, így. Így már 7 órája próbálod kinyitni, hogy nem, már a keze tiszta piros, és már és hívod a polipot, és így ilyen nézéssel, hogy most komolyan, és akkor így egy ujjal így és igen, akkor így nézel rá, hogy mi van? Igen, és akkor kinyitotta.
1: Igen, mert a csápjaival ő letapogatja egy
2: igen.
3: Tehát hány karja, a hány csápja van?
4: 8.
3: Bizony, igen. De ügyes, 8.
4: És 3 szíve.
3: 3 szíve van?
1: Uh-huh. Egyet
3: van az. Van a régi népda, hogy 3 szíve van annak a polipnak. De 8 csápjával nem tudja még lecsavarni se a befőttes üveget. Nem ismertétek ezt a dalt?
2: Egyáltalán nem, de szerintem ezt valaki most költötte.
3: Igen. Figyeljetek, hogyha polipod mondjuk nem tudja lecsavarni a befőttes üveget, akkor utána bosszúból te megeheted?
2: Dehogy is, hisz egy másik polipot is megvan oldal.
3: De ehető a polip egyébként?
2: Igen, persze.
3: Ettetek már?
4: Nem. Nagyon fincsi.
3: Én nem. Nem? Mert?
4: Nagyon
2: fincsi. Nem tudom, nem kóstoltam még.
1: Az melyik az a polip, az a milyen kerek?
4: Az
1: ilyen fehér és
3: tintahal. Az a tintahal. A polip az ilyen kis, mint a tapadókorongok lennének rajta. Tehát, hogyha mondjuk hozzápréseled a szájpadlásodhoz, oda ragad.
1: Akkor ezt a lepedéket is le lehet szedni a fogsorban.
2: Tényleg.
3: Miért, finom? Te hogyan ettél már polipot? Rántott polip, sült polip, polip palacsintába, polip preparén?
4: Polipesítiben.
3: Polipesítiben?
4: Nem. Úgy ettem, hogy sülve.
3: Grillezve?
4: Igen, grillezve.
3: És mit tesznek rá? Halat?
4: Hát mikor mit?
3: Fokhagyma, vagy milyen fűszer vagy?
4: Fokhagymát is szoktak.
3: Citromot de... szoktál rá tenni? Citromlével megcsepetni.
4: Hát, az csak így, ha van egy kajához, bármihez legyen, akkor csak így megfogom, és megeszem a citromot.
3: Na, nem savanyú?
4: Nagyon, de én ezt a savanyúra vágyok.
2: Én nagyon nem szeretem. Én még így kiskoromban én mindig kóstoltam így egy picit a citromot, és
3: vannak még olyan ételek, amit megeszel, de nem Magyarországon honos? Tehát itt a polipra értem, hogy nagyon kevés magyarországi polip van.
4: Én amúgy kb. Úgy minden külföldi. Teszek sushi, eszek bármit.
3: Mi az a sushi?
4: Hát az a, tudjátok, hogy ilyen
2: hát így rizs
4: hogy
2: van.
4: Rizs van, és ilyen, hogy hívják
2: az azt az ilyen... Az ilyen zöld, ilyen, olyan, mint egy kilapított fű.
4: Nem hínár, vagy...
3: Wasabi?
1: Alga.
4: Nem, hanem alga.
3: Alga?
4: És akkor abban mondjuk beletesznek avokádót, vagy halat.
3: Aha.
4: Néha rákot.
1: Én még nem ettem.
2: Csak én azért nem kóstolom meg.
3: Nem ettem soha, nem szeretem.
2: Én szerettem még. De anya egyszer már volt Kóreában, vagy nem tudom hol, és ott ilyen algás ételek voltak is. Anyának én azért nem szeretném elkóstolni, azt mondta, hogy nagyon fájt a hasa utána.
3: Oh.
2: Mert valami romlott volt, és nagyon csúnyán viselkedtek Kóreában, hogy így nem is igaz, tökéletes a kaja, mindegy.
1: Nekem is volt ismerősöm, aki algát evett, és 3 óráig a vécén ült.
4: Oh. Akkor jó, hogy nem ettem tegnap algát az osztálykiránduláson.
3: Milyen volt az osztálykirándulás? Hát nem is mondtál.
4: Nagyon jó volt.
3: Merre jártatok?
4: Katalin pusztán, a gyadai tanúsínyem.
1: Merre van?
4: Hát úgy kb...
3: Merre fele mentetek?
4: Hát úgy
3: fent.
4: Fent? Felé.
3: Katalin puszta? Tehát ennyire fel?
4: Aha, nem ennyire.
2: Katalin puszta?
3: Ennyire fent
2: szerintem
3: van.
2: Szerintem inkább Katalin puszta?
3: De ez már a határon túl van, ez már annyira fönn van. Mit csináltok egy osztálykiránduláson? Egy napos, két napos vagy egy hetes
2: hát
3: volt?
2: Mi tavaly két éjszakásra mentünk.
4: Hát most a osztálykirándulás az ilyen 6 órás volt, vagy 7.
1: Nem.
3: Csak barátok.
4: És nem akartam most ezt a Six Seven viccet elsütni.
3: Sűsd már el!
2: Six Seven!
3: Az a baj, hogy mi az a generáció vagyunk, hogy ezt nem értem.
1: Ez mi az a vicc?
4: Semmi, csak már kiment a divatból, csak... Jaj.
3: De hát én még azt sem hallottam, amikor bejött. Mi a Six Seven? Tudom, hogy nagyon rossz és nehéz egy viccet elmagyarázni.
1: De mi a Six Seven?
4: Semmi, csak így.
2: Egy olyan trend, hogy ilyen a 6-7, és így bejött itt a interneten, így bejött ez a trend, és így elterjedt mindenhol, és így mindenki ez a Six Seven.
3: Aha.
2: És ismertem túl hamar, de aztán így jött mindenhol, és aztán megismertem. De túl nagy értelme nincs.
1: És akkor ezt csak így mondják?
4: Hát
2: viccelődnek azzal, meg azzal is, hogy 13, meg ilyenek.
4: Aha. Mert régen még olyan 25 elején azzal volt viccelődve, hogy a kosárcsapatokban mindig valami 6-7 magas emberek voltak. Ja, nem tudom igen. Már, hogy...
3: Ja, 6 láb, 6 foot. Seven.
4: 6 láb, 7.
0: Mindjárt folytatódik a székhálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: A mai napon hosszabb, rövidebb időkre majd mindenhol kisüthet a nap, de időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérhetik, majd élénk egyes tájakon erős lökések. Most nagyjából 7 és 15 fokot mérhetünk, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő. Húságot jelölnek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtó ágán az Árpád híd felől egy rövidebb szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befele a Balatoni úttal a Péterhegyi útig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól, valamint hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád hídon a Váci út felé a víztoronynál csak egy sáv járható, mert itt javítják az útburkolatot. A 6. kerületben az Aradi utcában, a Szinyei Merse utcánál, illetve a Lövölde téren a Király utca felé útszűkületre kell számítani vízzeték javítása miatt. Mától napközben a 8. kerületben a Fiumei úton, a Festetis György utcánál lezárják a külső sávot az Orci tér felé, mert itt csatornát javítanak. Lezárják majd a mai napon a Hősök terét a Kóskároly sétánynál rendezvény miatt. Lezárták a mai napon a 8. kerületben a Népszínház utcát, a Csokonai utca és a József körút között a rendezvény miatt. 06 30 30 95 8, pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek, változat

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Székrálók mai adása, mi a Budapesten lakik, és a Gazdagré Törökugrató Általános Iskola tanulója, Merse pedig a 9. kerületi Bakástéri Énekzene Általános Iskolába jár.
1: Hogyha a szülőd mondja például azt, hogy ne játsz a mikrofonnal, kérlek, hanem ne ér hozzá, mert behallatszik minden, akkor te ezt hogy fogadod? Bántásnak, vagy inkább azt mondod, hogy nem baj, mondja a szülőd, amit akar, úgy is csinálom
2: hát
1: tovább.
2: Hát én akkor, amikor ez történne, akkor hát én úgy fogadnám, hogy itt nem bánnám, mert akkor mi történne? Hát szétesne a világ, hogyha nem engedi meg, vagy
1: hát
2: mi?
1: Ez az, akkor Six Seven.
2: Vagy akkor mit történik? Akkor csak azt mondta, hogy nem, majd máskor igen.
1: Nekem két hasonló korú, mint én, hölgy mutatott egy videót, ami arról szólt, hogy valaki rollerozott, és neki ment egy nyúl, és utána...
3: Ja, azt láttam. Jó, hogy az a nyúl így felugrott, igen. És akkor kikaratézta a csávót a rollerről.
1: De nem karatézi, hiszen egy nyúl nem tud karatézni, de ezzel...
3: Akkor kungfuzott.
1: Kungfuzott.
3: Japánból viszont, jött, és így...
1: Azt nagyon-nagyon jól csinálják. De hogy ez mitől vicces?
2: Hát attól, hogy egy nyúl, hát az nem hétköznapi.
3: Igen.
1: De azt csak mi emberek tesszük hozzá, hogy lekaratézza. Tehát ez hát, valószínű egy baleset volt, hogy a nyúl
2: hát
1: fölugrott,
2: igen.
1: És akkor...
2: biztos véletlen volt, igen, hát, de ilyen...
3: Hát csak akkor nem hétköznapi.
2: Volt, de tök viccesen nézett ki.
3: Igen, nem ilyen hétköznapi.
2: Ennyi. Hát ilyen nem a legkétköznapi, de egyébként nagyon-nagyon vicces.
1: Hogyha a születitek mondják például azt, hogy Six Seven, az vicces, vagy inkább ciki?
2: Szerintem tök vicces, de néha idegesítő, amúgy hogyha túl sokat mondják.
3: Inkább vicces, csak már így 2026-ban már olyan pici ciki.
1: Aha.
2: Hát igen, de még mindig nálunk a osztályban használják.
3: Tényleg?
2: Hát igen, a fiúk leginkább, de még a lányok is egy picit, de nem tudom, hogy ciki, de hagyjuk.
1: Jó, de akkor most milyen új szleng van így 2026
2: hát,
1: közepén?
2: Hát squishy dumpling unboxing.
3: Na, az nem ilyen vicc, hanem az csak ilyen olyan, hogy ilyen tányérba.
2: Milyen tányérba?
3: Nem ilyen, nem dobozba, hanem ilyen hotpotos tányér, vagy tudjátok?
1: Aha.
3: Na olyanba van egy ilyen nyomogatatós, ilyen kis...
1: Hülyeség?
3: Hát nem mondjuk azt.
2: Ilyen aha. Nyomogatós, ilyen kis labda, ami ilyen cuki, úgy
1: néz ki,
2: mint egy gázolt gőzgombóc, és így mi a tele van vele az internet, hogy így kinyitják. Hát így is, így mindenki akar ilyet, és most ez lett az új trend, de az nem olyan, mint a Six Seven, csak mindenki akar olyat, ennyi.
4: Egyszer elmondod, mi ez?
2: Hát egy ilyen...
4: De mi angolul mondtad az elején?
3: Squishy dumpling unboxing.
2: Hát az azt jelenti, hogy egy...
1: Nyomogató.
2: Hát a squishy dumpling kinyitás.
1: Beszéltek már jól angolul? Annak ellenére, hogy francia suliba jártok?
2: Én nem franciába járok.
1: Nem franciába, csak a Merse?
2: Igen, én máshova járok.
3: Hát én... Hát
2: én németet amúgy... tanulok.
1: Ó, oh, ja?
2: Ja.
3: Ja.
1: Megvolt.
3: Na, hát, hogy én amúgy így sosem tanultam angol, csak így a YouTube-ról néztem mindig ilyen videókat, de nem ilyen oktató videókat, hanem csak ilyen mondjuk az, hogy játszik valaki egy játékkal, és akkor angolul, és akkor megtanultam a nyelvet.
2: Igen, én is így írni nyilván nem tanultam meg, mert ott nincs nagyon, de a szavakat már konkrétan tudom, nem mindegyiket, ne értsétek félre, de sokat tanultam onnan, de nem csak onnan tanultam, nyilván már onnan is, mert régebben Montenegróban éltünk egy évet, és ott, amikor Völcsibe jártam, sok angolul tudtam beszélni, mert Montenegróban értenek magyarul, vagy mi? Csak azt mondtad...
1: Kevesen.
2: Hát, igen, de...
1: Van egy pár, az, aki ott lakik.
2: Jó, de azért a Bölcsiben csak olyanokat tudtam mondani, hogy yes, no...
1: Ez ebédnél volt?
2: Nem tudom, már nem emlékszem, anyukám még mondták.
1: Jaj, de jó volt Montenegró?
2: Nagyon jó
1: volt.
2: Hol
1: voltatok a Kotori öbölhöz, közel laktatok?
2: Őszintén nem tudom,
1: nem
2: emlékszem.
1: Nem már rá, vagy fönt inkább a hegy részen, mert ugye...
2: Hát, arra emlékszem, az, hogy így... Amikor mentünk Montenegróba, hát így a fent, nem tudom, már nem emlékszem, de egyszer mentünk a barát barátnőnkhöz Montenegróba, így meglátogatni, vagy nem tudom, a kereszt valami, a családitakhoz, és így olyan meredek volt a hely, még korlátszer volt, és így nem tudom, hogy már jól emlékszem, de úgy emlékszem, hogy így egy kocsa család ment át ott valahol, de így átengedett minket, de aztán pedig sikerült felélnünk, vagy az Balatonon volt? Fú, fogalmam sincs, hagyjuk.
1: Minden, figyelj, ez a kocsa család minden, mindenhol jól hangzik.
3: Kérdés. Akár... Lehet-e kérdésen?
1: Kettő is.
3: Vagy a Montenegró az merre van?
1: Horvátország után, és Albánia. Szétnyílik ott a Montenegrónál egy kicsit Horvátország.
3: Tudom.
1: Ott Dubrovnik
4: 22
1: környékén.
4: 22 kilométeres tengerpartja van.
1: Igen.
4: Aha, most oda készülnénk nyáron.
1: Tényleg?
4: Majd
2: tényleg, az
1: oh,
2: nagyon trendi
1: nagyon
2: lenne. Menő. Csak vigyázzatok, hogyha
4: ne csak
2: a kacsákra, csak nagyon meredek a hegy, hogyha felmész. Jézus. És hogyha leszakad, az...
4: Akkor nem.
0: Mindjárt folytatódik a székhálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: A Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Székrálók mai adása, mi a Budapesten lakik, és a Gazdagrét Törökugrató Általános Iskola tanulója, Merse pedig a 9. kerületi Bakástéri Énekzene Általános Iskolában.
1: Tudjátok jól, hogy itt a Székrálókban általában a hírek után, amit nagyon jól megbeszéltünk, mindig egy kvízkérdést szoktunk játszani, amire soha nem tudja Merse a választ.
2: Ezt
1: nem tudtad még?
3: Mennyi 18-ból 7?
2: 11!
3: Te lestél?
1: Jó,
2: akkor elfordul.
4: Akkor is én mondtam először.
3: Hát tudom, hogy nem lesel, direkt úgy raktam meg, hát ez viszonylag könnyű kérdés.
1: Szeretitek egyébként a matematikát?
2: Igenis!
4: Upszika.
1: Mire használod te a matematikát az életedben?
4: Hát arra, mint például, hogyha mész egy boltba, ne csapjanak be.
1: Becsapnak, hogyha nem tudok
4: számokat
1: mondani?
4: Nem úgy, csak hogyha például kérem mondjuk 25 ezret, és véletlen elszámoltad, és nem láttad, hogy 26 ezret adsz, hát, és akkor az a normális, hogyha szól a pénztáros, de akkor könnyen észre tudod venni, amikor még itt számol a pénztáros, és akkor még vissza tudsz venni még egy ezres, hogyha túl sokat fizettél. Hát, és nem szabad örjöngenie, mert kifizetted rendesen. Uh-huh. De hogyha nem tudsz számolni, az nem történik meg, még adtál egy plusz ajándék ezrest.
2: Uh-huh. Meg még például arra is, hogy a boltban egy mondjuk egy 100 forintos üvegért ne 10 000-et fizess.
1: Igen, fontos.
4: Igen, mert
2: hogy például kiszámolni. Ez a programozásban, meg az ilyenekben nagyon fontos, hogy kiszámolni, hogy mennyit lépjen a karaktered, meg ilyesmi.
3: Milyen hosszú szoknyát vegyek?
4: Hát azért is lehet.
2: Meg hogy például, hogy vannak ezek az ilyen csíkok, vagy olyan, tudjátok, a fölött. Igen. Na például abból megszámolni, hogy mennyi van.
1: Aha, de annak van értelme?
3: Nincs.
2: Hát nem nagyon, csak nem hogy így megszámolni, nagy. Hogy miből mennyi van.
3: Ki a főszereplő a Piroska és a Farkas mesében?
4: Piroska.
1: Na bár, de jó.
2: És a Farkas.
1: És a Farkas. Tehát, hogy a kettő közül ki a főszereplő ilyenkor? A pozitív szereplő, vagy a negatív?
4: Pozitív.
2: A pozitív.
1: Akkor a Farkas nem lehet.
2: Hát benne van a címében, hogy Piroska és a Farkas.
1: Jó, de a Rómeó és Júlia.
2: Abban is kettő főszereplő van.
1: Akkor a Bűn és Bűhődés.
2: Abban a Bűn és a Bűnődés a főszereplő.
1: Aha. És a Háború és Békében?
2: Abban a Háború és a Béke.
4: Igen.
1: Ja, érte. De akkor a Hófehérke és a Hét Törpében ki a főszereplő?
4: A Hófehérke.
2: Igen.
4: De vannak kivételek.
1: Mert sokan vannak a törpék? Hányan lehetnek?
2: Heten.
1: De ez biztos?
4: Igen.
1: De hogy?
2: Benne van a címében.
1: Na jó, de hát 1001 éjszaka meséje, abban tényleg 1001 éjszaka van?
4: Nem. Egészen.
2: Vagy lehet, hogy 1001 éjszakáig kell olvasnod, hogy kiolvast.
1: 1001 éjszaka az hány év?
2: 3 vagy 1? Vagy 3 vagy 2?
4: 3-2.
2: De inkább 2, mert inkább olyan 1200 vagy 1100-nál van, amikor úgy...
1: Napfogyatkozás.
4: Hát igen.
2: Vagy 3, bocs.
1: Jó, van,
4: jöhet
1: szuper.
4: A következő?
1: Jöhet a következő. Persze. Utolsó kérdés.
4: Ne, a kedvenc kvízeim.
3: Melyik épület található Budapesten?
1: Jó, hát ez így.
4: Etele pláza.
2: Melyik pláza?
1: West End pláza.
3: Ne, melyik épület található Budapesten? Még nem mondtam, csak...
2: Ez az épület...
3: Például.
2: Meg az. Van, de országház az van Budapesten is, azt hiszem.
1: Igen?
4: Igen.
1: Láttátok már?
2: Én láttam.
4: Szerintem én is láttam, de nem tudom pontosan, nem emlékszem.
3: Ott mi történik az országházban?
2: Megtárgyalják a dolgokat, hogy mi hogy legyen meg.
4: Igen. Akkor én nem voltam mégse.
1: Mert te nem tárgyaltad meg, ez abból gondolod, hogy... Szerinted ott mindenki bemegyek és megtárgyalom a dolgokat?
4: Nem.
3: vagy bizonyos
4: nem
3: emberek
4: egészen,
3: tárgyalják
4: hanem
3: meg.
4: A bizonyos emberek mondják meg, hogy hogy legyen.
3: Az kik azok a bizonyos emberek?
4: Olyan, mint mondjuk Magyar Péter.
1: Aha, de ő mi?
3: De ő ki a Magyar Péter? Vagy ő neki a mi a titulusa?
4: A politikai...
1: Miniszterelnök?
4: Miniszterelnök, igen.
1: De tájékozott vagy. Te hallottál már ilyen politikusokról?
2: Igen.
1: Jó.
2: Hát a Magyar Péter...
4: Ez van a Magyar Péter és a Orbán Viktor.
1: Igen. Meg. Na. De a Deák Ferenc is mondjuk politikus volt valamikor, vagy Kossuth Lajos.
4: Azt nem, az biztos, hogy Dáb.
1: Első István...
2: Nem.
1: Nem, ők királyok.
2: Azok királyok,
4: királyok voltak.
1: De külföldi politikus milyen van?
4: Hát azokat nem ismerem, csak a Magyarországon.
3: Az amerikai tudod.
2: Donald Trump.
3: Igen, Donald Trump.
4: Ja, igen, tényleg. Meg.
3: És mondjuk az orosz, azt is tudjátok biztos.
2: Az Putin.
3: Igen, Putin. Nagyon jó. Az ukrán.
2: Azt nem tudom.
1: Zelenszky.
4: Én nem hallottam.
1: Uh-huh. Nem baj. Figyeljetek, majd legközelebb eljöttök, és hallani fogjátok, mert ez volt a Székreállok, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Én Hajdú Steve voltam, a műsor egyik műsorvezetője, a másik műsorvezető Ortutai Dóri volt. Szia, Dóri!
3: Sziasztok.
1: És a két fantasztikus vendégem, Mersey és Mia. Sziasztok!
5: Hello!
6: Egy-két-há-és. Ha nem hat meg a hangerő, ha megborzott a csontvelő, ha cserben hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében.

Ez volt a Székrálok mai adása itt a Sláger hétvégében Ádival és Boldival, akik egyaránt Érdellaknak és a Teleki Sámuel általános iskolába járnak. Ők voltak tehát a ma reggeli vendégek. Tartsanak, hanem a következő órában is számítok önökre. Én Csáka Attila vagyok.

0: Műsorajánló. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Osan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
6: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
7: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
11: Családi nyaralás egy szigeten. Tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel. És biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
12: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: El tudjátok képzelni az életeteket, hogyha felnőttek leszek, hogy egy rádióba dolgozzatok?
15: El. Igen, el.
14: Mit kell egy rádiósnak szerintetek csinálni, és milyen tulajdonságok kellenek, hogy jó rádiós legyél?
15: Pozitívság, őszintesség, és hogy megbízzál magadban. Az kell nagyon.
16: Kedvesség is. Uh-huh. Meg.
17: Akkor én jó rádiós vagyok, szerintetek?
15: Szerintem nagyon jó.
17: Jó, köszönöm szépen.
14: Mit jelent mi, ahogy megbíz magadba? Hogy higgyél magadba?
15: Igen, hogy ne add fel, soha. Egyre többet próbálkozol, annál jobb lesz.
12: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
3: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el a péntek hajnali tragikus baleset miatt. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése, Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett Év kerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Határozatlan időre lezárták a Dandár gyógyfürdő merülő medencéjét, miközben az intézmény szauna világához közeli falak a szó legszorosabb értelmében förtelmes állapotban vannak, írja az Index. A Dandár gyógyfürdő törzs vendégei számos fotóval illusztrálták az intézmény felújítás utáni újdonsült állapotát. Szerintük a szauna világ közelében található falakon olykor ismét búrjánzik a penész, rohad a plafon már több mint fél éve. Az intézmény kiírása szerint a lezárásra technikai okok miatt van szükség. A törzs vendégek szerint az ott dolgozók azzal indokolták a merülő medence lezárását, hogy biztonsági szabályok a medence mélysége miatt van szükség a lezárásra. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan valószínű zápor, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
19: Buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóágán az Árpád híd felől egy rövidebb szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befele a Balatoni úttal a Péterhegyi útig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól, valamint hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád hídon a Váci út felé a víztoronnál csak egy sáv járható, mert itt javítják az útburkolatot. A 6. kerületben az Aradi utcában, a Szinyei Merse utcánál, illetve a Lövölde téren a Király utca felé útszűkületre kell számítani vízvezeték javítása miatt. Mától napközben a 8. kerületben a Fiumei úton, a Festetis György utcánál lezárják a külső sávot az Orci tér felé, mert itt csatornát javítanak. Lezárják majd a mai napon a Hősök terét a Kóskároly sétánynál rendezvény miatt. Lezárták a mai napon a 8. kerületben a Népszínház utcát, a Csokonai utca és a József körút között a rendezvény miatt. 06 30 30 95 8 pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
20: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
19: 7 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, folytatódik a Sláger hétvégeit a Sláger FM-en, én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként Pink slágere, Get the Party Started, ezt szól elsőként, jó reggelt!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Jó reggelt, jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek! Budapest Airport több fejlesztéssel készült a nyári utasforgalomra. Rengeteg új parkolóhely létesült többek között. A repülőtéren már több mint 7000 parkolóhely és közel 90 elektromos töltő érhető el. Június 1-én megnyílt az új Relax parkoló, amely 2000 új férőhelyet és 50 töltőpontot biztosít. A terminálhoz pedig 15 percenként indul a busz, körülbelül 8 perces menetidővel. A terminálhoz közeli terminálparkoló továbbra is gyors ki- és beszállítást kínál. A reptér támogatja a 130 Airport Express járat sűrítését, és több projektet készít elő a hatékonyabb kiszolgálás érdekében, köztük az új beszállítási zónát és új jegyérvényesítő rendszert is, úgyhogy szuper dolgokra készültet a Budapest Airport a nyári szezonra, ami jó hír. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan, az ébredés mellé. Daryl Hall slágere jön már is most nálunk. Jó ébredezést mindenkinek!

0: hogy de szeretem pénzt.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Éjjel-nappal.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Kinek mi lesz a hétvégi program, erre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben 0630 30 30 95 8-as, és hogy mi helyzet az utakon és hogy milyen idővel számoltunk a hétvége folyamán, azt mondom már is. A mai napon szintén napos, gomoly felhős időkör vonalazódik, elszórtan alakulhat ki eső, illetve zápor. A nyugati a szél sokfelé feltámad, élénk és akár erős lökések is előfordulhatnak. 7 és 15 fokot mérhetünk jelenleg, napközben pedig 22 és 28 fok várható majd. Busávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtó ágán az Árpád híd felől egy rövidebb szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befele Balatoni úttal a Péterhegyi útig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól, valamint hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád hídon a Váci út felé a víztoronynál csak egy sáv járható, mert itt javítják az útburkolatot. A 6. kerületben az Aradi utcában, a Szinyei Merse utcánál, illetve a Lövölde téren a Király utca felé útszűkületre kell számítani vízzeték javítása miatt. Mától napközben a 8. kerületben a Fiumei úton, a Festetis György utcánál lezárják a külső sávot az Orci tér felé, mert itt csatornát javítanak. Lezárják majd a mai napon a Hősök terét a Kóskároly sétánynál rendezvény miatt. Lezárták a mai napon a 8. kerületben a Népszínház utcát, a Csokonai utca és a József körút között a rendezvény miatt. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Jó pihenést, jó hétvégét mindenkinek, nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, ha pedig lenne friss közlekedési információk az utakról, akkor ezt várom SMS-ben, a hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Jó, most a Nox Sláger, a Szeretem, az óra zárásaként itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
5: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
8: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kiribádok.hu.
10: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
11: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Májusban újra élénkült a kereslet az ingatlan piacon. A főváros október 15-éig kapott haladékot a fizetésre. Újabb KAF villamossal bővült Budapest. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett. Pest megyében is szűrik az autósokat. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Míg a jelenlegi hőmérséklet leginkább a májust idézi, a jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt közölték, a következő napokban még kitart a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő. Szombaton meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja a Kárpát-medence időjárását. Hozzátették, eközben azonban délnyugat-Európa felett magas nyomású zóna épül ki. A jövő hét második felében a napi csúcsérték egyre nagyobb területen meghaladják a 30, a hétvége felé pedig akár már a 35 Celsius fokot is. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap a térségben, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
14: Vezessenek óvatosan, a mai napon 13 órától 15 óra 30-ig szakaszos lezárásra számítsanak az Eötvös tér, József Attila utca, Andrássy út, Hősök tere, Kós Károly sétány útvonalon rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt rövid időre a keresztirányú forgalmat is megállítják. A 105-ös, a 210-bi autóbusz a Gyöngyösi utca felé terelt útvonalon, a Podmanicki utcán át közlekedik, a De Ferenc tér és a Vágány utca Róbert Károly közötti megállókat nem érinti. A rendezvény miatt várhatóan lezárják a mai napon 17 órától egészen 23 óra 30-ig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, valamint a Verseny utcát. 22 óra 30 és 23 óra 30 között lezárják az Ifjúság utcát, a Stefánia út, a Tököli út és a Kerepesi út között. Szombaton az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos a rendezvény előtt és azt követően majd sűrűbben indul. Hétvégén az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési infokat, jó utat mindenkinek!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: 8 óra után pár perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, folytatódik már is a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Alex Warren és a Fever Dream, ez az újdonság szól elsőként, tartsanak velem.
0: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Dominic David és a The First Time szólt itt a Sláger hétvégében, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger hétvégét hallgatják, és a kombinó villamosokat ünneplik a mai nap folyamán. A budapesti forgalomba állításuk 20. évfordulóját a Hungária kocsiszínben tartják. Délelőtt 10 órától indul majd a program, és 4 óráig tartó rendezvényen fotókiállítás, járműbemutatók mellett kiállítás és szakmai programok is várják az érdeklődőket. A látogatók több különleges nosztalgia villamost is megtekinthetnek, sőt majd arra is jogosultak, hogy egy Tátra villamost is vezethetnek tesztüzemben. A BKV munkatársai bemutatják a vasútbiztonsági és üzemeltetési feladatokat, valamint a vállalat nyitott állás lehetőségét is. A rendezvényre különleges nosztalgia és városnéző villamosjáratokat is majd meg lehet nézni. A szervezők minden korosztály számára tartalmas programokat ígérnek a főváros egyik legjelentősebb villamos remízében. Mindezt tehát a mai napon, melyhez jó kikapcsolódás mindenkinek, a Sláger FM-en pedig már is. Eddig Grand Slágerével folytatjuk. I Don't Wanna Dancing, ezt szólít a Sláger hétvégében most.

0: hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Ha úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra, várom a legfontosabb közlekedési információkat mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 06 30 30 95 8, már is hozom a közlekedési információkat, valamint ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. A mai napon szintén napos, gomoly felhős időkör vonalazódik, elszórtan alakulhat ki eső, illetve zápor. A nyugati a szél sokfelé feltámad, élénk és akár erős lökések is előfordulhatnak. 7 és 15 fokot mérhetünk jelenleg, napközben pedig 22 és 28 fok várható majd. Vezessenek óvatosan, a mai napon 13 órától 15 óra 30-ig szakaszos lezárásra számítsanak az Eötvös tér, József Attila utca, Andrássy út, Hősök tere, Kós Károly sétány útvonalon rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt rövid időre a keresztirányú forgalmat is megállítják. A 105-ös, a 210-bi autóbusz a Gyöngyösi utca felé terelt útvonalon, a Podmanicki utcán át közlekedik, a DeFerenc tér és a Vágány utca Róbert Károly közötti megállókat nem érinti. Rendezvény miatt várhatóan lezárják a mai napon 17 órától egészen 23 óra 30-ig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, valamint a Verseny utcát. 22 óra 30 és 23 óra 30 között lezárják az Ifjúság utcát, a Stefánia út, a Tököli út és a Kerepesi út között. Szombaton az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos a rendezvény előtt és azt követően majd sűrűbben indul. Hétvégén az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési infokat, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Napjainkban. Napjainkban. Ez a sláger. Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Itt a Sláger FM-en pedig már is Madonna érkezik, aki egyébként nem csak énekesnő, üzletasszony, színésznő, rendező és producer is, saját karrierjét mindig nagyon tudatosan építette. Az egyik legnagyobb ereje a folyamatos újratervezés, szinte minden korszakában más vizuális világot, hangzást és személyiséget vet fel. A Ray of Light albumával az elektronikusabb, spirituálisabb irányba ment, és sok kritikus szerint az egyik legírettebb munkája. Itt a Sláger FM-en pedig a Like a Prayer szal már is az órazárásaként. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem!

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
3: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
4: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
3: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
5: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
7: Csekkold a termékeket az osan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
8: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
9: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
10: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
0: Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A vasútnak a fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a vezérigazgató. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. Elaludhattak a sofőrök az M1-esen történt baleseteknél. Molnár Róbert vagyok. A A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet pénteken hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között vélhetően elalvás miatt egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszínen már több rendőri egység is intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterre az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz feltehetően elalvás miatt nekiütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának, tették hozzá. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. Új buszsávok segítik a közösségi közlekedést Budapesten, közölte a BKK. A 13. kerületben a Róbert Károly körúti felüljárónál az Árpád híd felül az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején jelölnek ki rövid besoroló sávot az autóbuszoknak. A cél az, hogy a járatok elkerülhessék a külső sávban kialakuló torlódást, így az utasok gyorsabban juthassanak el úti céljukhoz. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan valószínű zápor, megélénkül néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
13: Vezessenek óvatosan, a mai napon 13 órától 15 óra 30-ig szakaszos lezárásra számítsanak az Eötvös tér, József Attila utca, Andrássy út, Hősök tere, Kós Károly sétány útvonalon rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt rövid időre a keresztirányú forgalmat is megállítják. A 105-ös, a 210-bi autóbusz a Gyöngyösi utca felé terelt útvonalon, a Podmanicki utcán át közlekedik, a De Ferenc tér és a Vágány utca Róbert Károly közötti megállókat nem érinti. A rendezvény miatt várhatóan lezárják a mai napon 17 órától egészen 23 óra 30-ig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, valamint a Verseny utcát. 22 óra 30 és 23 óra 30 között lezárják az Ifjúság utcát, a Stefánia út, a Tököli út és a Kerepesi út között. Szombaton az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos a rendezvény előtt és azt követően majd sűrűbben indul. Hétvégén az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési infokat, jó utat mindenkinek!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Cheryl Cole és a Five for This Love, ezt már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, és nagyon szuper kikapcsolási tippet hoztam, méghozzá a múzeumok éjszakájára, hiszen megnyílnak a Teve utcai rendőrpalota kapui. A látogatók olyan helyekre is bejuthatnak, amelyek egyébként nem látogathatóak. Az érdeklődők betekinthetnek a segélyhívásokat fogadó tevékenységirányítási központ munkájába, kipróbálhatnak drónokat, hőkamerákat és szimulációs lézerlövészetet is. A programok között szerepelnek rendőrkutya bemutatók, bűnügyi helyszínelési bemutatók, vezetéstechnikai szimulátorok és kiberbiztonsági előadások is. A látogatók megismerhetik a poligráf működését, valamint a nyomozók és helyszínelők munkájának kulisszatitkait is. A legtöbb beltéri program egyébként előzetes regisztrációhoz kötött. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek. Változatosan Margaret Island és az eső, ez jön már is most.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, és ugye tart a koncertélmények nyarajta a Sláger FM-en, méghozzá a legnagyobb sztárok budapesti koncertjére nyerhetnek tőlünk páros belépőjegyet. Most például a Sting dalt kell figyelni, és hogyha meghallják, akkor harmadikként kell telefonálni, és két kérdésre kell, amíg helyesen válaszolnak, akkor már is önöké, hogyha helyes válasz a páros belépőjegyet, tehát a Sting budapesti koncertjére figyeljenek és füleljenek, hogyha meghallják tehát a Sting dalt, akkor harmadikként telefonáljanak. Itt a Sláger FM-en pedig most szétnézünk az utakon, illetve ejtünk pár szót a várható időjárásról is. A mai napon hosszabb, rövidebb időkre majd mindenhol kisüthet a nap, de időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérhetik majd élénk egyes tájakon erős lökések. Most nagyjából 7 és 15 fokot mérhetünk, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő. Vezessenek óvatosan, R4-es nosztalgia villamos közlekedik. A mai napon 8 óra 15-től egészen 17 óra 30-ig körjáratonként az Újbuda központtól a Szél Kálmán térig, a 4-es villamos vonalán majd onnan a Mester utca, Haller utca, Orci út, Fiumei út, Kőbánya út útvonal a Hidegkúti Nándor stadionig. A mai napon majd 16 óra 15-ig N38-as nosztalgia villamos közlekedik a Blahaj Lujza tér és a Hidegkúti Nándor stadion között a 37 a villamos vonalán. Vasárnap 13 óra 30-tól 19 óra 15-ig majd N4-es nosztalgia villamos autóbusszal utazhatnak Zúliget Libegő és az Erzsébet Királyné útja aluljáró között. Vasárnap az Őrs vezérterén a Füredi utcától a Nagy Lajos Király útjáig lezerek a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak. Holnap majd várhatóan 15 óra 30-tól szakaszos és időszakos lezárásra készülnek a Városháza parttól a Károly körút, Múzeum körút, útvonalon a Szabadság híd felé vonulásos rendezvény miatt egészen 16 óráig. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési infókat. Jó utat mindenkinek és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.

Jó pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk. Ha úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra, a legfontosabb közlekedési információkat SMS-ben várom. 06 30 30 30 95 8-as, és természetesen érdemes figyelni és fülelni a Sláger FM adását folyamatosan, hiszen zajlik jelenleg is játékunk, hiszen a nyár legnagyobb koncertjeire nyerhetnek belépőt. Most például a Stingre vihetnek el tőlünk egy pár és belépőjét. Nincs más dolguk, mint figyelni a Sláger FM adását, és hogyha meghallják a Stingdalt, akkor harmadikként kell telefonálni, és két kérdésre kell még helyesen válaszolni, és már is önöki a páros belépőjét, tehát a Sting budapesti koncertjére. Úgyhogy füleljenek nagyon, itt a Sláger FM-en pedig már is zárjuk az órát. Rosalind slágerével, ez most nálunk a Snap.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
4: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
5: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera. Csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
6: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
8: Legjobb, legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Ínszünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
9: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
10: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
0: Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Kivezetik a pedagógus képzést a közszolgálati egyetemről, gyorsabb eljutást kínál a megújuló éjszakai buszhálózat. Biztosította kerozinellátás a nyári szezonra a reptéren. Molnár Róbert vagyok. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter pénteken Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhet. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-éről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Különleges régi tűzoltóeszközökkel, füstsátorral és interaktív programokkal várja a látogatókat a Katasztrófavédelem Központi Múzeum a Kőbányán, a múzeumok éjszakáján. A tűzoltó múzeum június 20-án délután 5 órától éjfélig tart nyitva. A programok között lesz tárlatvezetés, koncert, jármű bemutató és tűzoltó fecskendő szimulátor is. A látogatók megismerhetik a régi tűzoltók egyenruháját, az ugróponyvát, a horoglétrát, valamint a magyar tűzoltó találmányokat is. A 12 évnél idősebbek bemehetnek a füstsátorba is, ahol megtapasztalják, milyen érzés füstelteli helyiségbe lépni. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap a térségben, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Vezessenek óvatosan, a mai napon 13 órától 15 óra 30-ig szakaszos lezárásra számítsanak az Eötvös tér, József Attila utca, Andrássy út, Hősök tere, Kós Károly sétány útvonalon rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt rövid időre a keresztirányú forgalmat is megállítják. A 105-ös, a 210-bi autóbusz a Gyöngyösi utca felé terelt útvonalon, a Podmanicki utcán át közlekedik, a De Ferenc tér és a Vágány utca Róbert Károly közötti megállókat nem érinti. A rendezvény miatt várhatóan lezárják a mai napon 17 órától egészen 23 óra 30-ig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, valamint a Verseny utcát. 22 óra 30 és 23 óra 30 között lezárják az Ifjúság utcát, a Stefánia út, a Tököli út és a Kerepesi út között. Szombaton az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos a rendezvény előtt és azt követően majd sűrűbben indul. Hétvégén az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési infokat, jó utat mindenkinek!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van már is elsőként Rihanna és Calvin Harris közöse, szól a We Found Love, tartsanak velem ebben az órában is. Sláger!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

és a fenntartható életmód kerül a középpontba ezen a hétvégén. A Klíma Hétvége inspiráló programokkal, interaktív kiállításokkal és gyakorlati ötletekkel mutatja meg, hogyan lehet a fenntarthatóság a mindennapok természetes része. Lesz Szigetúra, a Margit sziget, az Óbudai sziget és a Népszigetet is érinti, a rakpartról indulva kerékpáros körút, de kipróbálható az áramfejlesztő kerékpár is majd a Green Zone standjánál, mindez tehát ezen a hétvégén a pesti alsó rakparton. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan a hétvége mellé. Need You Tonight, ez jön már is itt a Sláger hétvégében most.

0: A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és ugye zajlik a nyár legnagyobb koncertjeire a játék itt a Sláger FM-en. Elvisszük tehát a legnagyobb sztárok budapesti koncertjére, nyerhet tőlünk egy páros belépőjét, most például a Sting budapesti koncertjére. Nincs más dolga, mint figyelni a Sláger FM-et. Hogyha meghallja a Sting-dalt, akkor harmadikként kell telefonálni, és két kérdésre kell még helyesen válaszolni. A hívható számunk 06303030958-as, úgyhogy figyeljenek nagyon, most pedig ejtünk már is egy pár szót az időjárásról, illetve a közlekedési információkat is hozom már is. A mai napon szintén napos, gomoly felhős időkörvonalazódik, elszórtan alakulhat ki eső, illetve zápor. A nyugati a szél sokfelé feltámad, élénk is akár erős lökések is előfordulhatnak. 7 és 15 fokot mérhetünk jelenleg, napközben pedig 22 és 28 fok várható majd. Lezárták a fél útpályát a 22. kerületben, a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert itt útburkolatot javítanak. A mai napon 9 és 14 óra között lezárják a 6. kerületben a Paula Ede utcát, a Dalszínház utcánál építkezés miatt. A 17. kerületben a Rákoskerti sugárúton, a Rákospoly utcánál lezárták a fél útpályát, mert itt beszakadt az útpálya. Tart a felújítás a 13. kerületben, a Madarász Viktor utcában lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton, a Rákóczi hídnál irányonként csak egy sáv járható, mai éjszaka pedig teljes szélességével lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. A 11. kerületben, a Sáfrány utcában, a Herend utca közelében csatornát javítanak, ezért itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert itt gázvezetéket javítanak. Napközben majd a Körösi Csoma Sándor útján, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos lezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. 06303030958-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési infókat. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Jó pihenést kívánok mindenkinek, ha pedig útnak indulnának, jó utat és vigyázzanak magukra. Útszűkületen kell áthajtani a 20. kerületben, a Vágóhíd utcában befelé a Bolyai János utca előtt, mert itt javítják a csatornát, úgyhogy csak óvatosan. Itt a Sláger FM-en pedig most az óra zárásaként hozom már is a Honeybee slágerét. Maradok, ez szalmas nálunk. Jó időtöltést és jó hétvégét!

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
0: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
8: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök, megtelt élettel a főváros az ünnepi könyvhétre, már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatón mutatta be, hogyan akart menekült tábort létrehozni az Orbán kormány Vidnyéden. Magyar Péter részletesen ismertette, hogy a magyar-osztrák határ mellé egy nyílt migráns tábort terveztek létrehozni. Mint mondta, a kormány arról is döntött, hogyan bonyolítják le az eljárásokat a migránsokkal kapcsolatban. Elhangzott, a Győri Széchenyi Egyetem kekvájának tulajdonában állt a terület, a terv pedig az volt, hogy átadják az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak azt. A tábor 500 fősre tervezték. A táborra 5 milliárd forint közpénzt szánt az Orbán kormány, ennek költségeit is részletezte Magyar Péter. Budapest célja, hogy Európa egyik vezető sportfővárosa legyen, jelentette ki Pósfai Gábor, sportért is felelős belügyminiszter pénteken az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlésén. Beszédében hangsúlyozta, hogy az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlése több mint protokoll esemény, kiváló lehetőség is egyben megmutatni a sport erejét, erősíteni a nemzetközi együttműködést és megerősíteni az olimpiai mozgalom melletti elkötelezettséget. Felhívta a figyelmet arra, hogy a sport speciális helyet foglal el a magyarok szívében. A sport sikerek nem csak a sport eredményeket jelentik, hanem a nemzeti identitás részét képzik, és generációkat kötnek össze, hangsúlyozta. Könyvek, szerzők, dedikálások és hömpölygő tömeg. Ismét megtelt élettel Budapest belvárosa az ünnepi könyvhét alkalmából. Az idén 97. alkalommal megrendezett esemény a magyar könyvkultúra legnagyobb szabadtéri ünnepe, amely 4 napon át várja az olvasókat és az irodalom szerelmeseit. A rendezvény központi helyszínei idén is a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Duna Korzó, ahol a hazai könyvkiadók standjai mellett író-olvasó találkozók, dedikálások, beszélgetések, kerekasztalprogramok és esti kulturális események színesítik a kínálatot. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használható terén eddig inkább visszalépést jelentett. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ottalvós programokat részesíti előnyben. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan valószínű zápor. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
10: Veszessenek óvatosan, a mai napon 13 órától 15 óra 30-ig szakaszos lezárásra számítsanak az Eötvös tér, József Attila utca, Andrássy út, Hősök tere, Kós Károly sétány útvonalon rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt rövid időre a keresztirányú forgalmat is megállítják. A 105-ös, a 210-bi autóbusz a Gyöngyösi utca felé terelt útvonalon, a Podmanicki utcán át közlekedik, a Deák Ferenc tér és a Vágány utca Róbert Károly közötti megállókat nem érinti. A rendezvény miatt várhatóan lezárják a mai napon 17 órától egészen 23 óra 30-ig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, valamint a Verseny utcát. 22 óra 30 és 23 óra 30 között lezárják az Ifjúság utcát, a Stefánia út, a Tököli út és a Kerepesi út között. Szombaton az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos a rendezvény előtt és azt követően majd sűrűbben indul. Hétvégén az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési infokat, jó utat mindenkinek!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Itt ha már is elsőként az óra indításaként egy csirem vadiú slágere, tartsanak velem, jó hétvégét!
12: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
11: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és jön a 31. Duna Karnevál több száz népzenész és táncos részvételével. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek közreműködésével rendezik meg a 31. Duna Karnevált június 12 és 19-e között itt a fővárosban, melyen látványos programokkal és gálával mutatja be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét. A fesztivál helyszíne a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint a Kóbuci kertben, az Erzsébet-ligeti színházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon és Budakalászon lesznek. A tájékoztatás szerint a Nemzetközi Népművészeti Fesztiválon fellép mások mellett a Duna Művész Együttes, valamint a Magyar Állami Népi Együttes is majd. Mindez tehát június 12 és 19-e között itt a fővárosban. Azt a Kamara slágere pedig most jön itt a Sláger hétvégében. Jó pihenést!

0: hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és ugye zajlik itt a Sláger FM-en a nyár legnagyobb koncertje, játékunk, a legnagyobb sztárok budapesti koncertjére lehet tőlünk elvinni egy páros belépőjegyet, nincs más dolgok, mint figyelni a Sláger FM adását, és ha most meghallják majd valamikor a Sting dalt, akkor harmadikként kell telefonálni, és két kérdésre kell még helyesen válaszolni, és már is önöki a páros belépő a Sting budapesti koncertjére. Hívható számunk 06 30 30 30 95 8, és úgyhogy figyeljenek és füleljenek nagyon, és hallgassanak bennünket. A mai napon hosszabb, rövidebb időkre majd mindenhol kisüthet a nap, de időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérhetik majd élénk egyes tájakon erős lökések. Most nagyjából 7 és 15 fokot mérhetünk, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő. Lezárták a fél útpályát a 22. kerületben, a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert itt útburkolatot javítanak. A mai napon 9 és 14 óra között lezárják a 6. kerületben a Paula Ede utcát, a Dalszínház utcánál építkezés miatt. A 17. kerületben a Rákoskerti sugárúton, a Rákospoly utcánál lezárták a fél útpályát, mert itt beszakadt az útpálya. Tart a felújítás a 13. kerületben, a Madarász Viktor utcában lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton, a Rákóczi hídnál irányonként csak egy sáv járható, mai éjszaka pedig teljes szélességével lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. A 11. kerületben, a Sáfrány utcában, a Herend utca közelében csatornát javítanak, ezért itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert itt gázvezetéket javítanak. Napközben majd a Körösi Csoma Sándor útján, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos lezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. 06 30 30 95 8, as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési infokat. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, és érkezik a szombati délután hátralévő része Karakas Balázsral, így június 13-án, és csak így ránéztem a naptára, hónap közepe lassan Halloween újság, hogy állsz a nyaralás tervezésével.
1: Ó, hát egy katasztrofálisan. Általában én egyébként úgy szoktam a nyaralásaimat intézni, hogy így június 13-án kinyitom a szállásfoglaló portát, és megnézem, hogy 15-től hova megyünk. Tehát ki körülbelül.
0: Vannak Budapest mellett.
1: Nem, én simán képes vagyok, érted, kinézni valamit Angliába így, tehát nincs ez a baj.
0: Ez tök jó. Hát egyébként azért lassan ideje szerintem elindulni és eltervezni, tehát még szerintem jó áron lehet találni helyeket, szállásokat, repjelet, most attól függ ki, hol éppen, ki vagy ki hova tervez. Egyébként mi a barátnőmmel vagy pont Olaszországban szeretnék, én nagyon olyan Olaszország fanatikus vagyok. Bizonyám, délutáni szundi.
1: Io parlo male italiano.
0: Igen. Hi. Nem tudok pár dolgot talán olaszul, de én most elmegyek olaszos módra, és delelek egy kicsit.
1: Arrivederci!
0: Grazie!
1: A jó pihítot is.
0: Köszönöm szépen. A viszont hallásra, jó munkát mindenkinek.
1: Köszi. Jó hétvégét.
0: Ciao.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
2: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
3: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Családi nyaralás egy szigeten? Parti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
6: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
7: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalj a június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
8: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
0: Ez a Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el a péntek hajnali tragikus baleset miatt. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérlet piac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195.000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett Év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szentpéterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt, az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Határozatlan időre lezárták a Dandár gyógyfürdő merülő medencéjét, miközben az intézmény szauna világához közeli falak a szó legszorosabb értelmében förtelmes állapotban vannak, írja az Index. A Dandár gyógyfürdő törzs vendégei számos fotóval illusztrálták az intézmény felújítás utáni, újdonsült állapotát. Szerintük a szauna világ közelében található falakon olykor ismét búrjánzik a penész, rohad a plafon már több mint fél éve. Az intézmény kiírása szerint a lezárásra technikai okok miatt van szükség. A törzs vendégek szerint az ott dolgozók azzal indokolták a merülő medence lezárását, hogy biztonsági szabályok, a medence mélysége miatt van szükség a lezárásra. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan valószínű zápor, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
12: És most mondom a friss közlekedési információkat, ez a Sláger FM, jó utat kívánok! Egy kamion és egy személyautó koccant az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon az M0-as autóút csomópontjánál. A 16-os kilométernél a sérült járművek jelenleg a külső sávot foglalják el az M0-as autóúti leágazás után. A baleset mögött közel 10 kilométeres torlódás alakult ki. Az M7-es autópályán Budaörs térségében a főváros felé vezető oldalon a portáltáblákat cserélik. A 11-es kilométernél a két legbelső sávot zárták le, lassulásra és torlódásra készülhetnek ezen a szakaszon. Az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között útfelújítást végeznek, ott irányonként váltakozva halad a forgalom, lassulással, torlódással találkozhatnak. Élénk a forgalom továbbá az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt, valamint az Asztória és a Barostér környékén, valamint a Budai alsórakparton szakaszonként. Szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást, ma és holnap reggel 8 és délután 5 óra között a 4. kerületi Fóti úton a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Délelmúlt, hello a stúdióban már Karakas Balázs, folytatódik a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, figyeljenek nagyon, ebben az órában egy jó Sting dalt keresünk, a folytatásban viszont itt vannak velünk addig is a legnagyobbak, Florida, David Guetta, tőlük pedig a Club Can't Handle Me.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

különleges élményt kínálva nem csak a közösségi közlekedési eszközök rajongóinak. A pesti rakpart ikonikus panorámája mentén szombatonként az N2-es villamos közlekedik, míg vasárnap a budai oldalon az N19-es vonalon lehet multidéző utazásra indulni. A hétvégi programokat az N4-es Nosztalgia busz teszi teljessé, amelyen klasszikus ikaruszokkal járhatjuk be Zugló és Zugliget közötti útvonalakat. És képzeljék el, a hónap során például újra forgalomba áll a Cabrio Icarus, ami egyedi hangulatával igazi nyári élményt kínál. Jó szórakozást kívánok hozzá, akárcsak a Hooligans dalához, tőlük pörög az illúzió.

Dua Lipa és a Training Season, itt a Sláger FM-en pörögnek a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Ha pedig szeretné a páros belépőt, Sting 3.0 turnéjának budapesti koncertjére most telefonáljon. 0630303095-8-as a számunk. Hívjanak harmadikként. Sting énekel most. Englishman in New York itt a Slágeren.

0: Sting zenéje az Englishman in New York szólt nálunk a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek valóban változatosan. Megvan a harmadik telefonálunk, vele hamarosan beszélgetünk egyet, és mindjárt játszani is fogunk vele, hiszen nem elég, hogy harmadikként telefonált, neki még két kérdésre helyesen kell válaszolnia, akkor, ha szeretné a páros belépőt Sting 3.0 turnéjának budapesti koncertjére. Hozzánk pedig hamarosan a Maroon 5 és Lisa féle Priceless érkezik, de még előtte hozom az aktuális információkat. Budapesten most éppen 23 fokot mutatnak a hőmérők, picit hűvösebb és picit talán felhősebb is az idő, mint amire számítottunk. Hosszabb, rövidebb időszakokra azért kisüthet a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből elszórtan futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, úgyhogy esernyő, esőkabát nélkül én nem indulnék útnak. Budapestre egyébként jelentős mennyiségű csapadékot nem ígér a meteorológia, de ha egy futó zápor zivatar elkap minket, az is kellemetlen. Késő délután egyébként időnként még feloszolhat a felhőzet, úgyhogy talán egy picike napsütésre számíthatunk majd. És most a közlekedési hírek is. Egy kamion és személyautó koccant korábban az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán az M0-as autóút csomópontja előtt. A 16-os kilométernél a sávzárás megszűnt az M0-as autóúti leágazás után, de a kialakult közel 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Az M7-esen Budaörsnél a főváros felé a portáltáblákat cserélik. A 11-es kilométernél a két legbelső sávot lezárták, ezen a szakaszon is lassulásra, torlódásra készülhetnek. Tudjanak róla, hogy élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, sokan vannak az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt, valamint az Asztória és a Barostér környékén, illetve a Budai Alsórakparton szakaszonként. Szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást ma és holnap reggel 8 és délután 5 óra között a 4. kerületi Fóti úton a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében, mert javítják az útburkolatot. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként csak egy sáv járható közműjavítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: hogy Katy Perry és a dalami sosem fog megöregedni. A Hot and Cold itt a Sláger FM-en. Nálunk pörögnek a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Az idő odakint egészen borús, sok a felhő Budapest felett, bár amúgy ennek ellenére nincs hideg ilyen 23-24 fokkal. Ha valakinek a szívében pedig még inkább kisüthet a nap, hiszen itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en, a mai nap folyamán pedig jelenleg Sting turnéjának a budapesti koncertjére játszottunk egy páros belépőért. A harmadik telefonáló pedig már itt is van a vonalban. Halló, Sláger FM, tessék!
1: Szia, drága! Szeretnék jelentkezni, Enikő vagyok.
0: Kedves Enikő, örülök, hogy hívtál minket. Melyik városból telefonálsz?
1: Budapest.
0: Mi újság, hogy telik a szombat délutánod?
1: Gyönyörűen, most jöttem haza a vásárlásból, és akkor most főzőcskézünk. Húsleves, rántott hús, rántott csajt.
0: Na, hát az nagyon szuperül hangzik. Na, mit gondolsz? Készen állsz egy valódi koncertélményre? A tét páros belépő Sting turniának a budapesti koncertjére. Hát az a jó hírem van, ugye, hogy te voltál a harmadik telefonáló, így már csak kettő darab kérdésre kellene helyesen válaszolni, hogy mehess másodmagaddal a művész úr koncertjére. Mit gondolsz, melyik szellemi sportot űzi Sting? Az A válasz szerint sakk, a B szerint a dámajátékot.
1: Sakk,
0: hát, úgyhogy gratulálok, az első kérdés már helyes. A második kérdés sokkal könnyebb lesz. Melyik műsor hallható hétköznap reggelente a Sláger FM-en?
1: Sláger reggel.
0: Bizonyám, úgyhogy gratulálok, megvan a páros belépő Sting turnéjának budapesti koncertjére. Érezd magad jól.
1: Köszönöm szépen, drágám, nagyon szép napot neked.
0: Hát köszönjük szépen, mivel fog tenni a hétvége?
1: Hát ugye most már ja, most a főzőcskézés, utána nagy a kert, egy kicsit ki kéne vonulni, ha nem esik az eső a kertbe is. Utána szeretek nagyon olvasni, tehát olvasnék is egy kicsit úgy levezetésképpen.
0: Hát akkor a pihenés az garantált, jó szórakozást kívánok neked így a hétvégére. Madonna és Sabrina Carpenter vadonatúj közös dala velünk, itt a Bring Your Love. Szép napot kívánok neked!
1: Nagyon szépen köszönöm neked is, puszi, szia, szia!

0: műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM.
0: Köszönjük. Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
6: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hall-ban. Jegyvásárlás eventim.hu.
7: Ázió, Kázió, Akázió, Akázió!
8: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
9: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Májusban újra élénkült a kereslet az ingatlanpiacon. A főváros október 15-éig kapott haladékot a fizetésre. Újabb KAF villamossal bővült Budapest. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadás vétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldást szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb kaf villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos kaf flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett. Pest megyében is szűrik az autósokat. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Míg a jelenlegi hőmérséklet leginkább a májust idézi, a jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula, írta a Hungaroment ZRT Facebook oldalán. Azt közölték, a következő napokban még kitart a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő. Szombaton meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja a Kárpát-medence időjárását. Hozzátették, eközben azonban délnyugat-Európa felett magas nyomású zóna épül ki. A jövő hét második felében a napi csúcsértéke egyre nagyobb területen meghaladják a 30, a hétvége felé pedig akár már a 35 Celsius fokot is. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap a térségben, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Jó utat kívánok, itt a Sláger FM, ahol a közlekedési információk is teret kapnak, bármerre is járnak. Korábban baleset történt az M1-esen a főváros felé vezető oldalon az M0-as autóút csomópontja előtt. A 16-os kilométernél megszűnt a sávzárás már az M0-as autóúti leágazás után, de a 10 kilométeres torlódás csak lassan akar feloszlani, úgyhogy lassabb lehet még ott a forgalom. Az M7-esen Budaörs térségében a főváros felé vezető oldalon a portáltáblákat cserélik, a 11-es kilométernél a két legbelső sáv le van zárva, ott is torlódásra számíthatnak. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé a Nagyszent János bőncsomópontnál. A 99-es kilométernél a belső sávot lezárták, hogyha éppen Ausztria irányába készülnének, erről tudni kell. Sajnos baleset történt a Krisztina körúton, emiatt torlódás alakult ki a Vérmező út előtt, a déli pályaudvartól telítettek a sávok. Ma délután 1:30-4 között lezárásra számíthatnak az Eötvös tér, a József Attila utca, az Andrássy út, a Hősök tere, a Kóskároly sétány útvonalon rendezvény miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Már bizony egy óra után járunk, továbbra is érdemesen figyelni a rádiót, hiszen bármikor gazdára találhat egy újabb előadó, újabb koncertjére egy páros belépő. Itt a Sláger FM koncertélmények nyara, és persze The Weeknd. Rajton most a Save Your Tears.

Niall Horan és a Heaven itt a Sláger FM-en. Egész hétvégén nálunk pörögnek a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Már elmúlt 1:45 is, remélem mindenkinek jut ideje egy kis pihenésre és kikapcsolódásra. Mi pedig hozzuk ehhez a legizgalmasabb lehetőségeket. Ugyanis a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése bizony már 97. alkalommal rendezi

0: A felejthetetlen Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ez a Sláger FM, tart a koncertélmények nyara, lerántam a leplet, Scorpions dalt keresünk a rádióban. Ha hallanak egy Scorpions dalt, hívjanak harmadikként a 0630303958-as számunkon. A harmadikként hívnak, kettő kérdésre kell majd válaszolni, és hogyha ez is megvan, akkor meg lesz a páros belépő is a Scorpions budapesti koncertjére. Hozzánk addig a Coldplay és a BTS közös munkája a My Universe érkezik, előtte pedig friss információk. Így fél kettő után 5 perccel azt is nézzük, hogy milyen az időnk Budapesten. Egyelőre 24-25 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban. Sokfelé inkább felhős, de néhol kisüt a nap, szóval azért eléggé változatos ez a mai délután. Arról számolnak be a hozzánk beérkezett információk, hogy jelen pillanatban melegfronti jelenlétre kell készülni. Ez azzal járhat, hogy ugye a magasban megjött ez a meleg légtömeg, ez pedig a fejfájásos, migrénes panaszokat felerősítheti. Mindezek mellett még a keringési gondok és a vérnyomás problémák is jellemzőek lehetnek. És most a közlekedési hírekre is ránézünk. Ugye, ahogy arról beszámoltunk, korábban volt egy baleset az M1-esen a főváros felé vezető oldalon az M0-as autóút csomópontja előtt. A balesetből kialakult jelentős torlódás lassan oszlik fel, jelenleg Bicske és Herceghalom között húzódik. Az M7-esen Budaörs térségében a főváros felé a portáltáblákat cserélik. A 11-es kilométernél a két belső sávban lezárva lassulásra, torlódásra számíthatnak. Budapesten várhatóan délután 3:30-ig szakaszos lezárások lehetnek az Ötvös tér, József Attila utca, Andrássy út, Hősök tere, Kós Károly sétány útvonalon rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt rövid időre a keresztirányú forgalmat is megállíthatják. De szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást ma is, holnap is, reggel 8 és délután 5 óra között a 4. kerületi Fóti úton. És jelenleg élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt, valamint az Asztória és a Baross tér környékén, na meg a budai alsó rakparton szakaszonként.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán.

Egy könnyed dal, Sophie Ellis Backstory és a Get Over You, a Sláger FM-en egy kis időutazás is belefér a 2000-es évek legelejére. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk. Picit lehűlt a levegő Budapesten, de azért a jövő hétvégére majd jön vissza a kánikula. 35-36 fokot ígérnek jövő hét szombatra a fővárosra, úgyhogy ha valaki strandprogramot szeretne szervezni, arra a jövő héten kiváló lehetőségek adódnak. Mindezek mellett ne felejtjék, továbbra is egy Scorpions dalt keresünk itt a Sláger FM-en. Ha meghallják, hívjanak harmadikként a 06303030958-as számunkon, és így meg lehet szerezni a páros belépőt a Scorpions budapesti előadására. Nálunk addig a Solvay-nek kell most viszont egy kis hazai. Itt a Kalandor.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
2: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
3: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én.
6: Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
7: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
8: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
9: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
10: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
11: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
12: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalj a június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
0: Sláger FM.
13: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A vasútnak a fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a vezérigazgató. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. Elaludhattak a sofőrök az M1-esen történt baleseteknél. Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek aki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet pénteken hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között vélhetően elalvás miatt egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszín nem már több rendőri egység is intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterre az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz feltehetően elalvás miatt nekiütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának, tették hozzá. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. Új buszsávok segítik a közösségi közlekedést Budapesten, közölte a BKK. A 13. kerületben a Róbert Károly körúti felüljárónál az Árpád híd felül az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején jelölnek ki rövid besoroló sávot az autóbuszoknak. A cél az, hogy a járatok elkerülhessék a külső sávban kialakuló torlódást, így az utasok gyorsabban juthassanak el úti céljukhoz. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan valószínű zápor, megélénkül néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
13: Jó utat kívánok, mondom a közlekedési híreket. Az M7-esen Budaörs térségében a főváros felé a portáltáblákat cserélik. A 11-es kilométernél a két belső sáv le van zárva, ott lassulásra, torlódásra számíthatnak. Várhatóan délután 3:30-ig szakaszos lezárásra számíthatnak az Eötvös tér, József Attila utca, Andrássy út, Hősök tere, Kós Károly sétány útvonalon rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt rövid időre a keresztirányú forgalmat is megállítják. A 16-os, a 178-as és a 216-os autóbusz a Széchenyi István tér és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik. A 105-ös és a 210B autóbusz a Gyöngyösi utca felé terelt útvonalon a Podmanicki utcán át közlekedik, a Deák Ferenc tér és a Vágány utca Róbert Károly körút közötti megállókat nem érinti. A 13. kerületi Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt, és élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán, az Andrássy, a Bajcsy-Zsilinszky utakon a közös csomópont előtt, valamint az Asztória és a Barostér környékén és a Budai Alsórakparton szakaszonként.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Velünk a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Ne felejtjék, páros belépő a tét a Scorpions budapesti koncertjére. Figyeljék a rádiót, mikor szólal meg egy Scorpions-dal, és telefonáljanak harmadikként. Most viszont Benson Boone Indeed, Beautiful Things! Slágerek!

Hazier és a Too Sweet, nálunk a Sláger FM-en a hétvégén is a legnagyobb slágerek szólnak, valóban változatosan, picikét hűvösebb, mint amit megszokhattunk, de délutára majd jobban melegszik már az idő Budapesten, addig is tervezhetünk a folytatásban is igazi, jófajta beltéri programokat is akár, hiszen a régészet napját tartják ma is a Magyar Nemzeti Múzeumban. Egész nap izgalmas előadásokat lehet meghallgatni, interaktív tárlatvezetéseken vehetünk részt, akár családostól is, és betekinthetünk a terep munkarejtelmeibe. Rengeteg minden van egyébként, például az érdeklődők megismerkedhetnek a késő bronzkorral, és betekintést nyerhetnek az archeometria terepi munkarejtelmeibe, de ezen túl az asszír királynők titkos életéről is lesz majd egy előadás, az új kőkori törzsfők világába is elkalauzolnak majd minket. Szóval azért rengeteg tudásanyaggal gazdagodhatnak. Jó szórakozást kívánok hozzá a Pet Shop Boys-szal most a következőkben, tőlük a West End Girls következik.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Clean Bandit, Demi Lovato és a Szóló itt a Sláger FM-en. Szombat délután pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, amíg pihenünk, lazítunk, és persze közben Scorpions dalokat keresünk adásban, hiszen egy Scorpions dal páros belépőt is érhet a csapat budapesti koncertjére. A feladat az, amikor hallják, hogy a csapatnak egy dala megszólal, akkor hívják harmadikként a 0630-30-30-95-8-as számot, ezzel bekerülnek a játékba, utána válaszolni kell két kérdésre, és ha ezeket is sikerül helyesen teljesíteni, akkor bizony meg is lehet a páros belépő a Scorpions budapesti koncertjére. Közben a folytatásban Sabrina Carpenterrel hörpítünk egy kis frissítőt, azonnal velünk az Espresso, na de előtte még fontos információk. Már is nézzük, milyen az idő Budapesten. A fővárosban 26 fokot lehet mérni ebben a pillanatban. Sok esetben eléggé felhős az ég, de néha kisüt a nap, és ez várható a folytatásban is, úgyhogy így érdemes számolni. A holnapi napon gyakran zavarják majd a felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Nem kedvez majd a vasárnap a szabadtéri programoknak. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol akár viharos is a nyugati észak-nyugati szél. Számolhatnak arra, hogy holnap majd a zivatarok környezetében több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Jó utat kívánok, mondom a friss közlekedési híreket is. Korábban baleset történt az M1-esen a főváros felé vezető oldalon az M0-as autóút csomópontja előtt. A balesetből kialakult torlódás továbbra is lassan oszlik fel, jelenleg Bicske és Herceghalom között húzódik. Az M7-esen Budaörs térségében a főváros felé vezető oldalon a portáltáblákat cserélik. A két legbelső sávot zárták le a szakaszon, lassulásra és torlódásra számíthatnak ott is. Várhatóan délután 3:30-ig szakaszos lezárásra kell készülni az Andrássy út Hősök tere Kóskároly sétány útvonalon rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt rövid időre a keresztirányú forgalmat is megállítják. Jelen pillanatban is élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, több az autós az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópontok előtt, valamint az Asztória és a Barostér környékén, na meg a Budai Alsórakparton is szakaszonként. Szakaszos sávlezárásra készülhetnek ma és holnap délután 5 óráig a 4. kerületi Fóti úton a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében, mert javítják az útburkolatot.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A jó hangulatról gondoskodott a napfénytető, Sunroof, Nicky Orr és Dezi. Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Továbbra is elhozza a Sláger FM egész nyáron Budapestre a legnagyobb koncerteket. Lesz Sting, OneRepublic, Scorpions, Duran Duran, és még sorolhatnám holnap reggelig. Igazi világsztárok érkeznek a fővárosba. A mai nap folyamán a Scorpions budapesti koncertjére nyerhetnek páros belépőt. A feladat az, hogy keressék, mikor zenél nálunk a legendás német csapat. Amikor megszólal az együttes egyik slágere, hívják a 0630303095-8-as számunkat, és játszunk együtt a páros belépőkért. Most viszont a következőkben már egy ausztrál kiválóság, Kylie Minogue és az I Should Be So Lucky.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Ázió, Kázió, Akázió, Akázió!
5: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
6: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Régebben egyáltalán nem ment le a spárgám, és az volt az álmom, hogy lemenjen, de már nagyon könnyen megy le abba a spárgám, és az nagyon jó.
12: Az az a növény spárga, vagy a, hogy nem tudtad megenni a spárgát, de most már lemegy. Milyen spárga?
11: A spárga az az, amikor így a lábad így kinyújtódik, hogy a egyik lábad így, a másik lábad így.
12: Mert se tudsz spárgázni egyébként?
11: Egyáltalán nem.
12: Nem vagy.
11: Az osztálytársamat egyszer az egyik lenyomta spárgába, és utána ott vertett, hogy miért csinálta de.
0: Székreálló. Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Kivezetik a pedagógus képzést a közszolgálati egyetemről, gyorsabb eljutást kínál a megújuló éjszakai buszhálózat. Biztosította kerozinellátás a nyári szezonra a reptéren. Molnár Róbert vagyok. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-éről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosította kerozinellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Különleges régi tűzoltóeszközökkel, füstsátorral és interaktív programokkal várja a látogatókat a Katasztrófavédelem Központi Múzeum a Kőbányán, a Múzeumok éjszakáján. A Tűzoltó Múzeum június 20-án délután 5 órától éjfélig tart nyitva. A programok között lesz tárlatvezetés, koncert, jármű bemutató és tűzoltó fecskendő szimulátor is. A látogatók megismerhetik a régi tűzoltók egyenruháját, az ugróponyvát, a horoglétrát, valamint a magyar tűzoltó találmányokat is. A 12 évnél idősebbek bemehetnek a füstsátorba is, ahol megtapasztalják, milyen érzés füstelteli helyiségbe lépni. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap a térségben, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet sok felé kísérik majd élénk erős lökések. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Érkezem a közlekedési információkkal is, jó utat kíván a Sláger FM. Várhatóan délután 3:30-ig szakaszos lezárásra számíthatnak az Andrássy út, Hősök tere, Kóskároly sétány útvonalon rendezvény miatt. A vonulás ideje alatt rövid időre akár a keresztirányú forgalmat is megállíthatják. Mindezek mellett a szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást, délután 5 óráig a 4. kerületi Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében, mert javítják az útburkolatot. A 13. kerületi Dráva utcában, a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányba, sokan vannak az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt, de telítettebbek a sávok az Asztória és a Barostér környékén, és szakaszonként leterheltebb a budai alsó rakpart is. Ne feledjék el, hogy ugye a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpart, Erzsébet és Margit híd közötti szakaszát, ismételten a gyalogos és kerékpáros forgalom vehette birtokba a területet.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Elmúlt 3 óra, csodás hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Ne felejtjék, továbbra is tart a harc a páros belépőért a Scorpions budapesti koncertjére. Figyeljék, mikor szólal meg egy Scorpions dal, és hívják harmadikként a Sláger FM-et. Közben pedig itt van Luis Capaldi, jön a Forget Me.
16: Hello, it's Luis Capaldi here.
15: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan. Yeah, yeah.

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: The Way You Make Me Feel, na, hogy a legendás Michael Jackson itt a Sláger FM-en, mert mi egész hétvégén játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan, és természetesen mondjuk a legizgalmasabb program lehetőségeket is. A hétvégén is tart például a Duna Karnevál, 3 évtizede minden évben magával ragadja a közönséget, ez az egyedülálló nemzetközi forgatag a fővárosban. Az esemény nem csak hazánk a gazdag népzenei és táncos örökségét, de a nagyvilág legkülönbözőbb pontjain őrzött néptánc hagyományokat is bemutatja. Élvezhetjük hát a helyszínen a hivatásos és az amatőr táncosok, sőt mi több, még a külföldi vendégfellépők előadásait is. Ezt több helyszínen is tartják Budapesten, egészen június 19-ig van lehetőségünk szórakozni, kikapcsolódni és élvezni az izgalmasabbnál izgalmasabb programokat. És persze most a következőkben a jó dalokat, hiszen itt van már Ray, az angol énekesnő tőle a Where Is My Husband?
1: Schlager. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Country pop koronázatlan királya, Shania Twain és a Dead Don't Impress Me Much. Itt a Sláger FM egész hétvégén a legnagyobb slágerekkel változatosan. Élvezzük a szombat délutánt, pihenjünk, lazítsunk, közben keressük ugye a Scorpions dalokat a Sláger FM-en, hiszen aki harmadikként telefonál, mehet a Scorpions budapesti koncertjére. Na jó, még két kérdésre is helyesen kell felelni, de ígérem, hogy ezek olyan kérdések lesznek, amikre egy fanatikus Scorpions rajongó tudni fogja a helyes megfejtést. Közben Harry Styles-szal kalandozunk, jön az American Girls, előtte pedig fontos információk, hiszen a közlekedésre és az időjárásra nézünk rá. Jelen pillanatban 24-25 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten. Számíthatnak arra, hogy Pest vármegyére citromsárga figyelmeztetést adtak ki zivatar veszély miatt, úgyhogy nem árt, hogyha ennek tudatában indulnak el valamerre. Mindezek mellett fontos azért még arra is felkészülni, hogy egy enyhe fronthatás azért éri a térségünket ezekben a pillanatokban is, ami azt jelenti, hogy a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési gondok, vérnyomás problémák, fáradékonyság és bágyadság egyaránt előfordulhat. Természetes, hogy az autóban ülőket sem hagyjuk egyedül, a Sláger FM-en a közlekedési információkra is kitérünk. Legutóbb arról szóltak a hírek, hogy az M7-esen Budaörsnél a főváros felé vezető oldalon cserélik a portáltáblákat. Ott ugye a két belső sáv le van zárva, emiatt nyilván lassulásra számíthatnak az arra járók. Szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást, ma délután 5-ig a 4. kerületi Fóti úton a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében az útburkolat javítása miatt. Ez így lesz egyébként holnap is, reggel 8 és délután 5 óra között. A 13. kerületben a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közmű javítás miatt. Lezárták a félútpályát a 12. kerületi Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert ott vízvezetéket javítanak. Ugye a hétvégére átadták a terepet a Pesti alsórakparton az Erzsébet híd és a Margit híd között a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, így most övék a hely, autósok oda nem hajthatnak be. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületi Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Young és az aktuális dal a Messi, ami meghódította a sikerlistákat. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Benne Justin Timberlake most a következőkben. Az ember, aki egyébként azon kevés sztár közé tartozik, akik a művészetnek több ágán is azért nagyon sikeresek tudtak lenni. Ott voltak például a filmjei, milyen jók voltak a Barátság Extrákkal, Mila Kunisszal, a Lopott idő a sci-fi szerelmeseinek szerintem zseniális volt, a Rossz tanár, a Trollok, utóbbinak még a Betét dalát is ő készítette. Itt a Can't Stop the Feeling. I got this

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
3: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
4: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
5: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
10: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb 5000 oldalon.
11: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
12: Kia. Movement that inspires.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök. Megtelt élettel a főváros az ünnepi könyvhétre. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatón mutatta be, hogyan akart menekült tábort létrehozni az Orbán kormány Vidnyéden. Magyar Péter részletesen ismertette, hogy a magyar-osztrák határ mellé egy nyílt migráns tábort terveztek létrehozni. Mint mondta, a kormány arról is döntött, hogyan bonyolítják le az eljárásokat a migránsokkal kapcsolatban. Elhangzott, a Győri Széchenyi Egyetem kekvájának tulajdonában állt a terület, a terv pedig az volt, hogy átadják az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak azt. A tábort 500 fősre tervezték. A táborra 5 milliárd forint közpénzt szánt az Orbán kormány, ennek költségeit is részletezte Magyar Péter. Budapest célja, hogy Európa egyik vezető sportfővárosa legyen, jelentette ki Pósfai Gábor, sportért is felelős belügyminiszter pénteken az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlésén. Beszédében hangsúlyozta, hogy az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlése több mint protokoll esemény. Kiváló lehetőség is egyben megmutatni a sport erejét, erősíteni a nemzetközi együttműködést és megerősíteni az olimpiai mozgalom melletti elkötelezettséget. Felhívta a figyelmet arra, hogy a sport speciális és helyet foglal el a magyarok szívében. A sport sikerek nem csak a sport eredményeket jelentik, hanem a nemzeti identitás részét képzik, és generációkat kötnek össze, hangsúlyozta. Könyvek, szerzők, dedikálások és hömpölygő tömeg. Ismét megtelt élettel Budapest belvárosa az ünnepi könyvhét alkalmából. Az idén 97. alkalommal megrendezett esemény a magyar könyvkultúra legnagyobb szabadtéri ünnepe, amely 4 napon át várja az olvasókat és az irodalom szerelmeseit. A rendezvény központi helyszínei idén is a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Duna Korzó, ahol a hazai könyvkiadók standjai mellett író-olvasó találkozók, dedikálások, beszélgetések, kerekasztalprogramok és esti kulturális események színesítik a kínálatot. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használható terén eddig inkább visszalépést jelentett. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal is visszaeshet a hőmérséklet.
14: Az autóban is ott a Sláger FM, ráadásul a legfrissebb közlekedési információkkal. Jó utat kívánok! Baleset miatt terelt útvonalon jár a 15-ös busz a Gyöngyösi utca felé, nem érinti a Szerbita tér megállót. Lassú a haladás a Vámház körúton a Kálvin tér irányában, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, valamint az Asztória és a Barostér környékén és a Budai alsórakparton szakaszonként. Ne feledjék, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a szakaszt. Számítsanak arra, hogy a 13. kerületi Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 12. kerületi Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást ma délután 5-ig a 4. kerületi Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében. Ennek az az oka, hogy ott útburkolatot javítanak.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: 4 óra után jó hétvégét kívánok, a pihés, a lazítás közben pedig ne feledjék, itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en, megdobjuk igazi világsztárok, igazi nagy budapesti koncertjének belépőivel. Tessék figyelni a részletekért, addig Kamradin, itt jön a Be Mine. Sláger!

righteous, sister Cena says funky. How bizarre.

Ariana Grande és a Weekend Be Friends itt a Sláger FM-en. Mindjárt Billy Ocean veszi át a vezetést, és jön a 80-as évek egyik klasszikusa. Mindeközben képzeljék el, most tartják Zuglóban a családi és a sportnapot az M130 sportközpontban. Egésznapos ingyenes családi és sportprogramokkal készültek a zuglóiaknak. A mozgási a főszerep, de közben sportbemutatók, koncertek, gyermekprogramok, nagyon sok mindennel készültek. Például a Cheerleader Show ezekben a percekben kezdődik, de délután 5 órától az Intim Torna Illegál koncertjére is el lehet látogatni. Ráadásul a belépés és a programokon való részvétel teljesen ingyenes. Úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá. Billy Oceannal, ahogy ígértem, hiszen ez már a 80-as évek egyik megunhatatlan kedvence. When the going gets tough.

0: Na, hogy az utánozhatatlan Bob Sinclair és a World Hold On itt a Sláger FM-en, itt a koncertélmények nyara egész nyáron, jó programok, jó zenekarok, igazi nagy koncertek, és csomó mindenre van belépünk. Scorpions, Sting, One Republic, Duran Duran, és lesznek még itt nagy nevek a folytatásban. Most egyébként a Scorpions előadására játszunk a páros belépőkért. Keressék a Scorpions dalt, ha meghallják adásban, hívják a 0630 30 30 95 8-at, aztán két kérdésre helyesen kell válaszolni, és igazából ennyi. Meg is lehet a páros belépő. Érdemes figyelni a Sláger FM-et. Mindjárt jön a nyugat-európai énekesnő Loi és a Get Lucky, de még előtte fontos információk. Most épp 24 fokot mutatnak a hőmérők a fővárosban, van pár felhő az égen, melyeket időnként megzavar a napsütés, vagy talán fordítva, de a lényeg az az, hogy azért néha láthatjuk egy picit sütni a napot, úgyhogy szívhatjuk magunkba a D-vitamint. Helyenként a felhőkből futó zápor, esetleg zivatar még a mai délután folyamán akár kialakulhat. Holnap gyakran zavarják felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására több felé fordulhatnak elő záporok és zivatarok. Napközben sokfelé élénk, erős lehet majd a nyugati szél. A záporok, zivatarok környezetében több fokkal visszaeshet majd a hőmérséklet. Jövök a közlekedési hírekkel, hiszen az autóban is ott a Sláger FM. Lassú a haladás a Vámház körúton a Kálvin tér irányában, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópontok előtt. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, valamint telítettebbek a forgalmi sávok az Asztória és a Baross tér környékén, és szakaszonként a budai alsórakparton is. Szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást ma is, holnap is délután 5-ig a 4. kerületi Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében. Javítják az útburkolatot. A 13. kerületben a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 12. kerületi Diósárokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Ne feledjék, Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál egy sáv járható a burkolat javítása miatt. A 6. kerületben az Aradi utcában, a Szinyei Merse utcánál, illetve a Lövölde téren a Király utca felé útszűkületre számíthatnak a vízvezeték javítása miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Na de, hogy a csodás Dua Lipa és a Houdini itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Arra mindenképpen számoljanak, hogy az allergiásoknak egy picikét nehéz lehet a helyzet Budapesten. Várhatóan így a hétvégén elkezd erősödni a pollen terhelést. Aztán ugye a jövő hét elején majd valamelyest ez csökkenhet, de például már a pázsitfűfélék pollen koncentrációja a magas tartományban alakulhat a fővárosban. De se baj, jön egy kiváló énekes, aki majd helyre rakja a dolgokat nálunk. George Harrison, aki ugye tudjuk jól, hogy mind csendes Beatle vált híressé. A Liverpooli születésű zenésznek ez már a szóló munkája. Got My Man Satan, jó!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
5: Családi nyaralás egy szigeten. Tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel. És biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalj a június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
11: Mi a? Azt szeretném megkérdezni, hogy te most vagy először egy rádió stúdióba és részt veszel egy ilyen podcast műsoron?
12: Igen, most vagyok itt először.
11: Hogy néz ki ez a stúdió? Ilyenre számítottál?
12: Egyáltalán nem. Azt hittem, hogy itt nem is lesz mikrofon. De egyébként tök jól néz ki.
11: Mi tetszik ebbe a stúdióba a legjobban?
12: Nekem a mikrofonok meg ezek a kütyük tetszenek a legjobban.
10: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
7: A reklám után
0: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el a péntek hajnali tragikus baleset miatt. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195.000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban meghirdetett Év kerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Határozatlan időre lezárták a Dandár gyógyfürdő merülő medencéjét, miközben az intézmény szauna világához közeli falak a szó legszorosabb értelmében förtelmes állapotban vannak, írja az Index. A Dandár gyógyfürdő törzs vendégei számos fotóval illusztrálták az intézmény felújítás utáni, újdonsült állapotát. Szerintük a szauna világ közelében található falakon olykor ismét búrjánzik a penész, rohad a plafon már több mint fél éve. Az intézmény kiírása szerint a lezárásra technikai okok miatt van szükség. A törzs vendégek szerint az ott dolgozók azzal indokolták a merülő medence lezárását, hogy biztonsági szabályok, a medence mélysége miatt van szükség a lezárásra. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A nap második felében erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között alakulhat.
14: Jó utat kívánok így 5 óra után is. Ne felejtjék, az M7-esen Budaörs térségében a főváros felé vezető oldalon a portáltáblákat cserélik. A 11-es kilométernél a két belső sávot lezárták, így ennek okán lassulásra, torlódásra számíthatnak. Budapesten lassú a közlekedés a Szabadság híd Vámház körút útvonalon a Kálvin tér irányában, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópontok előtt. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, valamint az Asztória és a Barostér környékén, na meg persze a budai alsórakparton szakaszonként. Ne felejtjék, hogy a 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 12. kerületi Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Mindezen túlmenőleg érdemes azért előre tervezni Budapesten, hiszen az első kerületben például a Hunyadi János úton a Dónáti utca előtt a forgalom a parkolósávon halad a gázvezeték javítási munkálatai miatt. Jó utat kívánok!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: 5 volt, jó hétvégét kívánok a stúdióban továbbra is Karakas Balázs. Ne felejtjék, a tét egy páros belépő a Scorpions budapesti koncertjére. Ha hallják a rockbanda felvételét, hívják harmadikként a 0630 30 30 95 8-at. Most Rosalind indít.

könnyed, szólpopos ütem Olivia Dinnel és a Man I Need-del. A Sláger FM-et hallgatják a legnagyobb slágerekkel változatosan. Továbbra is itt van a koncertélmények nyara, most pedig a páros belépő a Theta Scorpions budapesti koncertjére. Most hívják a Sláger FM-et a 0630 30 30 95 8-on, és legyenek ott a Scorpions budapesti koncertjén. Most a legendás csapattól a Still Loving You pörög. Time.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Megvan a harmadik telefonálónk, hamarosan vele játszunk, és ki fog derülni, hogy elmehet a másodmagával a Scorpions a budapesti koncertjére, hiszen ez a Sláger FM koncertélmények nyara. És persze a folytatásban mindjárt itt lesz Gracie Abrams is, mindezek mellett pedig természetesen hozzuk a legizgalmasabb program lehetőségeket a következőkben is. Például a Kokáért a holnapi nap folyamán is el lehet látogatni rengeteg helyre. Ott lesz például egy vezetett rendhagyó várostörténeti séta, ennek keretében megcsodálhatjuk a fővárosi panorámát ezúttal a hármas határhegy tetejéről. A Budapesti Történeti Múzeum és a BTM Vármúzeum szervezte programon választ kaphatunk például arra a kérdésre, hogy vajon miről olyan híres a fővárosiak kedvenc kiránduló helyének számító 495 méter magas hegy, valamint hogy hogyan működött egykor a területén a világháborús légvédelmi ütegállás. A találkozó a hármas határhegyi úton az étterem előtt lesz majd holnap délelőtt 11 órakor. Nálunk pedig a folytatásban, ahogy ígértem, egy tehetséges művésznő, Gracie Abrams, tőle a That's So True itt a Sláger FM-en.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit

0: A Madison Avenue és a Don't Call Me Baby itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan, így 3 perccel fél 6 után is. Fel volt adva a lecke, harmadikként kellett telefonálni akkor, amikor megszólalt a Scorpions dal, ez pedig valakinek ugyebár egy páros belépőt érhet a Scorpions budapesti koncertjére. Izzottak a telefonvonalak, egy pillanatra még berecsegett a telefonunk is, de itt van a harmadik telefonáló már velem a vonalban. Sláger FM, tessék!
1: Szép jó napot kívánok, a játékra szeretnék jelentkezni, remélem harmadik vagyok.
0: Szép jó napot kívánok! Hát harmadik lettél, mondd, hogy szólíthatlak.
1: Jövi.
0: Melyik városból telefonálsz?
1: Abjosszolos, Szegléd mellett.
0: Szuper, akkor küldöm oda is a pozitív energiákat, tehát gondolom, hogyha föl kéne jönni Budapestre, Scorpions koncertre, azért az nem lenne olyan nagyon-nagyon vészes dolog.
1: Megoldható természetesen.
0: Figyelj, készen állsz a játékra, páros belépő a tét, ugye a Scorpions budapesti koncertjére, 2 darab kérdést tennék föl neked. Neképeselkedjünk?
1: Igen.
0: Na az első kérdés, hogy minek a hatására született meg a Wind of Change című Scorpions dal? Az A válasz az, hogy a klímaváltozás, a B szerint pedig a berlini fal leomlás. Inspirálta.
1: Én az utóbbira gondolok.
0: És így is van, úgyhogy gratulálok, az első kérdésre helyesen válaszoltál. A második kérdés pedig az, hogy mi a Sláger FM szlogenje?
1: A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Úgy ám, úgyhogy gratulálok, mehetsz másodmagaddal a Scorpions budapesti koncertjére.
1: Hát ez is, Tomi, nagyon szépen köszönöm.
0: Mi a terved még ma délutára, mi jót fogsz csinálni?
1: Remélem, dinnyézünk egyet a családdal.
0: Melyik dinnye a kedvenced?
1: A hideg.
0: Hát persze, na de a görög, a sárga. Sárgának is...
1: Szoktam mondani folytatásként, hogy a görög,
0: igen.
1: Aztán lehet sárga. Én például a sárga dinnyét régebben csak turmixolva tudtam meginni.
0: Nem mondod komolyan.
1: Komolyan. És egy pár éve tudom csak kockázva megenni. Régebben rá nem vettem volna magam, hogy én azt megegyem. Nem tudom, az nekem úgy kivottállal...
0: Végre is?
1: Volt, így
0: abszolút
1: nem,
0: de... jól hangzik. Görög dinnyében maradhatnak a magok? Vagy ki kapirgálod őket?
1: Nem, maradhatnak teljesen jó.
0: Ugye, szuper, te bátrabb vagy, én ki szoktam őket kapirgálni. Egy a lényeg, gratulálok, másodmagaddal mehetsz majd a Scorpions budapesti koncertjére. Hozzánk pedig Summer érkezik, és a Homewrecker. Előtte még nézzük, milyen idő lesz. Neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szia, szia!
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok! Szia!
0: Kétségtelen és megkerülhetetlen tény, hogy itt a nyár, úgyhogy a pollen terhelés nyilván erősödik Budapesten. A pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, az utifűjé, a szelíd gesztenyéjé, a hársé és a bálványfájé alacsony közepes tartományban van jelen. Alacsony koncentrációban ott van a budapesti légkörben a bodza, a ciprus és a tiszafafélék, a fenyőfélék, valamint a lágyszáru allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenterfélék virágpora. Jó utat kívánok, és természetesen köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják, akár útközben is, hiszen vannak közlekedési információink. Legutóbbi híreink szerint a 13. kerületi Dráva utcában, a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható a közműjavítása miatt. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületi Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Ugye erre a hétvégére is lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a szakaszt. Újpesten az Árpád hídon a Váci út felé a Víztoronynál egy sáv járható a burkolat javítása miatt. A 6. kerületben az Aradi utcában, a Szinyei Merse utcánál, illetve a Lövölde téren a Király utca felé útszűkületre számíthatnak a vízvezeték javítása miatt. Lezárták már a 8. kerületi Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé egy irányúvá vált.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Coldplay és a Higher Power itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és persze velünk a koncertélmények nyara igazi világsztárokkal, Stinggel, a Scorpionszal, a One Republic-kal, a Duran Durannel is, még rengeteg világsztárral egész nyáron. Érdemes folyamatosan figyelni a Sláger FM-et, hiszen nem lehet tudni, hogy mikor érkezik egy újabb olyan dal, amely páros belépőt érhet valamely világsztár budapesti koncertjére. Egyébként egyre közelebb az este 6 óra, úgyhogy én mára ezzel köszönöm szépen az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet. Megérkezik Kovács Áron és Kisó a slágerlistával, meg persze a legnagyobb slágerekkel változatosan. Én búcsúzom a New Level Empire-rel, akik a Soho Party örökzöldjét dolgozták fel. Ez már az éjjel soha nem érhet véget. Karakas Balázs kicsekkol, találkozunk holnap délben.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Ricky Martin Budapesten. A latin szupersztár vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
5: Csekkold a termékeket az osan.hu/olcsóbb 5000 oldalon.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltöny választéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat. Rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartman házaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
8: Grillez. Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
11: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban Önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Májusban újra élénkült a kereslet az ingatlanpiacon, a főváros október 15-éig kapott haladékot a fizetésre. Újabb KAF villamossal bővült Budapest. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb kaf villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos kaf flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett. Pest megyében is szűrik az autósokat. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Míg a jelenlegi hőmérséklet leginkább a májust idézi, a jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula, írta a Hungaroment ZRT Facebook oldalán. Azt közölték, a következő napokban még kitart a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő. Szombaton meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja a Kárpát-medence időjárását. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek egyre nagyobb területen meghaladják a 30, a hétvége felé pedig akár már a 35 Celsius fokot is. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hideg front hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal is visszaeshet a hőmérséklet. Buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövidebb szakaszon. Hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap hajnali 5-ig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál egy sáv járható, csak burkolatjavítás folyik. Az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál, illetve a Lövölde téren a Király utca felé útszűkületre kell számítani vízvezeték javítás miatt. Napközben a Fiumei úton és a Festetics György utcánál lezárják a külső sávot az Orci tér felé, itt is a csatornát javítják. Rendezvény miatt lezárják várhatóan 23 óra 30 percig a Dózsa György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, valamint a Verseny utcát is. 22.30 és 23.30 között pedig lezárják az Ifjúság utat és a Stefánia utat a Tököli út és a Kerepesi út között. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
15: És most... Indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
16: Hello Los Angeles! Százöbb zene is volt. A hivatalos magyar slágerlistában is lesz egy csomó zene. Ez a kereskedelmi rádiók összesítése alapján készült csak nektek, csak ma, csak azért is a 2026-os év 24. adása. Danke schön, itt van Orsi, a múltból az dalokat, és a mai műsorunknak is van sztárja. 86 éves lett. Úgyhogy ha hallgat minket, akkor megismételném, hogy van a műsorunknak sztárja! 86 éves lett a bácsi, igen!
17: Csak nem?
16: Jól, igen, magáról van szó! Nehéz már egyébként a sztároknak műsort készíteni 86-nál, nem? 80 fölött. Azért ott már kell hangerő. 16 volt, amikor megszületett a fia. Szóval a reprodukciós képességei fantasztikusak voltak már fiatalon is, és egyébként a nő édesanyjával 57-ben összeházasodtak, és a hölgy haláláig 2016-ig együtt maradtak. Tehát, hogy felelősségvállalás is történt, kérem szépen. Úgyhogy egy ilyen csávorról van szó, akinek nem csak a cerkája volt vastag, hanem a pecsülete is.
17: Tiltakozom!
16: Ó, nem tetszett volna. Akkoriban. Indul az Opelval is legelista Lady Gaga és Bruno Mars. Die with a smile-ja feltámad. Hála Istennek, nagyon szeretem. A 40.
18: Hát ezzel mit akarsz mondani?

0: sziasztó, és Eva Max The Modo feltámadt a 38-on. Mark Ronson és Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heart szintén visszatért a 39-ből. Ilyen feltámadós dalok vannak, hát ha Orsi ezt még meg tudja fejelni valami jóval a múltból, azért nagyon hálás tudnék.
1: Visszapillantó.
2: Prince 1958. június 7-én született, tehát a héten ünnepelte volna 68. születésnapját. 2016-ban hunyt el véletlen gyógyszer túladagolás következtében. Zsenialitása, különbsége, ikonikus stílusa örökre megmaradt a popkultúrában. Halála után 700-nál is többen jelentkeztek be, mint állítólagos örökösei, ez is mutatja, mekkora hatással volt a világra. Most Prince-re emlékezünk egyik legismertebb dalával, jöjjön a Creep!

0: Prince és a Cream! Istenem, hát erre még ráztam a Közgáz Pince klubban, amikor még volt. Mármint, hogy most is van pince, meg gondolom klub is csak így együtt.
1: Ja.
0: Csodálatos évek voltak, de nem akarok róla beszélni.
1: Miért?
0: Helyette inkább jöjjön egy kis info a hét sztárjáról, aki Pontypridd városában született.
1: Mi?
0: Hát ez egy Velszben tulajdonképpen ez a salakszent motoros.
1: Oh.
0: Amiről senki nem tudna semmit, hogyha a hét sztárja nem itt születik. Tehát, hogy ő rakta fel a térképre toposz, ez teljesen megállt. Ki beszélne Pontypriddről egyáltalán?
1: Nem tudom.
0: Mi? Hogy hangzik? Igazoltat a rendőr és bemondott, hogy Pontypriddi vagy, elenged. Úgy röhög, hogy elenged. Apja szénbányász volt, anyja pedig háztartásbeli. Úgyhogy hát sokat kormoltak otthon, gondolom.
2: Tiltakozom!
0: Most ez szó szerint értendő, hát hazajött a bányász apja, hát hogy nézett ki a lakás, hogyha az anyja nem porolta azonnal ki.
1: Igaz.
0: Nehéz lett így egyébként, sőt, egy szénbányász mellé nem tudok mást elképzelni, mint egy háztartásbelit, annyit kell takarítani utána.
1: Ez igaz.
0: A hétsztár egyébként római katolikus vallású, az összes fellépésén keresztet hord a nyakában. Érdekes ez, volt egy ember, aki a keresztet a hátán cipelte. Aztán ezt mindenki a nyakába vette. Érted?
1: Uh-huh.
0: Kicsit könnyebb, kicsit drágább. Ebből is látszik, hogy a meló részét nem akarjuk nagyon vinni, csak a megváltás az érdekes.
2: Te jó Isten!
0: Oké, nem ostorozom a Szent Egyházat, de azért a véleményem megvan. 13 éves korában tuberkulózis támadta meg a hét sztárját, így két egész évet ágyban kellett töltenie. 13 évesen ez maga lehetett a pokol, vagy a mennyország, attól függ.
1: Sajnos nem.
0: 13 évesen a pokol. 23, na az már inkább a mennyország. 86 éves lett egyébként. Ha van tippetek, hogy ő a Tom Jones, akkor írjátok meg valakinek.
1: Oké. Okay.
0: Ava Max közben a Sweet But Psycho-val visszatért a 37-re.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu. Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól, mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
5: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
6: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera. Csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a Latin Grammy-re Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
9: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.

0: Cyrus a virágcsokorral a 35. Kemröt pedig az öleld meg magad, vagy nyújj magadhoz.
1: Tiltakozom!
0: Jól legyen az ölelés, új belépőként a 36. Na de ez semmi ahhoz képest, hogy Orsi hoz valamit a múltból, és Prince és a Cream után, amit az előbb hallottunk, Orsi tollából, hát elmozdulunk azért minőségileg.
2: Visszapillantó.
3: 2006-ba utazunk vissza az időben, a magyar slágerista 10. helyén a Groove House szerepelt méghozzá a Szívvel, Lélekkel című dallal. A formáció a 2000-es évek egyik meghatározó hazai popcsapata volt, sorra gyártották a slágereket, egyébként teszik ezt mind a mai napig. Egy igazi nosztalgikus utazás következik, szóljon a Groove House dala, Szívvel, Lélekkel.
4: Sos

0: Faust és a Szívvel Lélekkel. Köszönjük szépen. Szerintem bár Judit nagyon kedvelt, tulajdonképpen mindenkit kedveltem a Groove House-ból emberileg. Na de szakmajnak.
1: Ó, nagyon vicces.
0: Na mindegy, hát tudjátok, a rockereknek nem a Groove House volt a kedvenc. Nem azt mondom, hogy emberiség ellen elkövetett bűncselekmény volt, de egy szigorúbb bíró, ugye?
2: Hát ezt meg hogy érted?
0: Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Elárulom, hogy ki a hét sztárja. Tom Jones! Na, említettem, hogy 16 évesen létrehozta saját gyermekét, és egyben otthagyta az iskolát. Lehet, hogy ez a kettő összefügg. Tehát, hogy volt egy nagyobb szünet a suliban, vagy egy bombariadó, és ő ezt kihasználta. Aztán be is robbant, ugye? Mindenféle munkákat elvállalt. 64-ben megkötötte első lemez szerződését.
1: Szép munka.
0: Egy évvel később Grammy-díjat nyert a legjobb művész kategóriában. Azért ez... Hogy is mondjam, csak hamar felismerték a tehetségét. 69 és 71 között, én még nem is éltem, pedig öreg vagyok, tévéműsort vezetett, melynek címe This is Tom Jones.
2: Ügyes!
0: A showért 70-ben még Golden Globe-ra is jelölték. Ez a csávó pontypiritből ezt letarolta a mindent. A médiát, a zenei szénát, és hát jó néhány női szívet is, gondolom.
1: Úgy tűnik.
0: Avicii and the Nights visszatért a 34-re.

0: Jonas Brothers és a Saka. Hét helyet javított ugye a 32. Doecsi és az Anxiety visszatért a 33-ra. Köszönjük szépen, Orsi jön, és kíváncsi vagyok, hogy ezt a hullámzó teljesítményt Prince Groovehouse-t most lefelé vagy fölfelé mozdítja. Én egy színuszt javasolnék.
1: Visszapillantó.
2: 33 éves a George Ezra, az angol énekes 2014-ben vált világhírűvé Budapest című dalával, amit még úgy írt, hogy sosem járt nálunk. A város egyfajta képzeletbeli menedék volt számára. Most viszont egy másik nagy dobását halljuk, ez a Paradise, ami jó néhány évvel ezelőtt a nyár kihagyhatatlan slágere volt. Jöjjön a jó kedv és a napsütés George Ezra-val.
3: My love.

0: George Ezra és a Paradise, ez is jó! Jóban, Orsi, fölrántottad a zuhanógép orrát, köszönjük szépen! Na de, most figyeljetek, az én drága szerelmem, akinek oly sok szép dalt köszönhetünk, és tényleg ezt véresen komolyan mondom, Camila Cabello másfél év után szakított a milliárdos párjával.
1: Tényleg?
0: Milliárdosokat is el lehet adni, kérem. Azért ez elég meglepő, de igaz, tehát nem vagytok bebiztosítva, oké? Attól, mert milliárdos vagy, simán elhagy téged egy jó csak.
2: Sajnos, igen.
0: Legalábbis Harry Jr. Cahope ezt most megtanulta. Az énekesnő és a dubai luxus birodalom örököse másfél évig alkottak egy párt, a szakításról pedig a benfedesek szerint egy nyugodt, őszinte beszélgetés után döntöttek. Erről a takarítónő hangfelvételt is készített. Oké, hagyjuk magára a galampárt, a lényeg az, hogy eltávolodtak egymástól. Nem volt harmadik fél vagy botrány a háttérben, legalábbis így tudjuk. Aha. Utoljára áprilisban a Coachella fesztiválon látták őket nyilvánosan. Harry egyébként a több mint 1 milliárd dollárt élő Cahope csoport örököse. És hát kapcsolatuk nagy figyelmet kapott a sajtóban. Ezek után ki mer odaállni? Ugye ez a nagy kérdés bennem mindig, hogy most akkor Camila lelépett egy ekkora csávótól, akinek tulajdonképpen, hát szerintem nem volt olyan kívánsága, amit ne tudott volna teljesíteni, kivéve, ha nem pénzen megvehető dolgokról beszélgetünk.
3: A pénz nem probléma.
0: Szóval szerintem itt a pénzemberek inkább vonuljanak vissza, és jöhetnek a lófarkú hercegek, vagy a hercegek a lóf... Na mindegy.
4: Folytasd!
0: Tudjátok, az a mesebeli, amikor szegény ember sóval főtt.
1: Mi van?
0: Nem, vízzel. Volt ennek értelme?
5: Hogyne?
0: A lényeg az, hogy nem kell berosálni attól, mert nincs pénzed. Tudsz olyat, amit minden nő imád, szemben a pénz.
3: Kissé kemény a dolog, ha megérti.
0: Itt van például Joe Corey, Galantis, meg Izu Pizu. Ha maradj kicsit tovább. Na, hát ezt nem hallotta meg ez a dubai Henry. Ja, és most eszembe, srácok, új belépő, köszönjetek szépen.
6: Kicsoda maga, és mit keresi?
0: A 31.

0: Gregory Galantis izubizuszta jelé Longaria új belépőként maradt, ahol volt. Köszönjük szépen, vége van az órának. Hírek, szünet, időjárás, közlekedés és így tovább, de hamarosan folytatjuk az Opel-val is lágerlist.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A vasútnak a fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a vezérigazgató, elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját, elaludhattak a sofőrök az M1-esen történt baleseteknél. Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy héten belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyak műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet pénteken hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között vélhetően elalvás miatt egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszín nem már több rendőri egység is intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterre az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz feltehetően elalvás miatt nekiütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának, tették hozzá. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. Új buszsávok segítik a közösségi közlekedést Budapesten, közölte a BKK. A 13. kerületben a Róbert Károly körúti felüljárónál az Árpád híd felül az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején jelölnek ki rövid besoroló sávot az autóbuszoknak. A cél az, hogy a járatok elkerülhessék a külső sávban kialakuló torlódást, így az utasok gyorsabban juthassanak el úti céljukhoz. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan valószínű zápor, megélénkül néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövidebb szakaszon. Hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap hajnali 5-ig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál egy sáv járható, csak burkolatjavítás folyik. Az Aradi utcában, a Szinyei Merse utcánál, illetve a Lövölde téren a Király utca felé útszűkületre kell számítani vízvezeték javítás miatt. Napközben a Fiumei úton és a Festetics György utcánál lezárják a külső sávot az Orci tér felé, itt is a csatornát javítják. Rendezvény miatt lezárják várhatóan 23 óra 30 percig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, valamint a Verseny utcát is. 22.30 és 23.30 között pedig lezárják az Ifjúság utat és a Stefánia utat, a Tököli út és a Kerepesi út között. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás, itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Orsi a múltbólos dalokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Tom Jones. 86 lett, gyerekek. Drága barátaim, és aktív. 86 évesen aktív. Nem tudom, milyen gyógyszercsomag kell hozzá, de aktív. A 60-as években komolyan felmerült, hogy ő lesz a következő James Bond. Végül nem ő kapta meg a szerepet, egyébként szerintem hála Istennek, mert azok a göndörhajak, meg az a vizenyős ponty tekintet, ugye ponty-pridi születésű, tehát a ponty arckifejezés szerintem azért megáll, nem tett volna jót egy ilyen titkos ügynöknek.
3: Igen, azt hiszem.
0: Na de a Thunderball című Bond film ikonikus főcímdalát azért elénekelhette. Folytatjuk az Opával is, legellistát Dua Lipával, ez a Fizikális. És

0: Time.
1: Ray Dalton, Do It Again, a 28. Cameron és a Feel Alive visszatért a 30. nem, a 29-re. Mindegy, a lényeg az, hogy Orsi jön, és egy sokkal régebbit hoz most nekünk.
2: Visszapillantó.
3: 47. születésnapját ünnepli Gáspár Laci. 16 évesen kezdett el énekelni, majd 2003-ban robbant be a köztudatba a Megasztárban, ahol karakteres hangjával azonnal kitűnt. Egy évvel később az év férfi hangja lett, és azóta is töretlenül jelen van a hazai zenei életben. Most egy különleges együttműködésben halljuk, jöjjön a Plastic Head-del közös dal, a szeretet él.

0: Pussycat és Gáspár Laci, a szeretet él.
1: Ugyan már.
0: Köszönjük szépen, ez az egyetlen reményünk. Ez itt még mindig az Open Valley slágerlista, ahol a hét sztárja Tom Jones. Elég sok időt töltött Las Vegasban, és ugye madara tolláról, ember barátjáról, legkedvesebb barátja Elvis Presley volt.
1: Nocsa?
0: Ezek ketten elmentek valahova, egy házi buliba. Mekkora esélye lehetett ott bárkinek? De tényleg, fú, de utáltam volna férfi lenni akkoriban, amikor ők megjelentek egy házi buliban. Bele se gondoljuk.
2: Előre.
0: 74-ben az Egyesült Államokba költözött a családjával, nem csak az országból, de a brit listákról is eltűnt.
2: Honnan tetszik ezt tudni?
0: 87-ben tért vissza, mármint nem a Szigetországra, hanem a slágerlistákra a britteknél. 92-ben önmagát szinkronizálta a Simpson családban, szerintem ez elég vicces lehet, hogy nézd a saját karakteredet, megkapod a szövegedet, és hát olyanokat mondasz, amit kikérsz magadnak, de belül meg nevet. Aztán 96-ban történt valami borzalom. Támad a Mars. Én nem ajánlom senkinek. A világ legrosszabb filmje, de komolyan. Tom Jones önmagát alakítja benne, de nem ettől rossz. Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, vagy Danny DeVito. Ilyen nevek vannak a filmben. És valami kegyetlen rosszul sikerült. Nem is értem, vagy lehet, hogy az a baj, nem értem.
2: Hogy érted ezt?
0: Akkor tudjátok mit? Nézzétek meg, és írjátok meg, hogy a film rossz, vagy a hozzáállásom. Találtam benne humort, tényleg, de azért tudjátok, egy poénért másfél óra nem egy jó biznisz. Itt van nekünk Alex Warren, ő 3 percet kér az életünkből, adjuk meg neki.
3: Jó!
2: Egyesene!
0: Az Ordinary a 27. They say

0: Taylor Swift és az Apulite, a 25. Hát tudjátok, Apulite, amikor úgy sokat dolgozik, vagy nincs otthon. David Guetta és a One Republic, I Don't Wanna Wait, pedig két helyet rontva a 26. Na Orsi, mit hoztál nekünk a múltba?
1: Visszapillantó.
2: 1977. június 8-án született Kanye West, tehát 49 éves lett. A 21. század pop és hip-hop kultúra egyik legvitatottabb, de megkerülhetetlen figurája. 24 Grammy-díj, produceri bravúrok, divatmárkák, politikai szerepvállalás, sokféle arcát ismerjük. Most egy olyan sláger jön tőle, amiben Jamie Foxx is kult szerepet játszik. Jöjjön a Pimasz fülbemászó Gold Digger.
3: Well, I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

0: Kanye West és a Gold Digger Jamie Foxx-al. Köszönjük szépen! Az aranyások után pedig maga az az ember, aki az arany. Tom Jones! Pályája során 100 filmben énekelt. Ez most így kimondom, hogy 100 filmben énekelt, és mindenki lapoz, de 100 film, azt tudjátok mi? Azért az 100 munka, 100 felkészülés, 100 darab odafigyelés, egy forgatás azért nem kicsit vesz ki az emberből. Nem tudom, hogy énekelni egy filmdalt az mennyire nehéz, de 100 film azért az rengeteg.
1: Azt hiszem igaza van.
0: Gondoljátok-e, mit érzett a 73-nál? Azt még volt hátra 27. Na mindegy. Tehát 177 centi magas, ha már a számoknál beszélünk. Fénykorában annyi volt, lehet, hogy már egy kicsit összement, úgyhogy igazából fogjuk be a szánkat, magasabb vagyok, mint Tom Jones, tessék. Na!
1: De ez most mellékes.
0: A bankszámlánkat meg ne hasonlítgassuk, nem? 99-ben megkapta a Brit Birodalom érdemrendjét. 2006-ban a második Erzsébet királynő lovaggá ütötte. Állítólag nem fájt. A kaliforniai Beverly Hillsben él jelenleg, sok más világsztárral együtt, és gondolom ő is zajos partikat ad, mint Mick Jagger, akiről a múlt héten beszéltem, ő is 80 pluszos, és állandóan rá kell hívni a rendőrséget.
1: Csak nem?
0: Igen, 80 pluszosan már nem a zene miatt beszélgetnek hangosan és üvöltözve az emberek, hanem mert egyébként nem hallják egymást.
1: Mi?
0: Kígyó és a One Republic Chasing Paradise-át viszont jól halljuk a 24-e.

0: Tennis Films és a Door. A két helyet rontott, nem, négyet. Úristen, négyet. Teddy, mi van veled? Csúszkálsz itt a 22-en. Ray és a Where is My Husband pedig ismét a listán. A 23-dik. Na de most Orsi jön, és hoz valami galvánt a múltból.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 56. születésnapját Ed Simmons, a The Chemical Brothers egyik tagja. A brit elektronikus zenei duo 6 Grammy díjat nyert eddig, és pár éve ismét diadalmaskodtak a legjobb dance elektronikus album kategóriában. Most 2005-ben repülünk vissza, amikor kiadták az egyik legkarakteresebb számukat. Jöjjön a feszes ritmus és hipnotikus hangzás, Galvanize.

0: Chemical Brothers és a galvanizációs dal. Köszönjük szépen! Folytatjuk az Opel-val és slágerlistát, és őrületes hírem van nektek.
1: Új hírek?
0: Ezen a nyáron nem csak a slágereket hozzuk el nektek, hanem a legnagyobb koncert élményeket is, ha még egyáltalán jártok koncertre.
1: Igen, uram.
0: Olyan fellépőkről beszélgettünk, akiknek a koncertjére pillanatok alatt elfogynak a jegyek.
1: Oh.
0: Jason Derulo, Metallica, Sting, One Republic, Scorpions.
1: Oh.
0: Ez nem egy egyszeri nyereményjáték lesz, hanem egész nyáron áttartó koncertsorozat alól újra és újra esélyt adunk arra nektek, hogy ott legyetek az év legnagyobb zenei eseményei. Úgyhogy figyeljetek, játszatok, nyerjetek.
1: Oké. Okay.
0: Lehet, hogy a következő koncertélményedet mi adtuk ajándékba. Oké?
1: Okay? Oké.
0: Okay. Tessék odafigyelni.
1: Hát persze.
0: Felix Jenő és Sushi Walk With Me-e a 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival.
3: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
5: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
6: És mi hiányzik, Anna?
5: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
6: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
5: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg, kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Ki a főszereplő a Piroska és a Farkas mesében?
11: Piroska.
12: És a Farkas.
13: És a Farkas. Tehát, hogy a kettő közül ki a főszereplő ilyenkor? A pozitív szereplő vagy a negatív?
11: Pozitív.
12: A pozitív.
13: Akkor a Farkas nem lehet.
12: Hát benne van a címében, hogy Piroska és a Farkas.
13: Jó, de a Romeo és Júlia.
12: Abban is kettő főszereplő van.
13: Akkor a Bűn és Bűhődés.
12: Abban a Bűn és a Bűnődés a főszereplő.
13: Aha. 1001 éjszaka meséje. Abban tényleg 1001 éjszaka van?
12: Nem. Vagy lehet, hogy 1001 éjszakáig kell olvasnod, hogy kiolvast.
11: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A vasútnak a fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a vezérigazgató. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. Elaludhattak a sofőrök az M1-esen történt baleseteknél. Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek aki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet pénteken hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között vélhetően elalvás miatt egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszín nem már több rendőri egység is intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterre az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz feltehetően elalvás miatt nekiütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának, tették hozzá. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. Új buszsávok segítik a közösségi közlekedést Budapesten, közölte a BKK. A 13. kerületben a Róbert Károly körúti felüljárónál az Árpád híd felül az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején jelölnek ki rövid besoroló sávot az autóbuszoknak. A cél az, hogy a járatok elkerülhessék a külső sávban kialakuló torlódást, így az utasok gyorsabban juthassanak el úti céljukhoz. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan valószínű zápor, megélénkül néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a sláger!

0: Kedves Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Időutazása 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A vasútnak a fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a vezérigazgató, elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját, elaludhattak a sofőrök az M1-esen történt baleseteknél. Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy héten belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet pénteken hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között vélhetően elalvás miatt egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszín nem már több rendőri egység is intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterre az előző balesettől. Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz feltehetően elalvás miatt nekiütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának, tették hozzá. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. Új buszsávok segítik a közösségi közlekedést Budapesten, közölte a BKK. A 13. kerületben a Róbert Károly körúti felüljárónál az Árpád híd felül az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején jelölnek ki rövid besoroló sávot az autóbuszoknak. A cél az, hogy a járatok elkerülhessék a külső sávban kialakuló torlódást, így az utasok gyorsabban juthassanak el úti céljukhoz. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan valószínű zápor, megélénkül néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Sláger DJ.
4: Ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozás!
5: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával.
3: Náksi Attilával. Sláger DJ.
5: Klub hangulat. Most.
6: Hi, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el a péntek hajnali tragikus baleset miatt. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195.000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett Év kerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Határozatlan időre lezárták a Dandár gyógyfürdő merülő medencéjét, miközben az intézmény szauna világához közeli falak a szó legszorosabb értelmében förtelmes állapotban vannak, írja az Index. A Dandár gyógyfürdő törzs vendégei számos fotóval illusztrálták az intézmény felújítás utáni, újdonsült állapotát. Szerintük a szauna világ közelében található falakon olykor ismét búrjánzik a penész, rohad a plafon már több mint fél éve. Az intézmény kiírása szerint a lezárásra technikai okok miatt van szükség. A törzs vendégek szerint az ott dolgozók azzal indokolták a merülő medence lezárását, hogy biztonsági szabályok, a medence mélysége miatt van szükség a lezárásra. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A nap második felében erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. Grillusz Vilmos köszöntöm nagy szeretettel. Nem először, nem is utoljára. Mindig gondolkodom, amikor, hát hagyd mondjam így, hogy benneteket várlak, a testvéred is tulajdonképpen visszajáró vendég ebben a műsorban, és mindig mondom, hogy ezért nagyon nagy megtiszteltetés, amikor az ember Kossuth Díjas művésszel beszélgethet, hát az meg még inkább, aki, amikor kétszeres.
2: Hát...
1: Kossuth Díjasokkal. Ez közös, ugye?
2: Ez közös, igen. A legtöbb díjunkat így közösen kaptuk, a Prima Primissimát is, meg a Kossuth Díjat
1: is. De
2: az
1: nem kisebbíti, ugye?
2: Jaj, nem, dehogy is. Hát végül is, amit tettünk, annak egy jelentős részét a Kalákával csináltuk, tehát ez így teljesen rendben van, és talán nagyobb öröm is közösen kapni.
1: Tele vagytok díjakkal. Tele vagytok.
2: De hát az talán a legfontosabb, hogy sokan szeretik a mi muzsikánkat, és ez talán még a Kossuth Díjnál is fontosabb.
1: Az biztos. Pont azon gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, hogy szerintem nálatok több eseményt ember nem szervez. Vagy nem az, hogy szervez, mert ti is szerveztek, és ezért jöttél, hogy majd arról mesélj.
2: Igen.
1: A Kaláka hát már évtizedes hagyományokkal rendelkező fesztiváljáról, és azért is adunk ennek nagyon szívesen, meg szeretettel itt teret, mert Budapestet is elárasztjátok, hát ha csak a Marcibányi téri.
2: Hát állandó oda, ott mindig meg lehet minket találni.
1: Hát az volt a legelső klub, ugye?
2: Igen.
1: A Marcibányiban.
2: Nem, a legelső az a Vízivárosi Pinceklubban volt 1970-ben.
1: Na várjál, Kaláka szinten.
2: Kaláka, nem? Igen.
1: Igen, de mintha azt hallottam volna, hogy a Marcin volt a legelső klub a tiétek, és az azóta van.
2: Ja, az azóta van, persze,
1: ahogy felépült,
2: mi játszhatunk a megnyitón, és onnantól aztán átköltöztünk a Marcibányi térre, de hát mindig is második kerületiek voltunk, ott is születtünk, ott is lakunk, azóta is részben nem mindenki együttesből, de mindenki onnan indult.
1: Na, és... de egy olyan alkotóval beszélgetek most, aki itt van, itt él, rengeteget léptek fel a fővárosi közönségnek is.
2: Hát nézd,
1: hát, ha összeadjuk az éves szinten, hát próbáltam, rengeteg. Rengeteg.
2: Tulajdonképpen legalábbis az én fellépéseim többsége az azért mégis a gyerekeknek szól. Ugye a Kaláka, ha valaki nem tudná, ugye úgy működik, hogy többféle felállása van.
1: Igen.
2: Van egy alapfelállás, ahol négyen vagyunk, természetesen én a testvéremmel, meg Radványi Balázs, Bece Gábor, és van egy olyan felállás, ami nélkülem van, ami a gyerekműsorokra specializálódott, és van egy olyan felállás, ami én vagyok nélkülük, ami szintén gyerekműsor, és akkor van még egy olyan felállás, ahol Major Gabi muzsikál velük, ez a karácsonyi műsor, ami hát egész decemberben terítéken van, és sokat játsszák. Úgyhogy mindenkinek hát kicsit más. De ez nagyon-nagyon jó változatosság, hogy ilyen is van, olyan is van, amolyan is van. Hát biztos, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az ember mindig frissen és lendületesen tudja
1: csinálni. Én is azt mondom, hogy az alkotás konzerválja az ember. No, azért ez a felvezetés, mert itt van ez a Kaláka Fesztivál,
2: igen,
1: ami tényleg évtizedek óta tart, nincs olyan nagyon messze Pesttől. Úgyhogy autóba lehet ülni, és gondolom sokan autóba is ülnek.
2: Igen. Minden bizonnyal nem csak egriek jönnek, mert ugye most már, vagy 15 éve, igazán nem tudom pontosan, de mondjuk, hogy 15
1: régóta ott van, igen.
2: Egerbe költözött a Kaláka Fesztivál.
1: Miskolcról mentetek át?
2: Hát körülbelül 15 éve, mert 46 éve, ez a 46. fesztivál, ugye Miskolcon volt, vagy 30, 25, 30, nem tudom, és aztán, amikor a Diósgyőri várat elkezdték tönkretenni, akkor, és azóta is folyik ez a tönkretétel, akkor átköltöztünk Egerbe, egy darabig a várban volt, ott is a fesztivál, és aztán leköltöztünk az Érsekkertbe, ami egy nagyon barátságos helyszín, jól elfér két nagy színpad, az áthallást is lehet úgy korlátozni, hogy ne zavarjon senkit, és sokan elférnek, és remélem sokan is jönnek, van mindenféle gyerekprogram, felnőtt program, két színpadon felváltva. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire részletezzem ennek a programját.
1: Neked
2: minden
1: szabad.
2: Esetre mindig úgy kezdődik sütörtöki napon, hogy van egy verskoncert. Hát ennek a verskoncertnek most van némi szomorú aktualitása, mert hogy azt hirdettük meg, amit április 11-én a Marci Bány téren is játszottunk, hogy a Sebő Együttes, a Kaláka Együttes és Jordán igen. Tamás József Attila estje, és ez fantasztikusan jó sikerült a Marci Bányi téren, ugye költészet napján, és ezt fogjuk, vagy terveztük eljátszani Egerben is, a Gárdonyi Géza színházban, de ugye Sebő Feri, Isten nyugosztalja, közben meghalt, és ezt már csak az ő emlékére tudjuk elmuzsikálni a Sebő Együttesnek a tagjaival, akik vállalták, hogy így négyen is eljátsszák azokat a dalokat, amiket a Marci Bányi téren még öten játszottak, és hát nyilván Ferire fogunk emlékezni ebben a műsorban. Aztán jön péntek, szombat, vasárnap az Érsekkerti Fesztivál, mindenféle, most minden nem sorolom fel, a kalákafesztivál.hu oldalon meg lehet nézni, itt lesznek Ferenci Gyuriék is, ugye akik hát így fél lábbal vers megzenésítők is, már egy jó ideje, igen. Közös műsorunk is van, aztán Söndörgő játszik majd, Szalonna és a bandája, na, érdemes sokan. Utána nézni, mert jó a program, nagyon jó a Fecsík Jani, és itt lesz a Mezzóval, ugye ez az, most már az ő új élete, miközben a Csík zenekar szintén remek utánpótlással, ugye nélküle muzsikál, úgyhogy fura, de a nevüket ezt megtartották. Szóval sok minden lesz, amiért érdemes ott lenni, és hát természetesen gyerekprogramok is lesznek, szombat, vasárnap délelőtt, vannak mindenféle vásárosok, mutatványosok, és mindenféle környezetvédelmi programok a gyerekeknek, és a Kaláka is játszik, én is játszom egyik nap így, másik nap úgy, sőt még egy érdekessége is lesz a dolognak, hogy Huzella Julival fogunk a műsor egy részét fogunk együtt játszani, ő mesét olvas, én pedig a vízről, van egy mese, amit én írtam a vízcseppről, és én pedig vizes dalokat játszom közben, de egyébként ezt most itt Budapesten is meg lehet majd hallgatni, mert könyvhét lesz ugye a hétvégén.
1: Igen, egy fontos hétvége a mostani.
2: És elég, én kétszer is fogok dedikálni a könyvhéten, nem tudom, szabad ezt erről beszélni.
1: Minden szabad,
2: remek. Tehát a könyvheti program pedig most vasárnap, ugye az úgy néz ki, hogy én délelőtt a centrálnál, ahol az én könyveim, mert az én dalos könyveimet adták ki, és hát adják most is. 10 órakor Julival, Huzella Julival kicsit muzsikálunk, énekelünk, mesélünk, és utána dedikálás lesz, és aztán majd délután 1 órától pedig a Zenemese kiadónál az új könyvemet fogom dedikálni. Hát ez is úgy új, hogy már tavaly jelennek, igen, tavaly igen. Tavasszal, igen. De hát elég nagy siker lett, és elég nagy példányszámban elfogyott már, és remélem még fog is. Ez most már egy új generációs dolog, ugye ez a nyomkodós mesekönyv, ami muzsikál saját magától, nem kell bele CD, meg nem kell bele QR kód, illetve hát QR kód kell bele, mert az egész dal nem fér bele egy könyvbe, hanem részletek férnek bele, de benne vannak a szövegek, nagyon szép rajzok, úgyhogy már ebből készül majd a következő is, és ez is kint lesz a könyvhéten, tehát én két helyen is érdekelt leszek.
1: Nyilván teljesen más a kettő, a könyvhét is, meg a Kaláka Fesztivál, persze. De ugyanarról szól, hogy emberekkel találkoztok. És azonos érdeklődésű emberek összegyűlnek, ami a mai világban, pont te mondtad, a nyomkodós világban,
2: igen.
1: Azért az egy óriási érték.
2: Nagyon.
1: Hogy nálatok lehet találkozni.
2: Nagyon, és azt hiszem, hogy ezt az emberek ki is használják, hát persze sok régi ismerős van, és mindig lesznek újabbak is, és mivel ugye dedikálás is van, ezért az egy külön lehetőség arra, hogy az ember a közönség soraiból megismerjen olyanokat, akikkel még nem találkozott. Ők is örülnek, hogy elmondhatják, hogy mit szeretnek, mit nem, bár ez ritkán van, hogy valamit nem szeretnek, de volt már olyan természetesen. és mi is ugye megismerhetjük őket. Egy ilyen találkozás, ez egy ilyen találkozás sorozat, egy ilyen dedikálásnál, egy koncert után, az nagyon-nagyon erőt adó tud lenni.
1: Meddig tölt fel egy ilyen találkozás?
2: Hogy időben, mikor járok le aztán?
1: Igen, hogy meddig tart ez a jó érzés?
2: Aha. Hát...
1: A következőig?
2: Igen, ez általában kitart, vagy hát könnyen felidézhető újra, hiszen elég sok ilyen élményben volt már részem. Emlékszem sok olyan apróságra, amikor egy gyerek odajött, és azt mondta, hogy megölelhetlek. Hát ezek
1: másra pontolni.
2: Ez mindent visz. Vagy egy komoly férfi elsírja magát, amikor azt mondja, hogy hát a gyerekkoromban én is azt hallgattam. Szóval ezek hát nagyon megérik.
1: De tényleg ezért ennek komoly lélektana van, hogy generációk nőttek fel. Rajtatok.
2: Igen. Hát most ugye, hogyha a gyerek dalaimat veszem, ami tényleg azért, mert ugye ezek énekelni való dalok, ezek tényleg sok családban jelen vannak, ezek 1980-tól kezdtek megszületni, hát az is már 40-46.
1: 79-ben születtem, úgyhogy 79-ben én abszolút átéltem ezt.
2: De amikor elkezdek lemezen is megjelenni, mert egy darabig ezek csak a színházban voltak, akkor az 92-ben volt. Uh-huh. 92-ben jelent meg az első olyan lemezem, amin ezek a óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló énekelni való dalok rajta voltak, és azóta hát jó néhány. Aztán ugye már nem lemezen, hanem máshogy, most ugye ez a Centrál kiadónál könyvformában, kottákkal, gitárakordokkal, nagyon szép rajzokkal, amiket majd ugye vasárnap dedikálni is fogok. Szóval
1: hát nagy
2: elég régóta. Van már olyan család, ahol már a nagymama is azt mondja, hogy hát már gyerekkorában igen, ő is igen, ezt igen. hallgatta, és most az unokája, és néha még olyan is van, hogy eljött egy család, és jöttek dedikáltatni, és egy viszonylag idősebb házaspár, és hoztak egy könyvet, hogy a gyerekeinknek száll, és mondom, hol vannak a gyerek? Hát itt. És ott állt két lakli, ilyen 18-20 éves. És mondom, ők eljöttünk négyen. Óriási. Négyen beültek, és meghallgattak egy gyerekmisort. Hát ilyenkor az ember persze, hogy meghatódik, és boldog, hogy ilyen hatása lehet ezeknek a...
1: Abszolút át tudom érezni, hát a hatás a lényeg. Igen, ugye gondolom persze. Azért dolgoztok persze. Folyamatosan. No, de kérdezgettem már itt alkotó társaidat, hogy változik-e a közönség, és szerintem, ha valakinek, akkor neked fölteltem azt a kérdést, hogy változnak a gyerekek is? Tehát más volt a 90-es évek elején énekelni nekik, és
2: Talán lehet, hogy türelmesebbek voltak egy kicsit, most mindig van gyerek, aki esetleg mindjárt felpattan, táncra perdül, mert az szokott,
1: zavar?
2: Hogy...
1: Téged?
2: Hát nem is az az érdekes, hogy engem zavar-e, hanem hogy a többieket zavar-e.
1: Ja, értem.
2: Mert
1: jogos.
2: Én ki tudom ezt magamnak kiszöbölni, meg is tudom magyarázni, és még... De ugye akkor aztán, ha egy valaki felpattan, akkor lehet, hogy mindjárt az akkor ő is, és akkor táncoljunk. De ez még mind nem baj, hogyha úgy csinálja egy gyerek, hogy közben az előadással együtt él, akkor tökéletesen rendben van. De amikor már esetleg fárad, és eltelt már fél óra, vagy nem tudom, és most már függetleníti magát a dolgoktól, és most már csak buli van, az már ugye nyilván sokkal jobban zavar, pláne ha esetleg többen is ott összejönnek, és akkor elkezdik megbeszélni. Most azt csináljuk, hogy nem tudom, de. Szóval, de ehhez nekem nincs igazán hatékony eszközöm, mert ugye hát én ott a színpadról fegyelmezni, hogy így mondjam, nyilván. Hát amikor előveszem a csellót például, akkor tudom azt mondani, hogy na most mindenki üljön le, akár itt a földre is levet, mert a cselló egy olyan hangszer, akire figyelni kell, és ő csak akkor muzsikál, mindenki őt hallgatja. Tehát mit tudom én, például ez egy alkalom, egy pillanat, amikor meg tudom nyugtatni a közönséget, utána eljátszom egy nagyon szép álmodozós dallamot, és akkor érzem, hogy most ez ül, vagy esetleg nem ül.
1: Mert hát ez már szakértelmed. Hát, ez kell hozzá az elmúlt évtizedek. Sok-sok élmény anyaga.
2: Igen.
1: No, de ha már élményeket mondtál, egyébként nektek a Kaláka Fesztivál szervezésileg is nagy élmény, vagy azért az meló?
2: Az meló, és az igazság, hogy én ebben nem vagyok benne. Szóval a Kaláka együttesnek a életének a szervezése az gyakorlatilag a testvérem kezében van. Uh-huh. Neki ugye van egy irodája, van titkárnője, meg más
1: alkalmazottai.
2: És akik ezzel foglalkoznak, és ezzel törődnek, ők pályáznak, ők szerveznek koncerteket, vagy hát elfogadják a meghívásokat, és hozzám már csak az jut el, hogy akkor lenne itt, akkor lenne ott, akkor meg amott, és akkor, hogy

0: titkot árulj el, kérlek. Most maradunk még a Kaláka Fesztiválnál. Uh-huh. Például ti olyankor ott vagytok végig a városban?
1: Mi ott vagyunk végig a városban, mert ugye mi fellépünk a verskoncerten is az első nap, igen, akkor mindig van egy templomi program. Régen a Kalákánál volt ugye mindig ökumenikus istentisztelet is vasárnap délelőtt. Most is van, de ez a Fa Templom Fesztiválon van, meg Kapolcson. A Kaláka Fesztiválon nincs, mert ott a vasárnap délelőtt nem tudtunk úgy megállapodni az egyházakkal, hogy vasárnap, mert mindenkinek megvan akkor a maga saját dolga, és ezért aztán Egerben nincsen ökumenikus istentiszteletünk, de hát vannak ugye mindenféle bibliai témájú programjaink, ugye ez a testvérem vonala elsősorban, amihez én is sokszor csatlakozom a hegyi beszéddel, a 15 Zsoltárral, de ő ugye a Pál apostol leveleivel, vagy még több ilyen bibliai témájú műsora is van, tehát ez is lesz. Aztán lesz ugye két gyerekműsor mindkét délelőtt, ilyenkor én is beszállok a Kaláka mellé, mert úgyis ott vagyok, hát akkor miért nem muzsikáljak velük. Meg van egy csomó gyerekdal is nyilván, amit együtt is tudunk, és az mégiscsak gazdagítja a hangzást. Aztán van az esti koncert, ez hagyományosan mindig vasárnap este van, tehát ott vagyunk, és másrészt meg itt tényleg a műfajból nagyon sokan fellépnek, akár a nagyöregek, akár a induló fiatalok, stb. És ez egy remek alkalom, hogy az ember megnézze őket, és na végre most látom őket is, róluk is hallottam már, de még sose hallottam, most beülök és meghallgatom, hogy mégiscsak tudjam, hogy kik tartoznak abba a táborba, mondjuk így, akikkel én is közösséget tudok vállalni.
0: Vilmos, ha már megkérdeztem tőled, hogy a közönség változik-e az évek során, akkor az alkotás folyamat benned, vagy az alkotás iránt érzett bármi folyamat, vagy a kapcsolatod hozzá az változik az évek során?
1: Nem igazán. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból én ugyanazokat az elveket vallom, és ugyanazt a gyakorlatot követem, mint amit elkezdtünk ezelőtt lassan 57 évvel, vagy amit ugye a gyerekeknél is folytatok. Van többféle szempont, hogy az ember énekelni való dalt ír, vagy hallgatni való dalt ír, de a vers megzenésítés az semmit se változott nálunk. Ugye mi akkor úgy kezdtük el a muzsikálást, hogy a vers az alap, igen, mindig abból indulunk ki, a verset akarjuk eljuttatni a közönséghez, és ehhez nekünk eszközünk a zene. Hát persze van, amikor népdalt énekelünk, és van, amikor na, sokféleképpen lehet ezt csinálni.
0: Igen, igen.
1: Tehát lehet úgy is, hogy szigorúan csak a szöveget követem, lehet úgy is, hogy most akkor jön egy nagyobb zenei betét, ami abban a hangulatban megy, amit a vers számunkra adott. Szóval sokféle útja, módja van, de alapvetően ezt mi egyszer így elkezdtük, és ez azóta se változott. Ami változott, mondjuk részben az, hogy ugye megszűnt, nem egészen szűnt meg, de azért nagyjából megszűnt a CD, ami annyiban egészen más, mint a Spotify-re feltölteni dolgokat, hogy a CD mégiscsak egy összeállítás van. Eleje van, vége, igen, van, íve. Az ember elgondolja, hogy ugye pár éve én is kiadtam a összegyűlt dalaimból egy felnőtteknek szóló CD-t, a Lassan, igen, tűnődve címmel, ami kimondottan egy ívet rajzol, a születéstől a halálig, igen, az örökké, igen, valóságtól az örökké valóságig, igen, és ezt, hogyha az ember csak úgy feltöltögeti a dalokat, akkor nincsen, mert ki erre kattan rá, ki arra, akkor, igen, ezt hallgatja, de azt háromszor. Persze ezt a CD-n is meg lehet tenni, de a CD-t mégiscsak beteszi az ember, és akkor szól és végigmegy, és valami módon kifejezi azt, amit én gondoltam. A Spotify az már nem így működik, meg, igen, a YouTube, meg ezek a mindenféle.
0: Hát a pendrive-ra kellene ráállni. Uh-huh. És azt ilyen díszdobozban volt már olyan, igen, aki hozott ilyen díszdoboz, persze hozzátette, hogy nagyon drága.
1: Hát lehet, hogy ez lenne. Most ugye mi kiadtuk ezt a Kupak Tanás című lemezt, igen, mégiscsak CD-n, meg ugye van valamiféle reneszánsz a vinil, amit régen Bakelitnek hívtunk,

0: most vinilnek hívjuk, neki is, de hát azért ez nem egy nagy példányszám, és hát azért mégis gondolom az emberek zöme az a felhőből hallgatja ezeket a zenéket, de egyébként ez egy érdekes történet, ez a Kupak Tanács, mert ugye ez a Kalákának egy olyan lemeze, amit ezelőtt nem tudom, 30 évvel csinált, és valamiért dobozba maradt, és aztán a téma nyilván aktuális, mert egy ilyen környezetvédelmi dalgyűjteményről van szó, és Dani most úgy döntött, hogy hát most miért ne adjuk ki, hát érdekes is, hogy 30 éve ezelőtt készült, meg dolgoztunk vele, és hát ezt most Egerben is fogjuk muzsikálni természetesen, mert ez a legfrissebb és egyben egy, egyben egy nagy
1: régi anyag.
0: Szóval mindesetre érdekes. De alapjában véve nem változott a hozzáállásunk ezekhez a dolgokhoz.
1: Addig jó. Nekünk, a közönségnek. Mennyi dal van a fejedben?
0: Hát 300-400 biztos van benne, de most nem tudom, mert ha most el kéne kezdeni ezt, vagy azt, hát nézd, van vagy 150 gyerekdal legalább, amit állandóan játszom, hol egyiket, hol másikat, ezek biztos benne vannak, a Kalákából is van, Kis Anna lemezemről is, vagy erről a lassan tűnődve, arról is van elég sok, Kalákából is. Hát, szóval 400 biztos
1: annyi
0: van.
1: Biztos,
0: annyi biztos. Annyi egész biztos van, de hát lehet, hogy 600 vagy 800, nem tudom. Okay. Hát,
1: nem tesztelni akarnak.
0: Yeah.
1: De az új ötletekből is van? Bőven?
0: Azért...
1: Vagy ahhoz kell állapot?
0: Ahhoz talán igen. Nem tudom, az ember mindig ír új dalokat is, de azért talán ez a lendület már egy kicsit nálunk lábhagyott. Azért minden nyáron, ugye például a Kapolcsi Fesztiválon, ahol mi most ugye Vigánt Petendre költöztünk, ott azért megvan ez a Vers Impro című műsor minden délután, ahol egy zenész és egy költő, meg egy moderátor van fenn a színpadon 2 órán keresztül, és ilyenkor ez is egy jó alkalom arra, hogy az ember átnézze jobban annak a költőnek az életművét, akivel egy színpadra kerül, és akkor 2-3 verset elővegyen, átgondoljon, megzenésítsen, és el tudjon énekelni, hogy na hát én ezt most erre az alkalomra készítettem. Úgyhogy azért születnek mindig új dolgok is.
1: Hát és addig jó, ez konzervál, ezt már mondtam a beszélgetés során. És tényleg ezzel a közönség jár a legjobban, hogy amíg ti alkottok, addig nekünk jó.
0: Hát
1: egy állandóság azért...
0: Mondjuk azt, hogy nektek is jó, mert azért nekünk is jó.
1: A Rilusz név, a Kaláka név, a te neved külön, ezek mind az állandóságot jelzik. És itt a generációkról beszélünk, egy állandó, hogy ti vagytok. Hát, belétek lehet kapaszkodni. És hát egy nagyon komoly hidat képeztek ugye a mai napig, hát mert ki, ha nem ti. Ki viszi tovább így ennyi évtizedet? Tehát egy csomó olyan költemény, vers, mindenfajta alkotás megmarad, mert átviszitek a múltat, kötitek össze a jelenle, úgyhogy a jövőt is építitek.
0: Hát ez biztos, hogy sokan úgy kerülnek közel a vershez, a versekhez, hogy minket már hallgatnak, és akkor aztán utána néznek ennek is, annak is. Szóval biztos, hogy van ilyen.
1: Arra vagyok még kíváncsi, hogy amikor el kell indulni, mert el kell indulni a közönséggel találkozni, akár itt Budapesten, akár vidékre, akkor még megvan ugyanaz a jó lelkület? Tehát van kedved elindulni?
0: Van, ezt határozottan állíthatom, hogy van kedvem. Amihez nincs kedvem, hogyha az ember nagyon messzire megy, akkor beülni az autóba és vezetni. Aha. Ehhez már sokkal kevesebb kedvem van, de ez is inkább hazafelé érdekes, mert odafelé még az embernek jár a fejem, hogy na majd itt, hogy is volt, mikor volt, amit utoljára, akkor mit játszottam, most hogy fogom, stb.
1: Eszembe jutnak, hogy mit játszottál?
0: Hát, ugye, hát azért vannak címei a műsoroknak, azért vannak mondjuk többféle összeállítások, hivatásban, úgyhogy azért valamennyire igen, de amikor hazajövök, akkor már csak arra emlékszem, hogy na milyen jó volt, na milyen jó volt, ez meg ilyen unalmas fogni a kormányt és nyomni a választ. Okay. De hát ezt persze ki lehet küszöbölni, mert az ember tud sofőrt fogadni, meg nem tudom, tehát van erre megoldás. Szerencsére a koncerteknél nincs semmi ilyen probléma, és igen, hát az mindenképpen megvan, hogy amikor az ember még vár a függöny mögött, és akkor hallja, hogy és akkor elindul hármat lép, és abban a pillanatban ott van, ahogy tehát ez annyira alapvető reflex, hogy akkor már az emberben kialakul, rögtön ott van az az érzés, ami jó ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék.
1: De színpad és színpad között számodra van különbség? Tehát az, hogy hol vagy, az befolyásol?
0: Hát biztosan, mert nagyon sokszor vannak mindenféle szabadtéri programok, ahol azért mégiscsak kicsit máshogy kell belevágni az egészbe, és vannak színpadi vagy színházi alkalmak, amikor nem kell megteremteni a figyelmet, mert már eleve megvan. Tehát máshogy működik sokszor ez a dolog. Az is máshogy működik, ha az ember elmegy egy óvodába, és akkor ott leül a gyerekek elé, vagy köré gyűlnek a gyerekek, az is nyilván valamennyire más. Szóval vannak természetesen különbségek ebben a dologban. A kalákával is, de mondjuk azért keverem ezt a kettőt természetesen, jó, mert nekem mind a kettő a szívem csücske egyformán, több csücske van a szívemnek, hál' Istennek, és ugye, ha gyerekműsor van, akkor én vagyok az egyetlen, aki meg tudja mondani, hogy mi lesz ebből, és hogy ezt most hogy csináljam, mert egyedül játszom. Amikor meg ugye a kaláka, akkor négyen vagyunk, és különben se én vagyok az, aki konferál, és legalábbis nagyon ritkán néha előfordul, ugye én is beleszólok, de az nem az én vállamom van, hogy most
1: világos.
0: Mit mondjunk, hogy csináljuk. Ez azért mégiscsak egy másfajta dolog.
1: Jártatban, keltetben, amikor éppen nem koncertszituáció van, vagy találkozás a közönsége, nem a klasszikus, mondjuk akár egy ilyen, ami a hétvégén lesz a közönség találkozás, vagy a dedikálás, megállítanak?
0: Előfordul, persze.
1: És mit énekelnek a legtöbbször a füledbe?
0: Hát egyértelműen a legnépszerűbb dalom az a Tigris, nem tudom miért, de ugye mindig, vagy hát nem mindig, de sokszor van, ugye még látom, hogy van 10 perc a műsorból, és akkor megkérdezem, hogy na mi az, amit kihagytam, és mégiscsak szeretnétek. Amit leggyakrabban kérnek, az a Tigris.
1: Tigris,
0: sárga, fekete, az valahogy egy... Mostani kedvenc, ami az új könyvről való, az a Földi kutya. Aha. Az is elég egyértelműen az lett a legnagyobb kedvenc ezekből a vadonleső dalokból. Ugye ezek ilyen természetvédő dalok, vagy környezetvédelemmel.
1: Én egyébként nagyon szerettem a te felnőtteknek szóló dalaidat is. Uh-huh. Tehát ez zseniális. Ahogy a gyerekdalok is természetesen. No, de nem véletlenül kérdeztem ezt, hogy bedúdolnak-e a füledbe legendás sorokat, tehát a tágaségen andalok.
0: Hát, ezt akartam mondani éppen, hogy ez a másik, amit, hogyha felnőttek állítanak meg, akkor sokszor mondják.
1: Na jó, mert hadd mondjam el, jó, itt ugye tudták a kollégáim, hogy te fogsz jönni, és hárman énekelték nekem előtted, amíg be nem lépte, hogy tágaségen andalok. No, igen.
0: Igen, hát végül is az én életemben is ez volt az a sláger.
1: Ha már ami, itt ülünk a slágerben.
0: Igen, ami hát némiképpen megalapozta az én karrieremet a gyerekek között, az ismertségemet, ugye hát akkor egész máshogy működtek a dolgok. Volt egy darab televízió, aki abban minden héten fellépett, azt az emberek előbb-utóbb ismerték.
1: Igen.
0: Hát most ugye ez egyáltalán nem így van. És ez nyilván jó volt. Péter, minden dal, elénekeltem ezt a tágas, igen, andalok. Vilmos, hol vagy? Itt igen. Vagyok, ugye ez volt a, a szlogán, hát ezt mindenki tudta. Ezt akkoriban sokszor utánam kiabálták az utcán. Vilmos, hol vagy? Ez így benne volt az emberek fejében.
1: De milyen jó, hogy megvoltak ezek az időszakok.
0: Hát persze.
1: Erre lehet építkezni.
0: Persze, hogyne. Szóval igen, a legnépszerűbb dal talán a Tigris, hogyha tényleg, ha egyet kéne választani, akkor mostanában legtöbben ezt kérik. De hát azért a Banyát is elég sokan kérik, meg a Szúrós Gombócot is, meg...
1: Jó, van itt sok. Azért az életmű
0: igen
1: gazdag az életmű. Igen. De még egyszer mondom, ezzel azért mi, a közönség járunk a legjobban.
0: Hát én nagyon remélem, hogy így van.
1: Úgyhogy én azt kívánom így a beszélgetés végén, mert a jó társaságban repül az idő, és sajnos a végén vagyunk, hogy legyen kedved sokáig alkotni.
0: Köszönöm, ez fontos.
1: Bővüljön a kincstár, ami már így is egész gazdag, és sok olyan élményt kívánok neked is, amit ti adtál, vagy te és ti adtatok nekünk, mert akkor nagy baj nem lesz. Csillogjon a szeme mindenkinek.
0: Én meg azt kívánom mindenkinek, hogy énekeljen minél többet, mert énekelni jó is, és azt hiszem, hogy nagyon jó dolgokat mozdít meg az emberben az éneklés és a közös éneklés.
1: Még gyógyít is, azt mondják.
0: Talán.
1: Úgyhogy ezzel köszönök el tőled. Kaláka, vagy kalákafesztivál.hu?
0: Melyik van kalákafesztivál.hu, ott meg lehet nézni a kaláka programokat, van grillusfilmos.hu, ahol az enyémeket lehet megnézni, okay. És van kalákafesztivál.hu, ahol pedig a kalákafesztiválnak a projekt, a minden fesztiválnak
1: haladtok
0: ugye van.
1: Haladtok a korral, és igen. Ott van minden, megtalálják igen, az interneten.
0: Van, meg,
1: de Grillust Vilmost külön keressék, azt a sok-sok energiát, amit az imádott hivatásába beletesz a figyelmükkel. Viszonozzák. Ez a legtöbb, amit adhatunk. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, én is.
1: Kedves hallgatóink, igen, a kétszeres Kossuth Díjas Grillus Vilmossal beszélgettem, és most folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de az ő slágereit is lehet hallgatni természetesen, és egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni. Jó egészséget kívánok!
0: Köszönöm szépen! Ez
2: a Slágerkult.

0: tele. Ettől visszahoznak kutyák és közterek. Mindenki pörgeti, adta mindig tele.
1: Hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
2: Nekem itt a legjobb a zene, és jó arcok a műsorvezetők.
1: Sláger FM.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Grillus Vilmosnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Májusban újra élénkült a kereslet az ingatlan piacon, a főváros október 15-éig kapott haladékot a fizetésre. Újabb KAF villamossal bővült Budapest. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett. Pest megyében is szűrik az autósokat. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Míg a jelenlegi hőmérséklet leginkább a májust idézi, a jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula, írta a Hungaroment ZRT Facebook oldalán. Azt közölték, a következő napokban még kitart a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő. Szombaton meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja a Kárpát-medence időjárását. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek egyre nagyobb területen meghaladják a 30, a hétvége felé pedig akár már a 35 Celsius fokot is. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal is visszaeshet a hőmérséklet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szoktak.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Holnaptól Budapesten és 10 vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten. Megnyílnak a Teve utcai rendőrpalota kapui a múzeumok éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Holnaptól Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Biharjász, Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy-Tolna és Veszprém vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat. Hat vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A korlátozást azért szüntetik meg, mert az elmúlt 24 órában lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély. A szlovén kormány döntése alapján megszűnik a horvát és a magyar határon 2023 óta fennálló ideiglenes belső schengeni határellenőrzés. A terce szerint az okmányellenőrzéseket más rendőrségi módszerek váltják fel, ami javíthatja a forgalmat az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. Az Európai Bizottság a múlt héten szólította fel a tagállamokat a belső ellenőrzések fokozott megszüntetésére. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak a tegnap éjszakai vihar. Az esetek túlnyomó többségében kidőlt fákról érkeztek bejelentések, közölte a katasztrófavédelem. A Bátszalókon a Gárdonyi Géza úton például lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon a Dóczi József utcában kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotán a Klebersberg-Kun utcában pedig jártára zuhant egy letört ág. Újabb szerelvénnyel bővült a korábban megrendelt 51 darabos KAF villamos flotta Budapesten. A járművek folyamatosan érkeznek, így az alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedhet. A fejlesztésnek köszönhetően több vonalon, köztük az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es és az 56-os járaton is nő a korszerű villamosok száma. A BKK és a BKV további vonalak bevonását is vizsgálja, amihez infrastruktúrális fejlesztésekre lesz szükség. A Budapesti Közlekedési Központ június 15-től módosítja a kedvezményes diák Budapest bérletek feltételeit. A külföldi diákigazolvánnyal rendelkező tanulók csak akkor használhatják a 3450 forintos kedvezményes bérletet, ha magyarországi lakcímmel is rendelkeznek. A jogosultsághoz a diákigazolvány mellett a lakcímkártyát is be kell mutatni. A változás az értékesítési pontokon, az automatákban és a mobiljegy alkalmazásokban is megjelenik. Június 20-án a múzeumok éjszakáján megnyílik a Teve utcai rendőrségi igazgatási központ, ahol a látogatók a rendőrpalota nem látogatható részeit is bejárhatják és betekintést nyerhetnek a segélyhívásokat fogadó tevékenységirányítási központ munkájába. A 18 órától éjfélig tartó programok között lesz közönségtalálkozó Széchenyi Andrással, detektív tükörpróba, drón és hőkamera bemutató, szimulációs lézerlövészet, poligráf ismertető, digitális csalás megelőzés és pszichológiai tesztek. A rendőrmúzeumban kutyás és lovas bemutatók, járművek, kriminalisztikai előadások és interaktív foglalkozások várják a látogatókat. A Teve utcai programokra előzetes regisztráció szükséges. Pénteken és szombaton Budapesten tartja 55. közgyűlését az Európai Olimpiai Bizottság, amelyre 50 országból mintegy 300 sportdiplomata érkezik. A résztvevők között lesz Spyros Kapralos elnök és Kriszti Káventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is, aki először látogat a magyar fővárosba. A közgyűlés áttekinti az Európai Olimpiai Mozgalom elmúlt évét és a közelgő ifjúsági olimpiai események előkészületeit. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: locsold a pezsgő.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
0: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
0: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek.
3: A Sláger FM-en.

Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, nyáresti koncertek a folytatásban, mind a kettő a Városmajori szabadtéri színpadon, pár nap eltéréssel, július 26-án vasárnap este 20 órától jön a Budapest Klezmer Band, amelynek ezúttal Gubik Petra lesz a vendége. Ők már több mint 35 éve szórakoztatják a közönséget. A zenekar alapítója Jávori Ferenc fegye, akinek szerzeményeit, átiratait minden koncertján hallhatja a közönség, ezzel is népszerűsítve a közép-kelet-európából származó tradicionális zsidó zenét. A produkció egy igazi zenei utazás, ahol az átiratok mellett felcsendülnek fegye a musicaljaiből is részletek, 100 percben. Jávor Ferenc, Kohán István, Nagy Anna, Gazda Bence, Barbinek Gábor, Máté László és Vég Balázs sok szeretettel várják a közönséget július 26-án, vasárnap este 20 órától, aztán néhány nappal később, július 31-én érkezik Zséda, szintén egy nyáresti koncerttel, Signo címmel, amely egy különleges zenei csemege, hiszen a Városmajori szabadtéri színpadon egy hatalmas bulira hívják a rajongókat, ahol a legújabb dalok mellett természetesen a régi nagy kedvencek is felcsendülnek majd. Egy felejthetetlen energiával teli sodró hangulatú nyári estére kell készülni. Zséda, aki a magyar popszcéna egyik legeredetibb és legkarizmatikusabb előadója, július végén egy vibráló, szenvedéllyel teli showban mutatja meg minden arcát, a finom balladáktól a táncoltatós lágerekig. Ez a koncert valódi élményt ígért, mondják ők. Zséda jellegzetes, különleges hangja, mély érzelmei és színpadi jelenléte magával ragadja a közönséget. A legnagyobb slágereken túl, köztük azok is, amik már fogalommá váltak, valamint izgalmas új dalok is lesznek. Egy dinamikus, lendületes műsort készített, ami egyszerre ad mélységet és buli hangulatot, tehát Zséda Signója, július 31-én pénteken este 20 órától a Városmajorin.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el a péntek hajnali tragikus baleset miatt. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195.000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett Év kerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Határozatlan időre lezárták a Dandár gyógyfürdő merülő medencéjét, miközben az intézmény szauna világához közeli falak a szó legszorosabb értelmében förtelmes állapotban vannak, írja az Index. A Dandár gyógyfürdő törzs vendégei számos fotóval illusztrálták az intézmény felújítás utáni, újdonsült állapotát. Szerintük a szauna világ közelében található falakon olykor ismét búrjánzik a penész, rohad a plafon már több mint fél éve. Az intézmény kiírása szerint a lezárásra technikai okok miatt van szükség. A törzs vendégek szerint az ott dolgozók azzal indokolták a merülő medence lezárását, hogy biztonsági szabályok a medence mélysége miatt van szükség a lezárásra. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter. Változóan felhős, napos időben lesz részünk, a délnyugati tájak kivételével élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Őt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre, augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireusz gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantinápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Májusban újra élénkült a kereslet az ingatlanpiacon, a főváros október 15-éig kapott haladékot a fizetésre. Újabb KAF villamossal bővült Budapest. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett. Pest megyében is szűrik az autósokat. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Míg a jelenlegi hőmérséklet leginkább a májust idézi, a jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt közölték, a következő napokban még kitart a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő. Szombaton meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja a Kárpát-medence időjárását. Hozzátették, eközben azonban délnyugat-európa felett magas nyomású zóna épül ki. A jövő hét második felében a napi csúcsérték egyre nagyobb területen meghaladják a 30, a hétvége felé pedig akár már a 35 Celsius fokot is. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, egyre több helyen várható zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar is lehet. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű.